0: jobbiradio.hu weboldalon. A pontos idő 2 óra.
1: Szegedi Tudományegyetem dékánja lesz az igazságügyi miniszter. Megnevezte Zsolti bácsit a Szüllő utcai javítóintézetben történt bűncselekmények egyik áldozata. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Görög Mártát, a Szegedi Tudományegyetem állam és jogtudományi karának dékánját kérte fel az igazságügyi minisztérium irányítására Magyar Péter leendő miniszterelnök. Magyar Péter a Facebook oldalán jelentette be, hogy a magyar jogász szakma koronázatlan királynőjét, a Szegedi Tudományegyetem állam és jogtudományi karának dékánját, dr. Görög Mártát kérte fel igazságügyi miniszternek. Azt írta, hogy a professzor az elmúlt 2,5 évtizedben végzett akadémiai, szakmai és közéleti munkája garancia arra, hogy az alkotmányos rend, a jogállam, a fékek és ellensúlyok, valamint a jogbiztonság újraépítése a legjobb kezekben lesz. Hozzátette, Görög Márta hazánk egyik legkiválóbb jogász professzora, a Magyar Jogász Egylet elnökségének tagja, a Magyar Tudományos Akadémia Állam és Jogtudományi Bizottságának tagja. Idén több mint 89 ezer tanuló felvételizett középfokú nevelési oktatási intézménybe, 9. évfolyamra 76 ezeren, 6 évfolyamos gimnáziumba 8 ezeren, 8 évfolyamos gimnáziumba pedig 5200-an, közölte az oktatási hivatal. Az általános középfokú felvételi eljárásban a 9. évfolyamra jelentkező diákok 98%-a nyert felvételt valamely középiskolába. A 9. évfolyamra, ideértve a nyelvi előkészítő évfolyammal induló képzéseket is, felvételt nyertek 79%-a első helyen, 94%-a pedig az első 3 helyen megjelölt tanulmányi területek egyikére felvételizett sikeresen. Házkutatást tartottak és iratokat foglaltak le az ügyészség nyomozói az Állami Számvevőszék épületében, a Magyar Nemzeti Bankot érintő eljárással összefüggésben csütörtökön, írta meg a 24.hu, amelynek értesüléseit a központi nyomozó főügyészség megerősítette. A portál megkeresésére az ügyészség azt közölte, hogy a Magyar Nemzeti Bankot érintő, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés büntette miatt folyamatban lévő ügyben csütörtökön eljárási cselekményeket végeztek. Vallomást tett az ügyészségen és megnevezte Zsolti bácsit a Szüllő utcai javítóintézetben történt bűncselekmények egyik áldozata és koronatanúja, aki a nyomozás érdekében egyelőre nem hozhatja nyilvánosságra a nevet, írta pénteken az Index.hu Bangó Sándor bejegyzése alapján. Az Index pénteki cikkében felidézi, hogy Bangó Sándor a Szüllő utcai javítóintézetben történt bűncselekmény sorozat koronatanúja, aki mindössze 14-15 évesen került be az intézménybe. A Szüllő utcai javítóintézet volt igazgatóját Juhász Péter Pált szexuális kényszerítés és erőszak gyanújával vették őrizetbe, és jelenleg is letartóztatásban van. A nyomozás során merült fel a Zsolti bácsi néven emlegetett férfi alakja, akinek kilétét eddig nem hozták nyilvánosságra. Holnap a keleti ország rész felett változó vastagságú fátyol felhőzet lesz az égen, ami észak-kelet felé elhagyja hazánkat. Délután alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Az északi, északnyugati szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 27 fok között várható.
2: Egy ember hozott ide, pokrócba csomagolva. A tegnapi fájdalomtól vajódott a holnap. Áruló volt, lopott áruját próbálta továbbadni. Nem tudhatta, mi értéke van a kincsnek. Csak akart még egyet inni. Akart még egyet kortyolni, de üres volt már a pohár. A kocsmában talált néhány részeget, kiknek mondhatta, bosszút áll. Te itt maradtál, veszekedve, örökké megalázva, fiatalon, gyötrődve egy lehetetlen lázba. Mezítelenül gurultál ki a pokrócból, és én aranyat találtam, a szépséget és a szörnyeteget, akit mindig kívántam. Egy cédula volt a karodra tűzve, jön majd a következő. Itt maradtál mégis. Veled érkezett az erő. Jöttek havas éjszakák, s jöttek nyári forró délutánok, jöttek pillanatok, amiket soha nem bánok. Füllett júniusban vártuk az esőt. Esős, szürke október.

csak olvastunk, vagy főztünk, és jött a havas tél, lábunk alatt ropogott a hó, a rügyező fák behajlottak ablakunkba. Szép lett minden évszak, miénk lett az idő. Tudtuk, nagyon nehéz lesz, de nem lesz következő. Az iszonyatok hajnalán boszorkányok sikoltoztak kunyhónk előtt. Te mindig csak egy mosolyt kértél a nagy csaták előtt. Öklendeztem reggelente a bennem letapadt múltat. Farkasok üvöltötték kórusban, ki lesz a következő? És akkor elbújtunk nagy dunyhák alá, mit nagymamáink vartak. Befogtuk egymás fülét, nem lett értelme a kinti ricsajnak. Dörömböltek az ajtón félelmetes szörnyek, de mi csak aludtunk és álmodtunk. Álmodtunk

0: kamureklám.
1: Nálunk nem az a félcipő, amit a villamos ketté vág.
0: Kamureklámot hallottak.
2: Csüdít vagyok. Sok szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Reklám.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk. És a munka?
2: Baj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd el az Arkosoftot és rendelj tőlük egyet.
2: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
2: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
2: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu
0: Reklámot hallottak.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Reklámot hallottak!

0: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló.
2: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
0: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
3: Retikül. Szerdán 16 órától.
0: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
4: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
5: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt a Hobby Rádióban.

0: Hobby Rádió. Rádió.
1: Reklám.
2: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Reklámot hallottak.

0: Szerelem.
1: Kamu reklám. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 3 óra.
2: Zajlik a nyomozás a Nemzeti Bank ügyében. Kereken 100 éves lett David Attenborough. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az ügyészség hivatalosan egyelőre nem tudja, hogy ki milyen vagyont és hová menekített, de ha büntető eljárás lesz, a kimenekített vagyont visszaszerzik, közölte a legfőbb ügyész a 24.hu-nak adott interjújában. Arra a kérdésre, hogy akár egy Ferrarit is vissza tudnak-e hozni Dubajból, azt válaszolta, meg fogjuk oldani. Nagy Gábor Bálint az MNB ügyben zajló nyomozásról azt mondta, az ügyészség azért vonta magához az eljárást, mert fél év elteltével nem kaptak megnyugtató válaszokat a nyomozóhatóságtól, és nem született jogilag értelmezhető tényállás. Hozzátette, a központi nyomozó főügyészség konkrét eljárási cselekményeket tervezhet a következő hetekben. Arra a kérdésre, hogy az ügy egyik érintettje, Matolcsi Ádám börtönbe kerülhet-e, azt válaszolta, ha bűncselekményt követett el és bűnösségét kétségként kizárólag meg lehet állapítani, akkor igen. Zala vármegye több településére is szállíthattak osztrák kőbányákból származó aszbeszt szennyezett zúzalékot, amellyel utakat, bicikliutakat és parkolókat töltettek fel, közölte a vármegyei kormányhivatal közösségi oldalán csütörtökön délután. A Zala vármegyei kormányhivatal környezetvédelmi hatósága vizsgálja azokat a helyszíneket, amelyek kapcsán felmerült, hogy osztrák bárnyákból származó szerpentint nevű anyagot tartalmaznak. A hatóság jelenlegi ismeretei szerint Zalaegerszegen egy önkormányzati parkoló, valamint több településen utak, bicikliutak, parkolók is érintettek lehetnek. Kereken 100 éves lett David Attenborough, minden idők legismertebb és talán legkedveltebb természetfilmese. Attenborough Nyugat-Londonban született, de a Leicesteri főiskola kampuszán nőtt fel, ahol az apja volt az igazgató. A Cambridge-i egyetemen szerzett természettudományos fokozatot, a katonai szolgálatot követően egy ideig tudományos tankönyveket szerkesztett, de ebből gyorsan kiábrándult, és 1950-ben rádiós producernek jelentkezett a BBC-hez. 1979-ben jelent meg 13 részes Élet a Földön című természetfilmje, amely nem csak Attenborough életművének lett az alapköve, de a komplett természetfilmgyártást is hosszú évtizedekre meghatározta. Halálos baleset történt péntekre Virradóra, Szegeden, a Bertalan hídon, közölte a Csongrád-Csanád vármegyei rendőrfőkapitányság a police.hu-n. A helyszíni szemle és a műszaki mentés idejére a Bertalan hídon teljes pályás útlezárás volt érvényben. A katasztrófa védelem honlapján azt írta, egy gépkocsi szenvedett balesetet a Bertalan hídon. A járműben ketten utaztak, egyikük kizuhant az autóból. A szegedi hivatásos tűzoltók és a társhatóságok teljes útlezárás mellett dolgoztak a helyszínen. Holnap a keleti ország rész felett változó vastagságú fátyol felhőzet lesz az égen, ami észak-kelet felé elhagyja hazánkat. Délután alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Az északi, északnyugati szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 27 fok között várható.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
3: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése, közösségi és online rádiók érdekképviselete, médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
1: Hungary Live. Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
2: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
3: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
2: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Kamu reklám.
1: Zöld disznó a zöld mezőn finom, friss zöld füvet rágcsált. Arra ment a farkas, és nem ette meg, mert nem vette észre. Aztán arra ment a tehén, és megette, mert nem vette észre.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
2: Retikül. Szerdán 16 órától.
3: Világjáró.
4: A Hobby Rádióban.
3: Ha ön már járt ott, készül vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
5: A Hobby Rádióban.
6: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
7: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
6: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
7: Hungary Live.
0: Műsorajánlót hallottak.

Már nem lehet SZIP kártyából élelmiszerüzletben vásárolni, megszűnt a kedvezményes rendszer a hideg élelmiszerekre. Árakat emelnek a bankok és a mobil szolgáltatók is. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Már nem lehet SZIP kártyából élelmiszerüzletben vásárolni, megszűnt a kedvezményes rendszer a hideg élelmiszerekre. A népszerű munkáltatói béren kívüli juttatással eddig bárhol lehetett pénzt helyettesítő fizetőeszközként vásárolni, de májustól az élelmiszerboltok kiestek a körből. A Széchenyi pihenőkártya ettől a hónaptól kezdődően már csak szálláshelyeken, éttermekben, szabadidős programokon, sportlétesítményekben és wellness szolgáltatóknál lehet használni. Az új magyar kormány megalakulását követően árakat emelnek a bankok és a mobil szolgáltatók is. A távközlési szektorban várhatóan legalább 4%-kal drágulnak a szolgáltatási díjak. A bankok esetében ennél nagyobb áremelések jöhetnek. A CIB bank már bejelentette, hogy a lakossági bankszámláknál 8% fölötti díjemelést fognak alkalmazni. Az OTP nem csak a banki számlacsomagok árát emeli, hanem az átutalási díjak is növekednek, hasonlóképpen döntött az Erste bank is. A most leköszönő kormány fő Orbán Viktor tavaly megállapodott a bankokkal a szolgáltatási díjak visszafogásáról. Az árbefagyasztással a lakossági kiadások mérséklése volt a cél. A miniszterelnök akkor úgy nyilatkozott, a legnagyobb magyar tulajdonú szolgáltató még azt is vállalta, hogy új kedvező áru ajánlatokat vezet be a lakossági ügyfelek számára. Nyomatékosította, hogy a bejelentés a televízió előfizetésre, az internetre és a mobiltelefonos szolgáltatásokra egyaránt vonatkozik. A Fidesz-KDNP kormány távozását követően a szolgáltatók úgy döntöttek, nem tartják a korábbi megállapodást, az áremelések júliustól lépnek életbe. Balesetveszélyes a Salgótarjáni Skate Park, a BMX-esek és gördeszkások sportlétesítménye. A

0: jelentette kedden az állami hírügynökség. A robbanás hétfő délután történt a Yuannan tartománybeli Liuang városában. A település Kína tűzi játékipari központjának számít, számos gyártó telepedett le ott. Xi Jinping kínai elnök felszólította a helyi hatóságokat, hogy tegyenek meg minden tőlük telhetőt az eltűntek felkutatására és a sérültek ellátására. Egyben elrendelte, hogy gyorsan derítsék ki a robbanás okát, és állítsák bíróság elé a történtek felelőseit. Holnap a keleti ország rész felett változó vastagságú fátyolfelhőzet lesz az égen, ami észak-kelet felé elhagyja hazánkat. Délután alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Az északi, északnyugati szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 27 fok között várható.
1: Hello, Charlie vagyok, és
2: nagy szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádiót.

0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
1: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80.
2: Hogy térek vissza, mint egy elfelejtett
3: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: Te voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyugéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
9: Reklámot hallottak.
10: Fogdi Rádió, ahol a jó zene tovább él.
11: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Rádio. Reklám.
1: Nem tudod merre tovább? Vak szerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
3: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
2: Nem lehet, hogy vírusos?
3: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
2: Hát akkor hívd el az Arkosoftot és rendelj tőlük egyet.
3: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
2: Majd ők megoldják.
3: Mi cégünk vidéken van. Ki jönnek ide? Akkor sose lesz kész.
2: Ők távolról is megoldják.
3: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnöket szeretnék magának megfelelni.
2: Hát, ha szeretne. Arkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.arkosoft.hu.
0: Reklámot hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
2: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
3: Nem bírod már elviselni.

0: Applyon, a feldolgozások műsor minden szombaton 15 órától. Csák Attilával. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.
1: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
2: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
1: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től. Névzenei kavalkád. A Hobby Rádió névzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
3: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 5 óra.
1: Kívül alacsony a magyarországi folyók és tavak vízszintje. Jelentős diplomáciai egyeztetések helyszíne volt az örményországi Jereván. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az ország több pontján is komoly vízhiány alakult ki, rendkívül alacsony a magyarországi folyók és tavak vízszintje. Az országos vízügyi főigazgatóság szóvivő helyettese az Inforádióban azt mondta, Magyarország területén a 2021 óta tapasztalható, döntően az átlagosnál szárazabb időjárás következtében a halmozott csapadék hiány mértéke 2026 márciusának végére elérte a mínusz 426 mm-t. A nagy hazai tavak közül a Balaton átlagos vízállása jelenleg 87 cm. Az április végi május eleji átlagos vízállás ugyanakkor magasabb 98 cm volt a magyar tengernél, a velencei tó vízállása pedig Agárnál 70 cm volt. Ez jelentősen elmarad attól a szinttől, ami ilyenkor megszokott. Véget ért az a per, amelyben egy 2023. június 10. napján történt Bátony terenyei balesetet vizsgáltak. Egy férfi lakott területen ittasan és kokain hatása alatt vezette személygépkocsiját egy olyan útszakasz felé, ahol nem csak 40 km/h sebességkorlátozás volt érvényben, hanem egy kijelölt gyalogos átkelőhely is található. Ittassága és a kábítószertől befolyásolt állapota miatt túllépte a számára megengedett haladási sebességet, és figyelmen kívül hagyta az esős időjárásokhoz a korlátozott látási viszonyakat is. 63-67 km/h sebességgel lassítás nélkül közelítette meg a zebrát, ahol éppen egy 47 éves nő gyalogolt. A vádlott fékezés és irányváltás nélkül ütötte el a nőt, aki a jármű motorháztetőjére csapódott, onnan az ütközés helyétől 30 méter távolságra zuhant az úttestre. Az ütközéskor a szélvédő is betört, a vádlott azonban nem állt meg, nem nyújtott tőle elvárható segítséget az általa előidézett balesetben megsérült gyalogos, hanem őt sorsára hagyva elmenekült. A nő a súlyos balesetben maradandó fogyatékosságot eredményező sérüléseket szenvedett. A másodfokon eljáró balassagyarmati törvényszék a férfit 3 év 6 hónapra szabadságvesztésre ítélte, és a közúti járművezetéstől 6 évre eltiltotta. Közigazgatási hatósági, valamint szabálysértési eljárás indul egy külföldi férfi ellen, aki ejtőernyővel leugrott a Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság budapesti székházának tetejéről, írja a budapesti rendőrfőkapitányság. A keddesti akcióról videófelvétel is készült. Ezen az látszik, amint többen lentről nézik a rövid nadrágos férfit, aki elindult a torony tetejére, majd onnan egy rövid repülést követően az épület mellett landolt. Jelentős diplomáciai egyeztetések helyszíne volt az örményországi Jereván, ahol Robert Fico szlovák kormányfő és Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök személyesen tárgyalt egymással. A találkozó középpontjában a két ország jövőbeni együttműködése és Ukrajna európai integrációja állt. A jereváni csúcs találkozó egyik legfontosabb gyakorlati eredménye, hogy akár már június végéig megvalósulhat egy közös szlovák-ukrán kormányülés. Holnap a keleti ország rész felett változó vastagságú fátyol felhőzet lesz az égen, ami északkelet felé elhagyja hazánkat. Délután alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Az északi, északnyugati szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 27 fok között várható.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Jobbi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Műsorajánló.
2: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazzműsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
3: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
4: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
5: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
6: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
7: Vasárnap léptől.
8: Egészségedre.
9: Egészségedre.
8: Egészségedre.
9: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
8: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
10: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
11: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Life.
12: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
11: World Life. 3 évtized legendái. A 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
13: UK Fever Show.
14: UK Fever Show.
11: Ez a UK Fever Show.
15: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
16: UK Fever Show.
1: Műsorajánlót hallottak.
17: Ez a cím pedig a Sárga Rózsa.

Ezek olyan dalok, amiket valójában utoljára akkor játszottunk, amikor még együtt voltunk annak idején.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
1: Jó reggelt!
2: Rendkívül alacsony a magyarországi folyók és tavakvíz szintje. Jelentős diplomáciai egyeztetések helyszíne volt az örményországi Jereván. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az ország több pontján is komoly vízhiány alakult ki, rendkívül alacsony a magyarországi folyók és tavakvíz szintje. Az országos vízügyi főigazgatóság szóvivő helyettese az Inforádióban azt mondta, Magyarország területén a 2021 óta tapasztalható, döntően az átlagosnál szárazabb időjárás következtében a halmozott csapadék hiány értéke 2026 márciusának végére elérte a -426 mm-t. A nagy hazai tavak közül a Balaton átlagos vízállása jelenleg 87 cm. Az április végi május eleji átlagos vízállás ugyanakkor magasabb 98 cm volt a magyar tengernél, a velencei tó vízállása pedig Agárnál 70 cm volt. Ez jelentősen elmarad attól a szinttől, ami ilyenkor megszokott. Véget ért az a per, amelyben egy 2023. június 10. napján történt Bátony terenyei balesetet vizsgáltak. Egy férfi lakott területen ittasan és kokain hatása alatt vezette személygépkocsiját egy olyan útszakasz felé, ahol nem csak 40 km/h sebességkorlátozás volt érvényben, hanem egy kijelölt gyalogos átkelőhely is található. Ittassága és a kábítószertől befolyásolt állapota miatt túllépte a számára megengedett haladási sebességet, és figyelmen kívül hagyta az esős időjárásokhoz a korlátozott látási viszonyokat is. 63-67 km/h sebességgel lassítás nélkül közelítette meg a zebrát, ahol éppen egy 47 éves nő gyalogolt. A vádlott fékezés és irányváltás nélkül ütötte el a nőt, aki a jármű motorház tetőjére csapódott, onnan az ütközés helyétől 30 méter távolságra zuhant az úttestre. Az ütközéskor a szélvédő is betört, a vádlott azonban nem állt meg, nem nyújtott tőle elvárható segítséget az általa előidézett balesetben megsérült gyalogos, hanem őt sorsára hagyva elmenekült. A nő a súlyos balesetben maradandó fogyatékosságot eredményező sérüléseket szenvedett. A másodfokon eljáró balassagyarmati törvényszék a férfit 3 év 6 hónapra szabadságvesztésre ítélte, és a közúti járművezetéstől 6 évre eltiltotta. Közigazgatási hatósági, valamint szabálysértési eljárás indul egy külföldi férfi ellen, aki ejtőernyővel leugrott a Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság budapesti székházának tetejéről, írja a budapesti rendőrfőkapitányság. A keddesti akcióról videófelvétel is készült. Ezen az látszik, amint többen lentről nézik a rövid nadrágos férfit, aki elindult a torony tetejére, majd onnan egy rövid repülést követően az épület mellett landolt. Jelentős diplomáciai egyeztetések helyszíne volt az örményországi Jereván, ahol Robert Fico szlovák kormányfő és Volodymyr Zelenszky ukrán elnök személyesen tárgyalt egymással. A találkozó középpontjában a két ország jövőbeni együttműködése és Ukrajna európai integrációja állt. A jereváni csúcs találkozó egyik legfontosabb gyakorlati eredménye, hogy akár már június végéig megvalósulhat egy közös szlovák-ukrán kormányülés. Holnap a keleti ország rész felett változó vastagságú fátyol felhőzet lesz az égen, ami északkelet felé elhagyja hazánkat. Délután alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Az északi, északnyugati szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 27 fok között várható.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
3: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen,
3: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
4: Hobbiradio.hu.
3: A rádiót. Műsorajánló.
5: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
4: Koktél.
5: Érdekes témák, érdekes emberek.
4: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
6: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
1: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
4: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
6: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vas megyei Egyesületének magazinműsora.
4: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban. Mentők, rendőrök, tűzoltók.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Május 9-én a Gergely nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A név jelentése éberen örködő, görög eredetű, a Gregorios névből ered. Ünnepelnek még a Gergelyek március 12-én, január 2-án, február 13-án, szeptember 3-án és november 17-én.

0: Én is. A Gergely név komoly, bár visszahúzódó természet kialakulását segíti elő, inkább egyedül szeret lenni a gondolataival, mint mások társaságában. Becézése Gergelyke, Gerő, Gerőke, Geri, Gerike, Gerus, Gergő, Gergőke, Gergőcske, jeles viselői a névnek, Bornemissza Gergely, Eger várának kapitánya, Litkai Gergely humorista, forgatókönyvíró, valamint ön, kedves Gergely. Ezen a napon köszöntjük még Édua, Fehérke, György, Hófehérke, Karla, Karola, Karolina, Karolt, Katalin, Kristóf, Charlotte, valamint Sarolta nevű kedves hallgatóinkat is.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió!
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantasztikus, esküszöm.
5: Hobbi Rádió, a hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával május 9-én. Üdvözlöm Önöket! Tekintsünk vissza, mi is történt a történelem során ezen a napon. 1763. május 9-ével kezdünk, ekkor született meg Batthyány János, a magyar felvilágosodás költője, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. A 19. század elejével folytatjuk, 1805. május 9-én Weimarban 45 éves korában tüdőgyulladásban meghalt Friedrich Schiller, német költő és drámaíró, Johann Wolfgang Goethe mellett a német klasszika legjelentősebb képviselője. Főművei a Don Carlos, a Telvilmos és a Wallenstein trilógia. Még mindig a 19. században járunk, 1874. május 9-én megszületett Howard Carter, angol felfedező, aki megtalálta Tutankhamon szarkofágját a királyok völgyében. Egyiptomban. Lépjünk a 20. századra, 1914. május 9-én meghalt az amerikai Charles W. Post, aki a gabonapehelynek köszönhetően lett milliómos. A folyton betegeskerő Charles Post 37 éves korában Dr. Kellogg szanatóriumában találkozott először a gyógyító hatású gabonakészítményekkel. Felépülése után megalapította egészségügyi vállalkozását, majd kikísérletezett egy gabonakávét. A Postum nevű termék rövid idő alatt rendkívül népszerű lett, Post pedig gazdag. Egészséges ételei ellenére 59 éves korában Post bélbetegsége kiújult, és depresszióval súlyosbodott, ezért 1914-ben főbelőtte magát. 22 millió dollárját és cégét lánya örökölte. Még mindig a 20. század, 1945. május 9-e a győzelem napja. A fasizmus felett aratott győzelem napja 1945. május 7-én Jódl tábornok Reimsben aláírta az általános megadásról szóló okmányt, május 8-án Kittel tábornok megismételte az aláírást a szovjet főhadiszálláson. Május 9-én 0 óra 1 perckor Európában véget ért a II. Világháború, ennek emlékére ez a nap a győzelem napja, bár a II. Világháború valójában ekkor még nem ért véget. Most csak 5 évet ugrunk előre, 1950. május 9-e, Európa nap. Annak emlékére, hogy Schumann francia külügyminiszter 1950. május 9-i nyilatkozatában javaslatot tett az európai szén- és acélközösség létrehozására. És még mindig a 20. századi a főszerep, 1962. május 9-én Eppingben megszületett Dave Gahan, brit pop énekes, a Depeche Mode együttes tagja. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: Üzenet Izsaiás proféta könyve 11-es fejezetéből.
1: Profécia Jézusról. Az Úr lelke nyugszik rajta, a bölcsesség és értelem lelke, a tanács és erő lelke, az Úr ismeretének és félelmének lelke. Az Úr félelme lesz a gyönyörűsége. Nem a látszat után ítél, és nem hallomás után dönt.
2: Hobbi Rádió.
3: 2026. május 9-e, szombat. Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. Evangélium Szent János könyvéből 15. fejezet 18-tól a 21. versig. Búcsú beszédében Jézus így szólt övéihez. Ha a világ gyűlölt titeket, tudjátok meg, engem előbb gyűlölt. Ha a világból volnátok, szeretne titeket a világ, mint övéit. De ti nem vagytok a világból, mert kiválasztottalak titeket a világból, ezért gyűlöl benneteket a világ. Emlékezzetek vissza tanításomra. Nem nagyobb a szolga uránál. Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. Ha az én tanításomat megtartották, a tiéteket is megtartják. Mindezt miattam teszik veletek, mert nem ismerik azt, aki küldött engem. Emlékedés. A Jézussal való életnek komoly ára van, következményekkel jár. A szeretet, amelyről egész héten elmélkedtünk, nem mindig vált ki lelkesedést, sőt, gyakran ellenállásba ütközik. Mert a hiteles szeretet felébreszti másokban a lelki ismeretet, világosságot gyújt az önzés sötétjében, és nem hajlandó kompromisszumot kötni a hazugsággal. Sok ember nem tud mit kezdeni a krisztusi igazsággal, és azzal sem, hogy valaki az ő személyéhez igazítja életét. Krisztus tanítványa nem a világ elismerését keresi, hanem azt, hogy hűséges maradjon a Mesterhez. Abban rejlik a tanúságtétel ereje, hogy amikor nem az elfogadásra törekszünk minden áron, hanem az igazsághoz való ragaszkodásban találjuk meg identitásunkat. Jézus nem hallgatja el a nehézségeket. Nem azt ígéri, hogy a tanítványok útja könnyű lesz, hanem azt, hogy nem lesznek egyedül. Ő lesz az erőforrás, a meg nem értettség, a kirekesztés vagy az üldözés közepette is. A világ logikája a siker és a hatalom, Jézusui pedig az odaadás és az igazság. A keresztény ember hűsége ebben áll, hogy nem simul bele a világ kényelmes magatartás formáiba, hanem vállalja, hogy Jézushoz tartozik akkor is, ha ez szembe megy a többség véleményével. Szentek hosszú sora bizonyítja, hogy a sötétségben is lehet világítani, ha a forrás a feltámadott Krisztus. Uram Jézus Krisztus, nem mindig könnyű hozzád tartozni, amikor a világ más értékeket dicsőít. Néha fárasztó és magányos út, ha nem értenek meg, ha gúnyolnak, ha elfordulnak tőlem. De mégsem akarok máshová tartozni, csak hozzád. Segíts, hogy ne félelemből éljek, hanem minden helyzetben bízzak benned. Add, hogy hűségesen gyakoroljam a szeretetet akkor is, amikor áldozattal jár, és adj bátorságot, hogy mindig igaz módon képviseljelek téged. Legyen életem tanúságtétel arról, hogy te vagy az út, az igazság és az élet. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
0: Hobbi Rádió.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy mi történik a mosógépben? Hát a ruhák szennyezése. A frissen mosott ruha ugyan tisztának látszik, de ez becsapós. A hepatitis A vírusok például könnyedén túlélik a mosást, és a mosógépben beszennyezhetik a többi ruhát is. Tanácsos alkalmanként a főzőprogramot is használni. Még jobb, ha ilyenkor hipót is öntünk a mosógépbe. A hipó ugyanis a kórokozó közel 100%-át elpusztítja. Ezen kívül a hazánkban még nem annyira elterjedt szárítógépeknek is megvan az az áldásos tulajdonságuk, hogy a forróvizes öblítéshez hasonlóan baktériumölő tulajdonsággal bírnak.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
3: Csak itt, a Hobby Rádióban.

0: egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Egy elfelejtett régi magyar ételt hoztam itt a Rádió Recept klubjába, csáki rostiós fogunk készíteni. Az elkészítési módja a következő. Rostiósokat vízszintesen bevágjuk. És ez nem csak rostiósból, megmondom őszintén, hétvégente otthon karajból szoktam elkészíteni. Szóval a rostiósokat vízszintesen bevágjuk, széthajtjuk, vékonyra kiveregetjük, szélein az inakat bevagdaljuk, sóval, borssal meghintjük. Ezután lecsót készítünk. A hagymát ezúttal apróra, a zöld paprikát és a paradicsomot kockára vágjuk a lecsóhoz. Ha elkészült, ráöntjük a jól elkevert, megsózott tojást, és a lecsóval addig sütjük, amíg meg nem köt. Ezt elosztjuk a húszszeletekre, szétkenjük rajtuk a széleit, ráhajtjuk, és hosszában rúd alakúra összegöngyöljük, majd vékony zsineggel átkötözzük. Ezt a zsineges átkötözést el lehet felejteni abban az esetben, hogyha a tepsibe egymás mellé szorosan rakjuk a rúd alakúra csavart hátszíneket. A tekercseket zsírban időnként megforgatva sütőben körülbelül 15 percig elősütjük, majd áttesszük egy lábosba. A fennmaradó zsírban a finomra vágott hagymát aranysárgára pirítjuk, gyorsan elkeverjük fűszerpaprikával, erre vigyázzunk, mert hogyha a paprika megég keserű lesz, és kevés csontlé vagy vízzel a húsokra öntjük. Fedő alatt mérséggel tűzön pároljuk, levét mindig csak kevés folyadékkal pótolva. Ha félig puha, a zöld paprikát és a paradicsomot adunk még hozzá. Amikor elkészült, a tekercseket kiemeljük, a zsineget eltávolítjuk, a levet lisztes, simára kevert tejfőrrel behabarjuk, kiforraljuk és átszűrjük. A tekercseket rézsútosan felszereteljük, és a mártással leöntjük és petrezselyem zöldével meghintjük. Köretnek nagyobb vajas galuskákat adunk hozzá. Ehhez 120 g vajat 3 tojásságával kikeverjük, megsózzuk, hozzákeverjük a 300 g gríz lisztet, majd a fehérjékből felvert kemény tojáshabot elvegyítünk hozzá, és vizezett kanállal forrásban lévő sós vízbe szedve kifőzzük. Ha próbafőzésnél a vajas galuskák szétfőnnének, lisztet, ha túl kemény, egy kis vizet vagy vajat adhatunk hozzá.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!

0: Műsorajánló.
1: Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től.
2: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad két órája.
3: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hópi Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
4: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
5: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
1: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
0: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
6: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
7: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
8: Nagy generáció! Illés!
9: Ne gondold, hogy tiéd a világ.
8: Omega!
10: Oh,
8: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
11: I want to break free.
8: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
1: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
12: Biztonsági öv, baleset megelőzési magazin.
13: Hagyományaink, értékeink Európában.
14: Ahol az érték a mérték.
0: A DS Studio műsora szombaton 10 órától. Műsorajánlót hallottak.

0: Hobbi Rádió. Értünk szól.
1: Jó reggelt!
2: Rendkívül alacsony a magyarországi folyók és tavak vízszintje. Jelentős diplomáciai egyeztetések helyszíne volt az örményországi Jereván. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az ország több pontján is komoly vízhiány alakult ki, rendkívül alacsony a magyarországi folyók és tavak vízszintje. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivő helyettese az Inforádióban azt mondta, Magyarország területén a 2021 óta tapasztalható, döntően az átlagosnál szárazabb időjárás következtében a halmozott csapadék hiány mértéke 2026 márciusának végére elérte a -426 mm-t. A nagy hazai tavak közül a Balaton átlagos vízállása jelenleg 87 cm. Az április végi május elejé átlagos vízállás ugyanakkor magasabb 98 cm volt a magyar tengernél, a velencei tó vízállása pedig Agárnál 70 cm volt. Ez jelentősen elmarad attól a szinttől, ami ilyenkor megszokott. Véget ért az a per, amelyben egy 2023. június 10. napján történt Bátonyterenyei balesetet vizsgáltak. Egy férfi lakott területen ittasan és kokain hatása alatt vezette személygépkocsiját egy olyan útszakasz felé, ahol nem csak 40 km/h sebességkorlátozás volt érvényben, hanem egy kijelölt gyalogos átkelőhely is található. Ittassága és a kábítószertől befolyásolt állapota miatt túllépte a számára megengedett haladási sebességet, és figyelmen kívül hagyta az esős időjárás okozta a korlátozott látási viszonyokat is. 63-67 km/h sebességgel lassítás nélkül közelítette meg a zebrát, ahol éppen egy 47 éves nő gyalogolt. A vádlott fékezés és irányváltás nélkül ütötte el a nőt, aki a jármű motorháztetőjére csapódott, onnan az ütközés helyétől 30 méter távolságra zuhant az úttestre. Az ütközéskor a szélvédő is betört, a vádlott azonban nem állt meg, nem nyújtott tőle elvárható segítséget az általa előidézett balesetben megsérült gyalogos, hanem őt sorsára hagyva elmenekült. A nő a súlyos balesetben maradandó fogyatékosságot eredményező sérüléseket szenvedett. A másodfokon eljáró balassagyarmati törvényszék a férfit 3 év 6 hónapra szabadságvesztésre ítélte, és a közúti járművezetéstől 6 évre eltiltotta. Közigazgatási hatósági, valamint szabálysértési eljárás indul egy külföldi férfi ellen, aki ejtőernyővel leugrott a Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság budapesti székházának tetejéről, írja a budapesti rendőrfőkapitányság. A keddesti akcióról videófelvétel is készült. Ezen az látszik, amint többen lentről nézik a rövid nadrágos férfit, aki elindult a torony tetejére, majd onnan egy rövid repülést követően az épület mellett landolt. Jelentős diplomáciai egyeztetések helyszíne volt az örményországi Jereván, ahol Robert Fico szlovák kormányfő és Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök személyesen tárgyalt egymással. A találkozó középpontjában a két ország jövőbeni együttműködése és Ukrajna európai integrációja állt. A jereváni csúcs találkozó egyik legfontosabb gyakorlati eredménye, hogy akár már június végéig megvalósulhat egy közös szlovák-ukrán kormányülés. Holnap a keleti ország rész felett változó vastagságú fátyol felhőzet lesz az égen, ami északkelet felé elhagyja hazánkat. Délután alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Az északi, északnyugati szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 27 fok között várható.
0: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Reklám.
3: Társadalmi célú hirdetés következik.
4: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adunk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
5: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
0: Reklám következik.
6: Jogomvan.hu.
7: Jogomvan.hu.
6: Jogi segítség mindenkinek.
7: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
6: Jogomvan.hu.
7: Dexablock.
8: Fájdalom csillapító.
7: Dexket

0: Esztrik betonszakkivitelezés. Petronella Kft. Mert a minőség nem luxus. Ha Esztrik beton, Petronella.
1: Ne csak fotózd, tedd ki örökre! Víztiszta plexi hűtőmágnes és kulcstartótok fotósok, bazárosok, viszonteladók iskolák részére. Tömítésgyár.hu.
2: Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
4: Társadalmi célú közlemény következik. Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adófelajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18, 12, 99, 82, kötőjel 1, kötőjel 41. Nos, adód vagy nem adód adód? A biztonság kedvéért megismétlem adószámunkat. 18, 12, 99, 82, kötőjel 1, kötőjel 41. Hobby Rádió, a jövedelemadó vevő.
5: Társadalmi célú közleményt hallottak.
4: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Köszöntünk. Május 9-én a Gergely nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A név jelentése éberen örködő, görög eredetű, a Gregorios névből ered. Ünnepelnek még a Gergelyek március 12-én, január 2-án, február 13-án, szeptember 3-án és november 17-én is. A Gergely név komoly, bár visszahúzódó természet kialakulását segíti elő. Inkább egyedül szeret lenni a gondolataival, mint mások társaságában. Becézése Gergelyke, Gerű, Gerűke, Geri, Gerike, Gerűs, Gergő, Gergőke, Gergőcske, jeles viselői a névnek, Bornemissza Gergely, Eger várának kapitánya, Litkai Gergely humorista, forgatókönyvíró, valamint ön, kedves Gergely. Ezen a napon köszöntjük még Édua, Fehérke, György, Hófehérke, Karla, Karola, Karolina, Karolt, Katalin, Kristóf, Charlotte, valamint Sarolta nevű kedves hallgatóinkat is.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió!

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával május 9-én. Üdvözlöm Önöket! Tekintsünk vissza, mi is történt a történelem során ezen a napon. 1763. május 9-ével kezdünk, ekkor született meg Batchányi János, a magyar felvilágosodás költője, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. A 19. század elejével folytatjuk, 1805. május 9-én Weimarban 45 éves korában tüdőgyulladásban meghalt Friedrich Schiller, német költő és drámaíró, Johann Wolfgang Goethe mellett a német klasszika legjelentősebb képviselője. Főművei a Don Carlos, a Tell Vilmos és a Wallenstein trilógia. Még mindig a 19. században járunk, 1874. május 9-én megszületett Howard Carter, angol felfedező, aki megtalálta Tutankhamon szarkofágját a királyok völgyében. Egyiptomban. Lépjünk a 20. századra, 1914. május 9-én meghalt az amerikai Charles W. Post, aki a gabona pehelyének köszönhetően lett milliómos. A folyton betegeskerő Charles Post 37 éves korában Dr. Kellogg szanatóriumában találkozott először a gyógyító hatású gabona készítményekkel. Felépülése után megalapította egészségügyi vállalkozását, majd kikísérletezett egy gabona kávét. A Postum nevű termék rövid idő alatt rendkívül népszerű lett, Post pedig gazdag. Egészséges ételei ellenére 59 éves korában Post bélbetegsége kiújult és depresszióval súlyosbodott, ezért 1914-ben főbe lőtte magát. 22 millió dollárját és cégét lánya örökölte. Még mindig a 20. század, 1945. május 9-e a győzelem napja. A fasizmus felett aratott győzelem napja 1945. május 7-én Jodl tábornok Reimsben aláírta az általános megadásról szóló okmányt, május 8-án Kittel tábornok megismételte az aláírást a szovjet főhadiszálláson. Május 9-én 0 óra 1 perckor Európában véget ért a II. Világháború, ennek emlékére ez a nap a győzelem napja, bár a II. Világháború valójában ekkor még nem ért véget. Most csak 5 évet ugrunk előre, 1950. május 9-e, Európa nap. Annak emlékére, hogy Schumann francia külügyminiszter 1950. május 9-i nyilatkozatában javaslatot tett az európai szén és acél közösség létrehozására. És még mindig a 20. századi a főszerep, 1962. május 9-én Eppingben megszületett Dave Gahan, brit poppénekes, a Depeche Mode együttes tagja. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon. Hobbi Rádió. Értünk szól.

0: Üzenet Izsaiás proféta könyve 11-es fejezetéből.
1: Profécia Jézusról. Az Úr lelke nyugszik rajta, a bölcsesség és értelem lelke, a tanács és erő lelke, az Úr ismeretének és félelmének lelke. Az Úr félelme lesz a gyönyörűsége. Nem a látszat után ítél, és nem hallomás után dönt.
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
3: Csak itt, a Hobby Rádióban!
4: 2026. május 9-e, szombat. Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. Evangélium Szent János könyvéből 15. fejezet 18-tól a 21. versig. Búcsú beszédében Jézus így szólt övéihez. Ha a világ gyűlölt titeket, tudjátok meg, engem előbb gyűlölt. Ha a világból volnátok, szeretne titeket a világ, mint övéit. De ti nem vagytok a világból, mert kiválasztottalak titeket a világból, ezért gyűlöl benneteket a világ. Emlékezzetek vissza tanításomra. Nem nagyobb a szolga uránál. Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. Ha az én tanításomat megtartották, a tiéteket is megtartják. Mindezt miattam teszik veletek, mert nem ismerik azt, aki küldött engem. Emélkedés. A Jézussal való életnek komoly ára van, következményekkel jár. A szeretet, amelyről egész héten elmélkedtünk, nem mindig vált ki lelkesedést, sőt, gyakran ellenállásba ütközik. Mert a hiteles szeretet felébreszti másokban a lelki ismeretet, világosságot gyújt az önzés sötétjében, és nem hajlandó kompromisszumot kötni a hazugsággal. Sok ember nem tud mit kezdeni a krisztusi igazsággal, és azzal sem, hogy valaki az ő személyéhez igazítja életét. Krisztus tanítványa nem a világ elismerését keresi, hanem azt, hogy hűséges maradjon a Mesterhez. Abban rejlik a tanúságtétel ereje, hogy amikor nem az elfogadásra törekszünk minden áron, hanem az igazsághoz való ragaszkodásban találjuk meg identitásunkat. Jézus nem hallgatja el a nehézségeket. Nem azt ígéri, hogy a tanítványok útja könnyű lesz, hanem azt, hogy nem lesznek egyedül. Ő lesz az erőforrás, a meg nem értettség, a kirekesztés vagy az üldözés közepette is. A világ logikája a siker és a hatalom, Jézusui pedig az odaadás és az igazság. A keresztény ember hűsége ebben áll, hogy nem simul bele a világ kényelmes magatartás formáiba, hanem vállalja, hogy Jézushoz tartozik akkor is, ha ez szembe megy a többség véleményével. Szentek hosszú sora bizonyítja, hogy a sötétségben is lehet világítani, ha a forrás a feltámadott Krisztus. Uram Jézus Krisztus, nem mindig könnyű hozzád tartozni, amikor a világ más értékeket dicsőít. Néha fárasztó és magányos út, ha nem értenek meg, ha gúnyolnak, ha elfordulnak tőlem. De mégsem akarok máshová tartozni, csak hozzád. Segíts, hogy ne félelemből éljek, hanem minden helyzetben bízzak benned. Add, hogy hűségesen gyakoroljam a szeretetet akkor is, amikor áldozattal jár, és adj bátorságot, hogy mindig igaz módon képviseljelek téged. Legyen életem tanúságtétel arról, hogy te vagy az út, az igazság és az élet. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
2: Hobby Rádió.

0: Tudni valamit és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy mi történik a mosógépben? Hát a ruhák szennyezése. A frissen mosott ruha ugyan tisztának látszik, de ez becsapós. A hepatitis A vírusok például könnyedén túlélik a mosást, és a mosógépben beszennyezhetik a többi ruhát is. Tanácsos alkalmanként a főzőprogramot is használni. Még jobb, ha ilyenkor hipót is öntünk a mosógépbe. A hipó ugyanis a kórokozó közel 100%-át elpusztítja. Ezen kívül a hazánkban még nem annyira elterjedt szárítógépeknek is megvan az az áldásos tulajdonságuk, hogy a forró vizes öblítéshez hasonlóan baktériumölő tulajdonsággal bírnak.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Műsorajánló.
3: Pillesó. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
4: A tudomány mai állása.
2: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
4: Egy műsor
2: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
4: A tudomány mai állása.
5: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
4: Jó szórakozást!
2: Jó szórakozást! Műsorajánlót hallottak.
6: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Műsorajánló.
1: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
0: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
0: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
3: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
4: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
2: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
2: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
0: Egészségedre.
3: Egészségedre.
4: Egészségedre.
3: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
5: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
2: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
6: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
7: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
8: Ha nem bírod már elviselni.
9: Always look on the bright side of life.
10: A régi ismerős dallam új költösben.
11: Nézd az élet jó oldalát.
10: Dupláljon a feldolgozások minden szombaton.
12: Engem ez így jó.
10: 15 órától. Csák Attilával. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.
13: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
13: Hungary Live.
14: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad két órája.
7: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban, vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
15: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
0: Műsorajánlót hallottak.
16: Jaman, én a Bodnár Tibi vagyok, Ladánymene 27-ből, és mindenkinek nagyon sok minden jót, jó regi zenéket kívánok itt a Hobby Rádió frekvenciáján.

0: Hobby Rádió. Jó reggelt!
1: Megalakul az új országgyűlés, a miniszterelnököt is megválasztják. Több mint 1,7 millióan adták már be eszi a bevallásukat, marad még a melegebb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Megalakul az új országgyűlés, amely megválasztja az új miniszterelnököt, az áprilisi parlamenti választáson nyertes Tisza párt elnökét, Magyar Pétert. A parlamenti képviselők több mint a felének szavazatával választják meg az új kormányfőt, aki a megválasztásával hivatalba is lép, és a történelmi zászlók előtt ünnepélyes keretek között tesz esküt, majd mond beszédet. Az új parlamentnek 20 állandó bizottsága lesz, 14-et a kormánypárt, 4-et a Fidesz, 1-et a KDNP és a Mi Hazánk elnököl. Az alakuló üléssel párhuzamosan a Tisza párt egész napos rendszerváltó népünnepére várja az érdeklődőket az Országház előtti Kossuth Lajos téren és a rakparton. Csak nem 1,7 millióan adták be eszi a bevallásukat. A Nemzeti Adó és Vámhivatal hangsúlyozta, a bevallási tervezetek az ESZIA-ban ügyfélkapu plusz vagy a DÁP regisztrációval érhetők el. Az ESZIA-ban május 5-ig már 1,9 millióan megtekintették, 1,1 millióan véglegesítették, közülük 717 ezeren módosítás nélkül fogadták el a NAV által kiajánlott tervezetet. Fontos változás lépett életbe az idei társasági adó bevallási időszakban. Módosultak a fejlesztési adó kedvezménnyel kapcsolatos adatszolgáltatás szabályai, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Fontos, hogy már nem csak akkor kell adatot szolgáltatni, ha a vállalkozás az adott évben érvényesíteni kívánja a fejlesztési adó kedvezményt, hanem minden olyan esetben, ha a cégnek volt 2010 óta benyújtott jóváhagyott bejelentések kérelme. A NAV többféleképpen is segíti az érintett vállalkozásokat. A cégek egy részének elektronikusan figyelemfelhívó levelet küld. A 2025-ös adóévre vonatkozó társasági adó bevallásának határideje május 31-e. Elindult az aktív közlekedés népszerűsítő Bringázza suliba program. Ennek célja, hogy játékos és élményszerű módon hozza közelebb az általános iskolás diákokhoz az egészséges életmódot, az aktív közlekedés népszerűsítésével a mindennapi mozgást, valamint a környezetbarát fenntartható közlekedést. A május 29-ig tartó kampányhoz a tavasz folyamán 200 általános iskola csatlakozik. Idén is meghirdeti diákutaztatási programját a Kárpát-medencei középiskolások részére a Nemzeti Összetartozás napjára a Rákóczi Szövetség. A program célja, hogy a Kárpát-medence országaiban élő magyar középiskolások együtt emlékezzenek meg a Nemzeti Összetartozás napjáról, és ahhoz kapcsolódva minél több élmény kapcsolat szövődjön a magyar diákok, tanárok és iskolák között. A pályázatot a Rákóczi Szövetség honlapján elektronikusan lehet benyújtani május 11-ig. Arra bármely kárpát-medencei magyar középiskola jelentkezhet. A pályázati elbírálásnál azonban előnyben részesülnek azok az intézmények, ahol szervezete működik a szövetségnek. Kezdetben felhős időre számíthatunk, aztán felszakadozik a felhőzet és több órára kisüt a nap. Számottevő csapadék nem várható. Napközben sokfelé megélénkül az északnyugati szél, délután 24 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de délután délnyugat felől több felhő érkezik. Számottevő csapadék sehol sem várható, csak elvétve alakulhat ki egy-egy gyenge zápor. A Dunántúl a megélénkül a szél, reggel 6-13, napközben 23-28 fokig melegszik a levegő.
0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió.
0: Társadalmi célú közlemény következik.
3: Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adó felajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18-12-99-82-1-41. Nos, adó vagy nem adó? Adó. A biztonság kedvéért megismétlem. Adószámunk 18-12-99-82-1-41. Hobby Rádió. A jövedelem adó. Vedő.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
4: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. Ez a Konyhafőnök ajánlata.
5: Ízekkel, illatokkal teli boldog egy órát kívánunk mindenkinek itt a Konyhafőnök ajánlatában. A kukták még mindig ugyanazok, az ételek még mindig ugyanolyan kiválóak, nem beszélve arról, hogy szórakoztató zenékkel töltjük meg ugye az étert. Szomer Gábor, László Vazult hallják.
6: No, meg nem utolsó sorban itt van a konyha főnöke is, aki leellenőrizte a mai menüt is, hogy biztosan, hogy finom legyen. Ő továbbra is Nacsa Móni, úgyhogy köszöntjük Önöket. Na nézzük, hogy mivel is készültünk a mai napra, higgyék el, tényleg nagyon jó lesz.
5: Egyfelől csinálunk ízletes csirke salátát.
6: És hogyha már ennyire benne vagyunk a csirke salátába, akkor ennek elkészítjük török változatát is.
5: Lesz mediterrán tepsis burgonya.
6: Viszont aki tényleg szereti a húst, úgy jó gazdagon, hát akkor megajándékozzuk egy jó kis rakott karajjal.
5: És hát valljuk meg őszintén, itt a sárga barack szezonja, barackos pudingos süteménnyel áldozunk egy kicsit a sárga csoda előtt.
6: Na meg nem felejtjük el a mai konyhai turpisságainkat sem, úgyhogy mindjárt belevágunk a főzőcskézésünkben, addig pedig jobbnál jobb felvételek. Tartsanak velünk itt a Konyhafőnök ajánlatában.
4: A Konyhafőnök ajánlata, a műsor, amivel még ön sem égeti oda.

0: Hobby Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyes, nem tudom, hogy miért fantanem esküszöm.
3: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Ez itt tehát a konyhafőnök ajánlata nagyon-nagyon finom ételekkel, amiket higgyék el, nem nehéz elkészíteni, csak egy kis odafigyelés kérdése, és már is mennyei étkekkel lehet elkápráztatni, akár a családot, akár saját magukat, akár pedig a vendégeket is. Kezdésképpen már is kínálunk kétféle csirke salátát, az egyik nemes egyszerűséggel egy ízletes csirke saláta. Szükségünk van egy csirkére, csirkemell vagy comb, az a legjobb hozzá, kevés vajon meg lehet pirítani, mellette teszünk 2-3 gereszt fokhagymát, illetve egy kevés vízzel fedő alatt egy kicsit megpároljuk. Aztán ami még kell, az fél teáskanál piros paprika, egy csipetnyi bors, egy doboz konzerv kukorica, de lehet éppen méhűtött is, aztán kell só, egy evőkanál apróra vágott snidling, vagy éppen zöldhagyma, egy piros pritamin paprika, aztán fél kígyúborka, egy evőkanál ecet, 3 evőkanál olaj, fél teáskanál fűszersó, egy csipetnyi fokhagymapor, illetve egy csipet cukor.
5: Vágjunk bele! A sült vagy párolt húst falatnyi darabokra vágjuk, a csont nélkül természetesen sózzuk, borsozzuk. A kukoricát lecsepegtetjük és a húsra tesszük, snidlinget és egy csipet sóval megszórjuk, a paprikát megmossuk, félbevágjuk, kimagozzuk, apró darabokra vagdaljuk és a kukorica tetejére szórjuk. Megmossuk az uborkát és közvetlenül a salátára gyalújuk, az ecetet összekeverjük az olajjal, a fűszersóval, a fokhagymaporral vagy az összenyomott fokival. És a cukorral, ha egy kicsit felkeverjük a villával, jó krémes állagú öntet lesz belőle, és a salátába keverjük.
4: No, kérem szépen, hogyha valaki viszont szereti a keleties ízeket, mondjuk akár török ízeket, az is készített csirke salátát méghozzá török módra. Na nézzük, mit is kell hozzá vásárolni.
5: Csirkét vagy pulykát lehetőleg a melléd, de bármilyen száraz hús megteszi. 7-8 paprika, 4-5 paradicsom, 2 kígyóborka, fokhagyma ízlés szerint, majoranna szintén, só, bors, egy nagy doboz tejföld, illetve egy nagy doboz natúrjoghurt.
4: Egyáltalán nem nehéz elkészíteni, csupán csak a húst a vajon vagy éppen olajon meg kell egy kicsit pirítani, közben felszeleteljük a zöldségeket kockára vagy éppen csíkokra, kinek mi tetszik, hogyha pedig kész van a hús, összekeverjük a zöldségekkel, joghurttal, tejföllel és a fűszerekkel nyakon öntjük, és már is fogyaszthatjuk, már csak azért is egyébként ez nagyon hasznos, mert a fogyizók is nyugodtan ehetik, nem hízlal és ráadásul még nagyon jól laktat is. Hamarosan megyünk tovább itt a konyhafőnök ajánlatában, most már azért kicsit tartalmasabb ételeket is fogunk készíteni, egyrésztről mediterrán tepsis burgonyát,
5: másfelől karajt mégpedig gazdagon megrakva.
6: Fülcsiklandozó étkek a konyhafőnök ajánlatából.

0: Mobi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Műsorajánló.
2: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy. Nagy generáció! Illés!
3: Ne gondold, hogy ne, hogy tiéd a világ.
2: Omega! Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
4: I want to break free.
2: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
5: Nagy generáció. Szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
2: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
5: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
6: Ez itt még mindig az a műsor, amiben egy órán keresztül jobbnál jobb ételekkel kápráztatjuk el önöket, netalántán tippeket adva ahhoz, hogy a következő vendéglátás alkalmával mivel is lehetne elkápráztatni a vendégeket. No hát, hogyha nagyon gyorsan akarnak valami jó kis finomot összeütni, akkor talán a legjobb választás az a mediterrán tepsis burgonya. Na nézzük, hogyan is készül ez el.
7: Fél kiló krumplit megpucolunk és felkockázzuk nem túl apróra. Egy fej fokhagymát megtisztítunk. A nagyobb gerezdeket félbevágjuk, hiénaitál aljára pici vajat teszünk, majd a krumplit és a fokhagymát, friss rozmaringot, körülbelül 10 centis ágakat, 5-6 levél zsájával fűszerezve újnyi vizet teszünk alá, megsózzuk, megborsozzuk, majd betesszük a sütőbe, és magas fokozaton 20 percig néha kevergetve sütjük. Akkor jó a mediterrán tepsis burgonya, hogyha enyhén sárgás, árnyalatú a konyha, pedig illatozik a friss fűszerektől. Ha ez még mindig nem lett volna elég, ugye ebből kitűnt, hogy nincs benne hús. Hát mi most megörvendeztetjük a húsrajongókat olyas valamivel, amiben hús is hússal van, hiszen a rakott karajt tálalunk gazdagon.
6: Na nézzük, mit is kellett vásárolnunk mindehhez. Mindenképpen szükségünk van 6 szelet karajra, 2 fej lilahagymára, 3 paradicsomra, sóra, borsra, mustárra, piros paprikára, illetve kakukkfűre, 50 dek a gombára, olajra, illetve 20 dek a reszelt sajtra, és akkor nézzük, hogyan is készül ez a rakott karaj.
7: A felszeletelt gombát pici olajon megdínszteljük, hogy a felesleges folyadékot kiadja magából. A karajszeleteket kiklopfoljuk, és mindegyik oldalát besózzuk, beborsozzuk. Egy nagyobb, magas falú tepsit kikenünk olajjal, és a felkarikázott lilahagymákkal megágyazunk a húsoknak. Ráterítjük aztán a karajt a hagymakarikákra, és a tetejüket megszórjuk piros paprikával, illetve megkenjük mustárral. Ekkor bekapcsoljuk a sütőt úgy 200 fokra, rárakjuk egyenletesen a dínsztelt gombát, amit megsúzunk, és kakukkfűvel beszórunk. Ezután karikára vágott paradicsom következik, amivel teljesen beborítjuk az egészet, és ezt is megsózzuk. Pici vizet öntünk alá, de lehet valamennyi száraz fehérbort is, és lefedve úgy egy órán át pároljuk a sütőben. Ezután meg lehet nézni, de ilyenkor azért még, ha nem elég puha a hús, további 20 percre visszatehetjük. Ha már minden puha, akkor kivesszük, levesszük róla a fedőt, és beterítjük reszelt sajt. Ezután visszarakjuk, addig sütjük, amíg a sajt elkezd pirulni. Jó étvágyat kívánunk!
6: Hamarosan folytatjuk majd főzőcskézésünket, de most már csatlakozik hozzánk majd még egy állandó szereplője a műsornak. Ő pedig nem más, mint Gombóc Artúr, aki a mai napon nem más, mint barackos pudingos süteményt ajánl nekünk is, na meg önöknek is. Szóval maradjanak, mindjárt ezt fogjuk elkészíteni itt a konyhafőnök ajánlatában.
1: A konyhafőnök ajánlata ízekre hangolva.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Megérkeztünk most már desszert tippünkhöz, itt a mai konyhafőnök ajánlatában. Természetesen a mai napon is Gombóc Artúr volt a segítségünkre. Móninak egyébként valami külön dolgot is elárult, amit úgy a fülébe sugott meg, és nekem meg nem mondta el.
2: Igen, azt mondta, hogy ő már készül a pálinka főző szezonra. Ez nem véletlenül van így, hiszen elkezdett a sárga barack érni, és hát minden jó fülű, jó szagú, jó illatokra hajlandó ember, illetve hát állat, vagy Gombóc Artúr tudja, hogy a barack az nem csak süteménybe jó,
1: hanem pálinkának is.
2: Így van. Mi most azonban eltekintünk a szeszfőzés rejtelmeitől, csak és kizárólag süteményt sütünk, de azt nagyon. Na nézzük, hogy mi kell a barackos pudingos sütihez. 35 dek a liszt, 30 dek a porcukor, 1 kg sárga barack, de lehet darabos sárga barack lekvár is. Tudják, amikor friss, na akkor az igazi.
1: Meg hát a nagymami sárga barack lekvárja
2: bizony,
1: a legjobb, azt azért valljuk be.
2: De ne felejtsünk el nagymaminak segíteni, takarítani a barack lekvár főzés után, mert általában, még a plafon is általában barack lekváros szokott lenni a főzés után. Fél csomag sütőpor, 1 darab tojás, 2 darab tojás sárgája, 15 dek a sütő margarin. A pudinghoz pedig egy csomag főzős vaníliás pudingpor, 1 liter tej és 5-6 evőkanál cukor.
1: Na és akkor nézzük, hogyan is készül a barackos pudingos süteményünk. A lisztet, a sütőport, a porcukrot, a vajat, illetve az egész tojást, valamint 2 tojás sárgát elkeverünk és összegyúrunk. Úgyi vastagságúra kinyújtjuk ezt a tésztát és ketté szeljük. Az egyik lapot magas falú tepcsibe tesszük, és ráhelyezzük a sárga barack feleket, majd pedig a tetejére illesztjük a tésztalap másik felét is. Sütőben eleinte nagyobb, körülbelül 220 fokon, majd pedig közepes lángon nagyjából 30 perc alatt megsütjük. A vanília pudingot hidegen csomómentesre keverjük a tejjel, majd pedig felforraljuk. Miután elkészült, fél percre félretesszük, majd pedig ráöntjük a kész és már langyosra hűtött sütemény tetejére. Vigyázzunk, legyen a tepsinek még elegendő oldalfala, mely még meg tudja fogni a még viszonylag folyékony pudingot. Fél órát hagyjuk állni, majd pedig fél órát tegyük be a hűtőbe is. Amikor pedig az elkészült kicsi kockákra vágjuk, a hatás garantáltan nem fog elmaradni. Kiadós, rafinált és nem túl bonyolult sütemény ez. Egy félre sikerült sütés kreatív termékének is be lehet akár tudni. A barackos süti tetején Ringo puding kocka pedig mennyei ízhatást biztosít, szóval jó étvágyat kívánunk hozzá.
2: Hamarosan folytatjuk, mégpedig a háziasszonyok kedvenc tippjeivel, ne menjenek sehová, ez még mindig az ízekkel teli egy óra, a konyhafőnök ajánlata.
3: Fülcsiklandozó étkek a konyhafőnök ajánlatából.

0: Újra megérkeztünk ahhoz a részhez, amikor nagyon hasznos tanácsokkal látjuk el önöket, apróbb, cseprőbb kis tanácsokkal, szóval nézzük, hogy mi jutott már, mire érdemes odafigyelni. Hogyha a fokhagyma gerezdet pucolás nélkül tesszük a fokhagyma nyomóba, akkor nem kell vesződnünk az eszköz takarításával, és ráadásul csak a hagyma fog majd kipréselődni belőle.
1: Ha a főzéskor a lencséhez adunk pár szelet paradicsomot, hamarabb puhul.
0: Hogyha éppen a tartár mártás készítésénél a tojás sárgájába először a mustárt tesszük bele, és csak utána kezdjük az olajat belekeverni, akkor sokkal hamarabb kész lesz.
1: Ha a gulyást csontléval öntjük fel, sokkal finomabb a leve.
0: A sótartóba tegyünk fogpiszkálót, ez fel fogja szívni a nedveséget, és nem fog összetapadni a só.
1: Ha elfelejtettük beáztatni a babot, főzéskor tegyünk bele nyugodtan egy kis szódabikarbónát.
0: Hogyha a kenyeret szeletelve tesszük be a mélyhűtőbe, egyből tehetjük majd a kenyér pirítóba, és bár mondjuk másoknak azt mondják, hogy ne rakjuk be a kenyeret a hűtőbe, majd a mélyhűtőbe se, mert megszívja magát, és egyszerűen olyan nyúlós lesz.
1: Ha megpucolt fokhagymát olajba tesszük, bármire fel tudjuk használni, sőt, az olajat is.
0: Csirke vagy éppen pulyka mellett szebben is ki lehet klopfolni, hogy a celofán közé fogjuk, egyben marad és szép vékony lesz.
1: Ha paprikás csirkét készítünk, előbb mindig főzzük ki a galuskát, majd annak főzőlevével kanalanként engedjük fel a fővésben lévő csirkét. A lisztes forró víz még sejmesebbé teszi a pörkölt levét.
2: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.

0: Jobbi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Hát hölgyek és urak, ennyi fért bele mai főzőcskézésünkbe, és megint csak rettenetesen jó menüt tálaltunk. Hát a mi vendégeink legalábbis degeszrették magukat itt a stúdióban, reméljük, hogy önök is hasonló sikert fognak elérni a következő főzés alkalmával.
2: És ha még mindig szeretnék színesíteni főzőtudományukat, ne feledjék egy hét múlva ugyanekkor, ugyanebben az időben, Szomár Gábor László Vazul egészen biztosan jön a recepteivel, no meg főző tippjeivel.
1: No meg aki minden munkafolyamatot felügyel, elni fog és kiadja a tanácsokat, az utasításokat, no meg eleve azt is megmondja, hogy mi jót fogunk főzni, az természetesen a konyha főnöken Nacsa Móni, ahogy ő is mondta, egy hét múlva ugyanitt is ugyanebben az időben, reméljük, hogy önökkel is találkozunk, addig pedig mindenkinek minden jót és vigyázzanak magukra, köszönjük az elmúlt 60 perc figyelmét, viszont hallásra.
3: A konyha főnök ajánlata ízekre hang.

0: társadalmi célú közlemény következik.
1: Megalakul az új országgyűlés, ünnepséget is szerveznek a Kossuth térre. 180 ezeren szavaztak idén először, folytatódik a meleg tavaszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Megalakul az új országgyűlés, Magyar Péter délután teszi le a miniszterelnöki esküt, és beszédet is mond majd az alakuló ülés után a Kossuth térre meghirdetett rendezvényen. A parlament oldalán közzétett napi rendi tervezet alapján akár már kedden felállhat az új kormány, és megkezdhetik a munkát az új miniszterek. 10 órakor a parlamenti ülés elkezdődik, megszavazzák a minisztériumi struktúrát, és vasárnap elindulhat a miniszterjelöltek bizottsági meghallgatása. 180 ezeren szavaztak idén először. Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke közölte, a legnagyobb létszámú szavazókör Budapest 11. kerületében volt, a legkevesebb szavazóval rendelkező település Debrece volt, ott mindössze 10 szerepeltek a névjegyzékben. A visszaélés gyanúját felvető panaszok száma elérte a 100-at, valamennyi esetben rendőrségi feljelentést tettek. Nemzetiségi regisztrációhoz köthetően a Nemzeti Választási Iroda eddig 11 ügyben tett feljelentést. Lemondott az Országos Kórházi Főigazgatóság főigazgatója. Révész János ezt a szervezet honlapján jelentette be. A főigazgató május 8-ával nyújtotta be lemondását, munkaviszonya június végén szűnik meg. A főigazgató kiemelte, az elmúlt közel 30 hónapban munkájuk kereteit az államigazgatás felső vezetése határozta meg. Feladataikat, ezen kereteket mindvégig feszegetve, az orvosi hivatás etikai szabályainak megfelelően a betegek és az ágazat érdekeit szem előtt tartva végezték. Májusban a főszabály szerinti időpontban érkeznek a nyugdíjak. A banki jóváírások is május 12-én kedden várhatók, így a kártyatulajdonosok már aznap használhatják a pénzüket. Aki továbbra is a készpénzes postai kifizetést részesíti előnyben, annak a Magyar Posta által korábban kiosztott úgynevezett nyugdíj kifizetési naptár az irányadó. A postás általában a hónap 12. és 24. napja között keresi fel a jogosultakat. Jelentős fagykárok érték a gyümölcsösöket. Az áprilisi hidegbetörések elsősorban az északi és északkeleti országrészben okoztak komolyabb károkat, ott, ahol a gyümölcstermő területek többsége található. A kedvezőtlen időjárást a virágkárok után a megmaradt termés is megszenvedte. A Fruitweb a fagyvédelem és a kárenyhítési rendszer átalakítását sürgeti, mert ilyen mértékű és gyakoriságú károk kezelésére már alkalmatlanok. Az érdekképviselet ennek érdekében szakértői csoportokat alakít, és támogatást ígér a szabályozó környezet átalakításához. Eleinte felhősebb, aztán délután már napos időre számíthatunk, nem lesz csapadék. Az északi szél időnként megélénkülhet. Koranyárias idő várható, 22 és 27 fok közötti maximumokkal. Holnap már egész nap sok napsütés valószínű, délnyugat felől lassú felhősödéssel. Estig nem várható sehol sem csapadék. Kissé melegszik az idő, délután már 23-28 fok is lehet. Hétfőn a napsütés mellett délután megnövekszik a gomoly felhőzet, és egyre több felé elered az eső. 20-28 fok lesz délután.
2: Hobby Rádió.
3: Reklám.
4: Társadalmi célú hirdetés következik.
5: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adunk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
6: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
4: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
7: Reklám következik.
8: Jogomvan.hu.
9: Jogomvan.hu.
8: Jogi segítség mindenkinek.
9: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
8: Jogomvan.hu.
9: Dexablock.
10: Fájdalom csillapító.
9: Dex ketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
11: Dexablock. Fájdalom csillapító.
9: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
12: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwee innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwee telepítés után 80 ezer forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
13: Esztrik betonszakkivitelezés. Petronella Kft. Mert a minőség nem luxus. Ha Esztrik beton, Petronella.
14: Ne csak fotózd, tedd ki! Örökre! Víztiszta plexi hűtőmágnes és kulcstartótok fotósok, bazárosok, viszonteladók, iskolák részére. Tömítésgyár.hu.
2: Reklámot hallottak.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
7: Reklámot hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
15: Társadalmi célú közlemény következik.
16: Közeledik az adóbevallás ideje.
17: A Hobby Rádiót üzemeltető NET Media Alapítvány számít a te segítségedre is.
18: 1% adófelajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába.
19: 18-12-99-82 kötőjel 1 kötőjel 41.
20: Nos, adód vagy nem adód adód?
21: A biztonság kedvéért megismétlem adószámunkat. 18-12-99-82 kötőjel 1 kötőjel 41.
22: Hobby Rádió!
23: A jövedelemadó
24: nevű.
25: Társadalmi célú közleményt hallottak.
26: Hobby Rádió.
27: A világon mindenhol hallható. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel.
28: Üdvözlöm Önöket, ez a Média 1. Itt vagyunk a választások után. Nagy mozgások indultak el a magyar médiaiparban. Magyar Péter rögtön a közmédiában kezdte a

0: hol romlott el ez az egész a MTVL körül, hogy odáig jutottunk, hogy álhírek tömkelege kerül adásba, hát végülis van egy médiatörvény például, tehát ez a médiatörvény, ez teljesen alkalmatlan, arra betöltse a funkcióját?
1: Üdvözlök mindenkit, szervusz! Rögtön a legnehezebb kérdést tetted föl, és ugye szakjogászként, én nem vagyok szakjogász, tehát azt tudom mondani, hogy az mindenképpen egyértelmű, hogy a közmédia és a köztelevízió folyamatos zuhanása pont az új médiatörvény megalkotásától kezdődően vezethető le, és ez egy szerintem egy bonyolult és de jól látható és összetett folyamat része volt. Ha onnan nézed, hogy ennek az új médiatörvénynek az alapján létrejött egy C20-C30-as speciális adalékanyagokkal megerősített betonkeménységű rendszer, ami gyakorlatilag látszólag demokratikus körülmények között, de alapvetően kontraszelektált emberekkel való föltöltés után egy egyértelmű lineális parancs uralom mentén kezdte működtetni a tévét, akkor ez nyilván a végkimenet az tragikusnak tekinthető. Azt gondolom, hogy talán sokkal érdekesebb irányba tudunk elmenni, ha azt nézzük, azt a páratlan helyzetet nézzük, vagy vesszük orcsa alá, hogy mondjuk ki, nem, most nem fogok hajszálpontos számokat mondani, de te is tudod, én is tudom, a hallgatóid is tudják, hogy rendkívül alacsony a köztelevízió különböző csatornáinak egyesített nézettsége. Erről szeretném a végén tudnánk majd egy kis európai kitekintést adni, hogy mennyire alacsony is ez, de az, hogy főműsödő mondjuk egy átlagos napon 1% körül, kivéve, hogyha a 4F csatornán valami nagy EBU, tehát egy olyan szerzett alapjogon keresztül, ugye, amit nem tudtak elvenni az MTV-től a élemesebb kereskedelmi csatornák, megy valami nagy sportközvetítés, durván ez a hihetetlen alacsony 1%. Ról beszélünk.
0: Ugye ez az EBU, ez az Európai Broadcasting Unió gyakorlatilag.
1: Union, így van, és gyakorlatilag nyilván vannak bizonyos olyan sportközvetítési jogok, amik alapvetően a közszolgálatnak vannak fölkínálva első körben, ezeket elveszteni már tényleg nagyon nagy probléma lett volna nyilván, de lényegében egy én nem hiszem, hogy tehát, hogyha egy tágabb kontextusban nézzük a dolgot, és körülbelül azt nézzük, hogy mit várunk el, vagy mit várnak el nemzetközileg a közszolgálatiságtól, akkor tényalapú, kiegyensúlyozott és pártatlan tájékoztatást, a társadalom tájékoztatás, oktatás, a kulturális szolgálata, de azt mondanám neked, vágjunk így a lényegbe szerintem vele, hogy tulajdonképpen, hadd idézzem Habermast, aki nemrég hunyt el, és még ha egy kicsit megosztó is, azt gondolom a személy körül nincsen vita abban, hogy milyen jelentős a társadalom filozófiai munkássága. Ugye nagy német filozófus, szociológus, ő azt mondja, hogy a nyilvánosság tere nélkül nincs demokrácia, és a nyilvánosság minősége határozza meg a demokrácia minőségét. Na most a lényegében egy médiarendszer az én felfogásom szerint ennek a középpontjában a közszolgálat áll. És ilyen értelemben nyugodtan, akár lakmuszpapírként is tekintjük, de ami történt az MTV-vel, az történt a magyar társadalomban, az történt velünk, ahogy békaként lassan fölmelegített levesben főttünk tizenvalahány évig. És tulajdonképpen erre a nyilvánosság terére rátekintünk, akkor az tragikus állapotban van. A pártatlanságnak ugye nyoma se volt, én most nem szeretném azokat elmondani, amit minden nap különböző hírek formájában hallunk, ezekkel teljesen tiszta vagyunk, hogy nem volt pártatlan a hírszolgáltatás. Inkább olyan dolgokról beszélnék, hogy az én felfogásom szerint az előbb elmondottak alapján a közmédium az tulajdonképpen a teljes médiarendszer immunrendszereként működik. Ha úgy tetszik, a demokrácia motorja. Tehát, hogyha eljutottunk erre a szintre, hogy gyakorlatilag, és szerintem ezt a új médiatörvény megalkotói vagy az uralkodó párt, nem hiszem, hogy azt a hülyeséget előre bekódolta, hogy levigyék egy hihetetlen magas 130-140-150 milliárdos most már büdzséből 1% környékére a csatornát, ami egy totális öngól, ugye? De hogyha hozzárakod, hogy ez a folyamat párhuzamosan zajlott a bulvárnak a lesilányításával, azzal a folyamattal tulajdonképpen, hogy szisztematikusan valamifajta morális szétcsúszatása folyt a társadalomnak szerintem, és a ellenségesnek tekintett társadalmi rétegeknek az ellehetetlenítése, és ebben az egyre szűkülő körben minden, aki kívül maradt, ugye, aki kívül került, az tulajdonképpen egy idő után nem vehetett részt az életnevű játékban, kisorsolták belőle, és valószínűleg a Fidesz ezt nem vette észre, hogy milyen szűk maradt a valódi bázisa, mert lényegében a társadalom nagy része kívül került ezen a játékon. Na most ott van egy egyre silányuló alapfeladatait ellátni nem képes és nem akaró köztévé, és ott van egy médiarendszer, ahol gyakorlatilag mondjuk Angliához vagy Németországhoz, akár Ausztriához képest, ahol egy erős közszolgálati standard van, megszűnik ez a mérce, lezuhan láthatatlan a pici szintre tulajdonképpen a televízió nézettsége, és akkor látjuk, hogy tulajdonképpen

0: tulajdonképpen a kereskedelmi televíziózás is milyen irányt vett, és ez az irány főleg a TV2 esetében hát egyáltalán nem dicséretes. Tehát itt azért elég tudatosan zajlott szerintem egy lehűítési folyamat, megjelentek a kereskedelmi tévében azok a kreatív producerek, akik többször hallottam beszélgetésekben ezt, hogy az emberek egyre hülyébbek, tehát lejjebb kell vinni tulajdonképpen a műsorok szintjét. Itt jönnek aztán egy nem létező közmédia egyensúlyozó szerepének a hián, megjelennek ugye azok a sorban azok a műsorok, ahol a zsűriben már nem olyan figurákat látsz, akik bármilyen módon példaként a társadalomba odaállíthatók a teljesítmény alapján, hanem egész egyszerűen hát teljesítmény nélküli figurák tömegét CDE kategóriás celebeket látsz. Tehát gyakorlatilag valahogy én egy nagy tér széles folyamatot látok a bulvárral, a nagy térnyeréssel, a közszolgálati alapfunkcióknak a kiirtásával, és tulajdonképpen, ha megnézed azt a négy fontos dolgot, ami a sikeres közszolgálati televíziók mögött van, független finanszírozás, intézményi védelem, pluralizmus, társadalmi kontroll, ezek lényegében zéró szinten teljesültek a magyar valóságban. Tehát tulajdonképpen, és hogyha hozzáteszem, hogy van az Európai Médiaszabadság rendelet, tudod, ami 25-26-tól folyamatosan, az ENFA, igen, ami azt mondja, hogy független, átlátható és kiszámítható finanszírozású legyen, akkor nyilvánvalóan a kérdésedhez visszatérve újra kell szabni a médiatörvényt, és még egy újra szabott médiatörvény, és nagyon-nagyon figyelni kell azoknak, hogy újra szabják a médiatörvényt, hogy komolyan vegyük ezt a játékot, mert ami nem játék, az Élet nevű játék központjában a közmédia van, és akárki akármit mond, ez a következő egy-két évtizedben így marad, és hogyha nincs egy erős, izgalmas köztelevízió, közrádiókkal és korszerű online platformokkal, akkor az egész médiarendszer, immunrendszer szinten beteg, nem fogunk tudni kilábalni a problémákból. Tehát én nekem fogalmam sincs, hogy pontosan például a Tisza párt hogyan gondolkodik erről, azt többször nyilatkozatban hallottuk, hogy nyilvánvalóan elhangzott ezt a hírszolgáltatás leállítása, hogy hozzá kell a kérdéshez nyúlni, de én nagyon-nagyon remélem, hogy ennek a másik oldalát még fontosabbnak fogják tekinteni, hogy mit építünk ebből föl. Ugyanis, hogyha ez itt marad és elhallgat, azzal csak a vadhajtások erősödnek tovább, és a társadalmi zűrzavar, az Élet nevű játékból kizárt emberek széles tömege, az gyakorlatilag csapódik, verődik, és egy nagy káoszban utazunk ebben a pillanatban, szellemi káoszban. Tehát én azt gondolom, hogy a közmédiára elképesztően nagy szükség van.
1: Még itt a függetlenség kérdésénél, meg a finanszírozásnál pillanatra megállnék, hogy azért vannak olyan országok, ahol szintén tulajdonképpen az országgyűlés vagy a kormány adja a finanszírozást, és mégis tudnak normálisan működni ezek a közmédiumok. Itt viszont mint hogyha ez egy függőségi viszonyt alakított volna ki Magyarországon. Igen. Tehát az a megoldás akkor, hogy előfizetési díjat kell kérni a nézőktől?
0: Nem. Nézzük nagyon gyorsan, nem vagyok szuper felkészült, csak hogy mondjam, szakértője financiás oldalon, de nyilván meg tudom osztani az alapvető tudásomat. Tehát van az egyik modell, ugye a licenszdíj, például a BBC és az egyik német közszolgálati televízió így működik. Magyarországon is volt ilyen, de nyilvánvalóan jól sejthetjük azt, hogy egy ilyen utólag visszahozott licenszdíj, amilyen ostor csapásként érné a háztartásokat, joggal gondolhatja azt mondjuk az új kormányzó párt, hogy nem szeretne magának egy ilyen népszerűségvesztést, és mi sem biztos, hogy szeretnénk azt, hogy emiatt aztán tömegével, hogy mondjam, elkezdjék kiátszani ezt, vagy nem tévézni. Tehát ez most már szerintem ez a hajó itt elment. Uh-huh. Ausztriában boldogan működik, a németeknél működik, az angoloknál működik, ez nálunk nem fog működni. Ez egyik. A másik, ugye ez az állami költségvetéses dolog, ami szintén az egyik német adónál van, de hát ott azért tartományi kormányok is beleszólnak tulajdonképpen a CERDIAK működésébe, ő is ad reklámot. Én azt gondolom, hogy ott a demokrácia jobb állapotban van, tehát sokkal kevésbé arra megy ki a játék, hogy ezt kijátsszák, és aztán beültessenek a kuratóriumba egy irányba húzó embereket. Tehát minden azon is múlik, hogy a demokrácia milyen állapotban van, mit csináljuk. Ez egy borzasztóan pozitivista dolog, ezt látni kell, mint hogy a politika is az.
1: Tehát, oké, csak mint hogyha a jogszabályban azért kéne valamilyen védelem, tehát hogy az egy dolog, hogy azon is múlik, hogy ki van kormányon is mennyire él vissza a helyzettel, és mennyire próbál beleszólni, de hogyha egy olyan jogszabályi környezet kellene, ami akkor is megvédi ezt az intézményt, hogyha egyébként egy olyan vezető van, mint mondjuk az Orbán kormány.
0: Teljesen igazad van. Én azt gondolom, hogy ilyen értelemben gyakorlatilag eljuthatunk körülbelül oda így a gondolkodásban, hogy egy stabil, előre rögzített finanszírozásról kéne beszélni, ami politikai céloktól abszolút független. Több lábon tud állni, én ezt fontosnak tartom, hogy több bevételi forrás lábon tudjon állni a köztelevízió, és átkozottul átlátható legyen. Én megnézve a nemzetközi példákat, mert vannak itt ilyen szélsőségek is, hogy például tulajdonképpen charity adomány alapon működik, nem tudom, tudod, a Public Broadcasting System részben ebből él. Uh-huh. Hát ezt szerintem 3 napig élnénk meg ebből, én látjuk, hogy az uralkodó, hogy a gazdag elit, ugye a hatalmas vizé, a Titanic tetején látjuk, hogy milyen nagy kedve szokott szponzorálni akár kultúrás eseményeket, tehát körülbelül azonnal le lehetne húzni a rolót, ez nyilván nem működik. Úgyhogy én a következőt mondom, egy automatizált közalap létrehozását javasolnám. Egy automatizált közalap, ami nem a kormány aktuális döntésétől függ, ezt már közgazdasági kérdés, hogy ezt úgy automatizáljuk, hogy a GDP adott százalék, mondjuk azt mondja 0,25%-a, vagy az adófizetők befizetett adója utáni fix százalékú dolog, tehát mindenképp egy automatizált közalap, amit nem lehet évről évre minisztérium vagy kormánydöntéssel rángatni tulajdonképpen. Ez működhet, és meg kéne szavazni ezt a bizalmat, ha biztosítható a gyakorlatilag a teljes átláthatóság, ami most 0 átláthatóság, mert bármilyen adatot kikérni, bármilyen szerződésre nagyon hosszú ideig kéne kopogtatnod azon az ajtón, vagy terre kéne menned. És hát tulajdonképpen a független irányítás, amiben szakmai szervezetek, civil képviseletek, és akár akadémikusok is részt kéne, hogy vegyenek. Ami a lényeg, hogy ne évről évre könyörgő módon kelljen az állami költségvetésbe beégetett soron alkudozni, mint hogy az egész kultúrás szakma egyébként ebbe volt benne. Én nagy fesztiválok vagy zenekari dolgokban dolgoztam az elmúlt 8-10-12 évben, és mindig, minden évben ezen a pórázon lett rángatva mindenki, és lett az általam látott emberek egy része lojalitásra kényszerítve, mert nem kapja meg a pénzét. Tehát én azt gondolom, hogyha egy automatizált közalapot és ezt a nagy bizalmat meg tudja kapni, és ilyen értelemben lehet függetleníteni a napi vagy az éves szintű politikától, és a függetlenséget, az átláthatóságot a másik oldalon biztosítjuk, akkor tulajdonképpen ezek a jó irányok, amik alapján el lehet szerintem képzelni egy jó köztelevíziót. De gyakorlatilag nemzetközi, nézd, Németországban a két, a CDF és az ARD, együttesen erősebb, mint a ProSieben és a Satánc és a többi kereskedelmi csatorna nézettségben. Ezt csak azért mondom, mert hallottam a Bolgár György műsorában, azt hiszem néhány napja volt pont szó, röviden az egyik téma, ez a Kelle köztévé, és egyáltalán hogy működik, és volt nagyon intelligens betelefonáló, aki nyilván az elmúlt 10 év tapasztalatai alapján effektív mondta, hogy szerintem már nem is nincs erre szükség. Az előbb elmondott alapján ez körülbelül olyan, mintha orvosság azt mondja, hogy az immunrendszert kivonjuk a forgalomból. Észre kéne venni, hogy milyen súlyú dologról beszélünk, és hogyha ehhez érveket keresünk, akkor tényleg, mit tudom én, egy pillanatra vessünk egy pillantást, mondjuk a BBC, durván olyan 20-24%-os közönség arányt hoz el. Összességében mondjuk a Channel 4 5-6-ot, az ITV 14-16-ot. Tehát Angliában tulajdonképpen egy kiegyenlített. De most gondolj bele, hogy egy darab sok csatornából álló, sok platforma rendelkező BBC, az egész kereskedelmi televíziós világot tulajdonképpen, és abban nem hiszem, hogy vitatkoznak, hogy a BBC standardeket diktál. Érted? Tehát minőséget, hozzáállás, nem tökéletes a BBC, de alapvetően független a politikától.
1: Most ott volt is, ugye balhé, ott ez az álhír balhé, amiben bele is bukott a vezérigazgató egyébként, hogy ez nagy különbség, de... hogy ott van következménye.
0: Van következménye, olyan esetről is tudunk, hogy bement balhézni egy aktuális, ez régebben volt sok éve, valamelyik miniszter, és utána miniszter röpült egyébként, mert üvöltözött a BBC-en vezérigazgatójával, hogy már pedig ezt így még egyszer nem, vagy be akar többször, kész. Azt gondolom, hogy amit a BBC-nél látsz, ez egy bonyolultabb kérdés, azt gondolom, hogy ott a saját ideológiai udvarukban témfereknek egy picit, tehát túl sokan gondolkoznak túl hasonlóan a világ dolgairól, de nem kívülről van rájuk oktrojálva valami fajta világnézet, hogy ezt kell mondani, vagy azt kell mondani, meggyőződéssel időnként rosszat mondanak, de hát ez belefér. De Németországban például hihetetlen bizalom van a közszolgálati tévék irányában. Most próbálok adatot mondani neked, lényegében egészen konkrétan a CDF az 13-15%, most egy 24-25-ös adatsort nézek, az ARD 10-12, a 2 együtt 27%, és akkor mondjuk egy RTL-nek 9-10%, tehát hogy lényegében a két közvetítő csatorna Németországban erősebb a piacon, mint az összes egyébként nálunk, a mieinknél jobb minőségű programminggal rendelkező kereskedelmi csatorna. Tehát véletlenül a németek, meg az angolok, meg a svédek, meg az osztrákok nem teljesen hülyék, hogy nem építették le a közszolgálati rendszert. Hogyan tud talpon maradni egyébként a BBC, azt nem tudom mennyire tudod, én se néhány éve bukkantam rá így a titokra, hogy ők baromira pionírok voltak, tehát 2004 körül tulajdonképpen beindították ezt az iPlayer nevű szolgáltatás platform rendszer tulajdonképpen, ami video on demand, streaming, stb. Utána kezdte a kereskedelmi szektor ugyanezt. Tehát olyan előnyre tettek szert időben, és annyira is sikeresen jó minőségbe tudtak kilépni a lineáris televíziózás mellett tulajdonképpen az online térbe, hogy ez lényegében egy kikerületetlen játékosként, tehát határozhatjuk meg őket. Tehát magyarul szerintem egy baromira átgondolt új médiatörvény, az szükséges, szerintem a finanszírozása nagyon nehéz az automatizált közalapnál, jobb ilyen így hívom, rendszerénél jobbat kitalálni, és nagyon fontosnak tartom, hogy a legnagyobb challenge nem ez, hanem hogy hogyan lett ebből az 1%-os deklasszált dologból fölépíteni egy ilyen mondjuk CDF-szerű dolgot, úgyhogy az izgalmas legyen, korszerű legyen. Nem lesz annyira nehéz, mert nagyon sok hibát követnek el Magyarországon kereskedelmi tévék. Nagyon hasonló problémákkal küzdenek egyébként, bár nyilván stilálisan a két tévé különbözik. A hírszolgáltatásban meg masszívan különbözik, ebben nem hiszem, hogy vita lenne köztünk. De azt gondolom, hogy óriási lehetőségei vannak a programfronton egyébként a köztévének, és ne felejtsd el, hogy akár a filmcsomagok beszerzésén, akár a sportjogoknál, egy csomó dologban egy köztelevízió még mindig a világon előnnyel indul a pályán. Tehát én odamész a Gomonhoz, vagy a Babelsberg stúdióhoz, vagy akár a Warnerhez tárgyalni, az előső kettőnél tuti előnyöd van, és olyan filmeket tudsz leakasztani, ami odaillik, de nézet lesz. Úgyhogy aha, megoldható a dolog, csak azt szeretném szerintem a szakmából még jó páran ezt szeretnék, hogy ne álljon meg ott a gondolkodás, hogy szűnjön meg ez 1-2% fülébe hamis szózatot zsolozsmázó kontrollált tudatáram, ami most a magyar tévé, hanem építsünk belőle egy olyan dolgot, ami egy egészséges ország kialakulásához elengedhetetlenül szükséges. Ilyet mentálisan ennek a társadalomnak gyógyulnia kell. Hát le lettünk betegítve, nem igaz?
1: Hát hogyne, persze. Hát a rengeteg álhír meg a rengeteg propaganda ehhez nagymértékben járult hozzá, és a közmédiai riogatással, tehát a választás napján is én voltam egy vidéki asszonynál, egy idős hölgynél, aki hát már nem nagyon megy ki az utcára, és a szavazó urnát is vitték neki. Őnek nincs internete, ő nem néz más, csak a közmédiát. Hát nyilvánvaló, hogy hogyan lehetett őt befolyásolni, és rettegésben tartani embereket éveken át.
0: Igen, igen, igen. És nyilván ezt teljes joggal akarja, hogy mondjam, átfordítani normalitás irányába a Tiszapárt. Csak én azt mondom, hogy ez a történet eleje. És itt most azt is értem, hogy sokkal nagyobb tétek vannak, akár az EU-s források visszaszerzése valahogy, mert azt körülbelül kimondhatjuk, hogy a most esetleg bejövő pénznél nagyobb összegű pénz, hogy körülbelül akkora fellendülés lehetett volna Magyarországon, mint a millennium idején volt, amikor nagyon rövid ideig, de emlékezz vissza, talán az volt az utolsó szakasz a magyar történelemben, amikor teljesen különböző társadalmi osztályok, az középpolgárság, felsőpolgárság, németek, magyarok, zsidók is, nem tudom, össze tudtak fogni, és fölépült a város.
1: Aha.
0: Tehát, hogy és valahogy most, amit a választáson lezajlott, számomra két óriási bizalommal eltöltött tapasztalatom van. Az egyik az, hogy tényleg egy nagyon széles társadalmi konszenzus van a Tisza győzelme mögött, a másik meg a fiatalok. És hogyha a fiatalokról beszélsz, pont mindenki azt mondja, hogy a tévézésre lehetetlen őket visszahozni. Nem, mert ha izgalmas műsorokat tudsz készíteni, és utolérelőd őket versenyképes platformokon, ami nem lesz olyan nagyon nehéz, mert nagyon fontos, hogy kialakultak a youtuberek, vagy vannak a influencerek.
1: A Partizán, ugye a Partizánra azt mondják, hogy ő az új közmédia, tulajdonképpen a Gulyás Marci csatornája. Mit gondolsz erről?
0: De hát azt gondolom erről, hogy teljes belelépett nagyon tehetségesen egy olyan funkcióba, hogy megtartott. Tehát, hogy mondjam, ezt nyilván a köztévé, a közmédia kellett volna valami hasonlót csináljon, nem csinált, meglátta a lehetőséget, a szükséget, és megoldották, hogy mondjam, elég keményen tolták, de egyébként én azt gondolom, hogy egy megerősödő közmédia nem fogja ezeknek a platformoknak a pusztulását okozni, hát nyilván ki lehet alakítani együttműködéseket. Ez egy nagyon, tudod, ha irodalmi hasonlatot hoznék, akkor ez szerintem az üveggyöngyjáték. Nem tudom, ki emlékszik még erre a könyvre, ugye Hermann Hesse, ha jól nem, igen, Hesse. Tehát, hogy nagyon sok hangszeren kell tudnod játszani, tudnod kell azt is, hogy kell fölépíteni egy tévét. Mik azok a műsorelemek, meg kell érezned. Van az a jogi része, erről kezdtél beszélni rögtön az elején. Van egy financiális része, És van egy speciális szakmai tudás, ami valószínűleg vissza kell nyúlni a kertévés profikhoz, hogy hogy kell átkozott ügyesen a platformokat gyorsan kiépíteni. Hogyan tud bevételi forrásokat. Egyébként még egy mondat, én nem biztos, hogy jó ötletnek tartanám a reklámtalanítását a közterületek. Tudom, hogy a médiapiac ennek örül, újra lehet osztani azt a néhány millis, stb. De szerintem az, hogy a köztévé több lábon tudjon állni, és mondok egy másik példát. Behozunk egy nagy műsor folyamat. Nem, nincs jogom, hogy ilyen többes első személyre beszéljek. Behoz a csodálatosan visszanőtt amputációból fölélet köztévé, behoz egy fantasztikus adás folyamot, és szponzoráció lenne hozzá. Mondjon le a szponzorációról teljesen tiszta piaci körülmények között. Hülyeség, nyilvánvalóan.
1: Ugye az is kérdésként adódik egyébként, ha már itt a reklámoknál tartunk. Ugye eddig Mészáros Lőrinc cége, az Etmédia szállította a reklámokat, tehát ők értékesítették az MTBL reklám idejét, illetve az online média felületeit is, akkor például ezt hogyan, miképpen lehet megoldani, hogy ne egy kormány közeli céghez vándoroljanak a milliárdok évente, hiszen ők jelentős profitra tettek szert ennek révén. Tehát magyarán hogyan lehet ezt jól megcsinálni, hogy akkor most ezt föl kéne bontani, ezt a szerződést, gondolom, hogyha zavarja itt az új rendszert, hogy az előző rendszernek a cégéhez vándorolnak a milliárdok, és akkor hogyan tovább?
0: Hát nyilván ez aligha lesz elkerülhető, nyilván ezek erős anomáliák, mert az Etmédia tulajdonképpen, és ebben nem akarnék így nagyon ilyen belemászni, és ez megint egy másik terület, de az Etmédia egyébként sok szempontból tényleg piacilag is működik abszolút, tehát ezt tudjuk, más szempontból, meg az ilyen konferenciákon járkával mindenki hát kegyes elengedéssel kezelte azt az alapvető egyszerű tényt, hogy Mészáros Lőrinc tulajdonában álló hát média ügynökség, óriás média ügynökségről beszélünk, amely például a TV2 esetében nem csak média ügynökségként szerepel, hanem tulajdonképpen jól tudom, akkor a sales house is, tehát rendel magát. Tehát, hogy itt csak anomáliák vannak, és gyakorlatilag nyilván itt ebbe valahogy piacilag tisztán rendet kell tenni, nem felejtve mondjuk azt, hogy azért mégis a normális piaci működéshez esetleg megadni a jogot mindenkinek, aki piacilag bizonyítani tudja, hogy tisztességesen is, vagy tisztességesen működik. Nyilvánvalóan ez nem lesz egy működőképes modell, hogy egy felkent, nem ismert szerződés alapján egyetlen egy monopól helyzetben lévő média, de hát ez a mostani, a most létrejövő kormány se fog egyetlen médiaügynökségnek pénzt adni, hogy pénzt tömjön a MTV zsebébe, bár tegyük hozzá, igazából nem a reklám büdzséből vagy a bevételből élt igazán, tehát ez a 100, de jobban tudod, 140-150 milliárdnál tartunk.
1: Hát több is, én, ha jól emlékszem, ilyen 170-180-nál is jártunk már, úgyhogy nagyon magas.
0: Én 2003-2004-ben ugye főigazgató a film és szórakoztató terület, az a legnagyobb. Annak voltam a főigazgatója, kvázi alelnökként mentem vissza a műsorkészítőből az RTL-es igazgatóságom után, és nem akarok hülyeséget mondani, de talán ilyen 30 milliárd volt, óriási állománnyal együtt, azoknak a bér tömegével együtt 30 milliárd. Tehát azt gondolom, hogy ebből a pénzből, vagy ennek a 85%-ából csodát lehet művelni.
2: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: hány csatornával, hiszen most ott van a, nem tudom én, a Petőfi, a Kossuth, a Bartók, a Dankó, akkor van parlament, akkor...
1: Nyilván ezt össze kéne... Én most ezért milyen nem gondolkoztam el. Biztos, hogyha most így hirtelen kérdezed, akkor egyrészt racionálisan összerántanám a dolgot, tehát hogyha fő tévéről beszélünk, most annak mi értelme van őszintén, hogy az M5-ön mint egy gulágra száműzve, tényleg néhány ezer ember által megnézve ott hevernek mondjuk koncertfilmek, vagy esetleg színházi előadások. Van ebben valami mérhetetlen cinikus, mint ahogy az elmúlt 10 évben is mérhetetlen erős cinizmus kísérte ezt az életnevű játékból való kizárását mindenkinek, aki nem körönbelüli. Valószínűleg sokkal esélyesebb és sikeresebb lehet egy akár egy főcsatornán egy-egy kulturális elem, ha nézett műsorsávokra van. Tehát, hogyha azt akarjuk mondani, hogy na ezt is fölvettük, megnézte 3400 vagy 7800 ember, lement, kész, goodbye, ahelyett azt mondjuk, hogy a tényleg a prémium kategóriás kulturális dolgokat, de mondok neked más, hát tévéjátékokat újra el kell kezdeni csinálni. Hát ezek olyan műfajok, gondolj bele, hogy amikor azt mondom, hogy a immunrendszer tulajdonképpen a motor is egyben, hát a tévéjátékok, a dokumentumfilmek, és aztán egy csomó olyan műsortípus, amit szintén visszagnézett életen, és hold biztos, hogy soha egy kereskedelmi tévé nem fog lefoglalkozni, kisebbségi témák, maga a kultúra, amit izgalmasan ki kell. Tehát hogyan tehetséggel nézett formátumokat lehet létrehozni, és akkor ráülteted egy olyan műsorsávra, ami egy hírműsor, egy baromi izgalmas szórakoztató jellegű műsorra, ráültetsz egy kultúrát, nyilván sokkal magasabb nézettsége. Tehát az M5-öt nem tartom értelmét, mert cinikus döntésnek gondoltam. Nyilván a sportcsatorna az jó, tehát az hülyeség lenne, azt is valahogy át kéne formálni. A rádiókról beszéltél.
0: Mert van, aki a sportra is azt mondja, hogy miért nem a sportcsatornák veszik meg azokat a jogokat? Nyilván van olyan sport, ami nem éri meg nekik. De van olyan, ami nekik is megérni.
1: Én megértem, hogy a kereskedelmi csatornák így ebben a szétkapott állapotban boldogan és röhögve tudtak elhozni rengeteg jogot, például a foci dolgok közvetítések egy jelentős részét, amiben előnyt élvezhetett volna a köztévé. Biztos, ők nagyon örülnek ennek, és hogyha nem is konkrétan egy lukratív dolog, mert általában baromi drágák ezek a jogok, de image-ben nagyon erős, megnézettségépítésben erős, de én azt gondolom, hogyha igaz az állítás, hogy a nyilvánosság tereinek egy központi eleme a közmédia, és a közmédia egyfajta immunrendszerként működik valóban az egész médiarendszerben, akkor én nem hiszem, hogy ez egy egészséges hozzáállás, hogy ennek nagy teret kéne engedni, hogy valaki zokog, hogy nem tud ezen nyerészkedni. Föl kell építeni a közmédiát, mert az képviseli az emberek érdekeit. És nekünk az a dolgunk, hogy ezt jól csináljuk, izgalmasan csináljuk, legyen belőle egy BBC vagy CDF-szerű, még izgalmasabb cucc, mert ők is küzdenek a maguk gondjaival. Azt akarom mondani, hogy megvan az előnye is annak, hogy majdnem a zöldmezős beruházásként lehet szellemileg ezt fölépíteni, hogy tulajdonképpen baromi sokat lehet tanulni a nagy sikeres európai köztévéknek a hányattatásai vagy hányódásaiból. Tehát ha ezek teljesülnek, hogy előrerőzített stabil finanszírozás, függetlenség, és ugyanakkor biztosítja a köztévé az átláthatóságot, akkor tulajdonképpen azt gondolom, hogy ez egy össznemzeti játék tud lenni, és én szerintem még a fiatalokat is el lehet bizonyos százalékban érni majd. Ne temessük ezt a televíziózást, mert azért arról is érdemes beszélni, beszéltünk egy pillanat a YouTube-ról, hogy baromi klassz influencerek nőttek ki meg minden, de alapvetően igazán színvonalas, összetett műsorformátumot nagyon-nagyon ritkán, ha egyáltalán láthatsz mondjuk ilyen privát kezdeményezés vagy fenntartású YouTube csatornákra, ezt soha nem fogják gyakorlatilag átvenni, mert nem éri meg, nem tud akkor a bevételt, hogy azt gondolom, hogy vannak dolgok, amiket csak egy tévé tud létrehozni, és ez egy szellemi közösség. Én, amikor ott dolgoztam, műsorkészítőként, aztán főnökként, még mindig egy kicsit omladozó, de szellemi közösség volt. És gyakorlatilag ez nyomokban még létezik, ott vannak a fiatalok. Ezek a fiatalok most, akik elmentek szavazni, az a 10-15% plusz ott az urnáknál. Ezek szerintem a a Z generáció, meg a Y generáció, szerintem a fiatalok nagyon nagy mértékben mondhatjuk, hogy végül is döntötték el a választás kimenetelét. Én azt gondolom, hogy beléjük égett valahogy, a genomjukba égett a szabadságnak valami olyan ismerete, amiből mi kimaradtunk, mert 89-et csak távolról láttuk. Emlékezz vissza, kerekasztal volt, már megvoltak ugye a fórumai a később kialakuló pártoknak, hogy a nálunk idősebb nagynevű emberek adták hozzá a nevüket, tehát mi nézőként ezt átéltük, de most itt a fiatalok alakították a történelmet. Én azt gondolom, hogy ez ki fogja őket lökni egy olyan irányba, sokkal-sokkal izgalmasabb és megbízhatóbb munkaerő is lehet, nem beszélve a szellemességről, meg az egyszerre való többfelé koncentrációs képességből. Én baromi bizakodó vagyok. Visszajött valahogy a remény, ami teljesen hihetetlen.
0: Beszéljünk egy kicsit arról, hogy a Orbán kormány alatt ugye tulajdonképpen két intézmény lett ebből az egész közmédiából, ugye ott van a Duna Média Szolgáltató, és ott van az MTVA, és egy nagyon furcsa állapot alakult ki, hiszen a Duna Média Szolgáltató a megrendelő, és az MTVA pedig tulajdonképpen a gyártó, de közben a pénz meg az MTVA-nál van, tehát ez nagyon furcsa állapot, hogy a megrendelő rendelkezik a pénzzel, és ő rendelkezik a vagyonnal. Hát ezt te hogyan oldanád föl? Egyesítenéd a kettőt, vagy mit csinálnál ezzel az egész?
1: Teljesen értelmetlen, és csak azért nem mondom ki, hogy valószínűleg miért kellett ezt a szisztémát létrehozni, mert nem szeretnék bíróságra járni.
0: De nyugodtan mondod, véleményként elmondhatod. Hát ez a véleményed.
1: Ugyanaz a véleményem, mint neked. Tehát, hogy azért, ha látod a teljesítményét, az outputját ennek a tévének, tehát milyen műsorok, hány darab, és mi jött létre ekkora hihetetlen pénzből, érdekes lenne látni a különböző, hát a kimutatásokat, vagy a könyvelést, vagy a beszállítói szerződéseket. Azt gondolom, akkor elméletben mondom, hogy ez a fajta modell sokkal inkább könnyűvé teheti adott esetben azt, hogy hát kontraszelektív, kicsit manipulált módon lehessen így vagy úgy elkölteni azt a pénzt. Egyébként meg még egy dupla rétege a cinizmusnak, azt gondolom, hogy azok, akik végül a munkát elvégzik, azok pedig egy totálisan ilyen lógó, kiszolgáltatott helyzetben is vannak, mert lényegében nem nálad van a büdzsé, nem te döntesz róla, de valami felelősséged mégis a tartó, tehát ez egy teljesen lehetetlen helyzet. Erről nem is érdemes beszélni, hát ez egy beteg konstrukció. Valamilyen rossz céllal jött létre, a célt elérték, bár nem, mert hogyha ez volt valakinek a célja, hogy mindezt 1%-os, 2%-os nézettséget tegyék, az nem lehetett túl okos ember, érted?
0: Tehát hát az 16 évig azért fönnmaradt ez a rendszer, és azért is tudott talán fönnmaradni, mert ez volt, nem, ez hogy ilyen propaganda ömlött az emberek fejébe.
1: Számomra ez totálisan, ez a része a történetnek teljesen érthetetlen, hogy mégis mi stabilizálta ezt a dolgot. Azon kívül mondom, hogy egy hihetetlen a megvalósult műsor tömeghez minőségben, mennyiségben mérhető, méred az összeget, a büdzsét, akkor valami hihetetlen aránytalanság van a kettő között. Ez lehetett valakiknek valami fajta érdeke, én se látok ebbe bele, de az a feltevés, hogy akik ott benn dolgoztak, azok ne lettek volna ezzel tisztában, azért az mármint nem a gazdasági részletekkel, hanem hogy az egész, figyelj, hát listák voltak, nem tudom, most sokan sírnak.
0: Kitiltott emberek, igen.
1: És hát néhány éve exekutív producere voltam egy, csak az MTV egyik stúdiójában gyártódott a műsor, tehát, hogy és egyik megyek be, és lényegében megállítanak ott több ilyen biztonsági szolgáltatót, hogy hát nem emeltek be, és akkor kiderült, hogy rajta vagyok én is valami listán. Ez elég gáz, mert hogyha executive producer, ez nem a pénzes bácsi, aki ott ül a sarokba, aha, és szívja a szivart, hanem effektív az a nyomorult, aki a rendezéstől kezdve a fényen át mindent. Tehát, hogy az ugye egy elég fontos szereplője egy felvételi sornak. Aztán lett ebből cirkusz, és akkor másnap már bemehettem. De hát azért ez nem volt kísérmény, főleg úgy, hogy tizenvalány évet lehúztam életemből a köztévében, meg egyéb tévékben még jó párat, az egy elég szar élmény. Tehát, hogy az ember kis szerencse találkozik maga ezzel a helyzettel, szembe találkozik, hogy és nem kell neked feltétlenül kínálni egy transzparenssel, hogy rákerülj a listára ezek szerint, elég, hogyha megbízhatatlan vagy körön kívüli, vagy gyanús a kurzus számára, untig elég volt, hogy egy nemzetközi társaság előtt, hát, hogy mondjam, rohadt megalázó helyzetbe hozzanak egy pillanat alatt. Úgyhogy Úgyhogy figyelj, én azt gondolom, hogy, hogy nagyon sok tennivaló van, én őszintén remélem, hogy látja majd a Tisza az új a lehetőséget ebben, mint ahogy látok ilyen erőket bizonyos kinevezésekben is, hogy független pályáról, tehát hogy látok jó tendenciákat, nem tudom, bonyolult kérdés, én csak azt akarom, hogy megoldható és életbevágóan szükséges szerintem, és távolról sem csak a tévés szakmáról beszélünk, az emberekről beszélünk, a társadalomról beszélünk, a filmes szakmáról beszélünk, az írókról beszélünk, a művészek, tehát hogy nem, mondj még egy erőt, ami ezt, ha működik, egybe tudja tartani. Kreatív módon kiszolgálni, úgyhogy vannak saját gondolatai, és izgalmasan tálalja a dolgot, nem tudsz még egy médiumot mondani, mert nincs. És senki nem fogja ezt a feladatot magára vállalni, mert még egy nagyon jó kereskedelmi tévé is rohadtul a profitra fog mindig csak menni. Mindig. Mindig. Kizárólag, hiszen ez érthető. De még egyszer mondom, hogy erős köztévé gyökeresen más szemléletű kereskedelmi tévéket fog létrehozni Magyarországon, mert hirtelen átkozott tuci ki lesz az a zsűri abban az adott szórakoztató műsorban, ami egy szégyen. Maga a gagyiság, a cikiség. Nem mindegy, hogy kit ültesz be, és figyelj, ennek még súlya van, én úgy gondolom. Tehát annak súlya van, hogy ki beszél a tévébe, és mit. Nem menjünk el emellett, mert ez nagyon lényeges.
0: Helyesen gondolom el, hogy ha megkeresnének téged, hogy legyél a közmédia vezetője, akkor vállalnád? Hogyan látod most ezt a kérdést?
1: Most ez
0: körülbelül... Ha jól emlékszem, volt annak idén olyan elnöki pályázat, amin elindultál, ugye? Régen,
1: elindultam,
0: régen.
1: És igen, 2 szavazattal maradtam le, végülis azért is jöttem aztán el, mert ugye már így azért, mint főigazgató elindulok, és utána nem én leszek, akkor az nem egy szerencsés helyzet, hogyha egy munkatársad lesz az elnök, akivel nem feltétlenül értesz a legtöbb dologban egyet. Utána mentem át, ugye volt egy elég érdekes megbízásom újra formálni az ATV-t 2005-ben, talán emlékszel rá, ott szakmai vezérigazgató helyettesként, lényegében teljes egy új tévét hoztam létre, amíg engedték, ami nem volt egy hosszú idő, egy év. Kicsit túl jól sikerült. Erről még igazából részletesen soha sehol nem beszéltem, és nem is biztos, hogy nagyon akarok, de...
0: Kár, pedig meghallgatnám, hogy miért, mi volt
1: de,
0: azért.
1: De maga az tényszerűen, hogy tizenvalahány műsőt létre, egy teljesen új stúdiórendszer, News & Talk műsorokba kellett gondolkodnom, mert mindig azt bombáztak, hogy nincs pénz. Figyelj, olyan stúdió díszletrendszert kellett kitalálni, amit 10 perc alatt átrendezhető egy másik sarokba, egy darab stúdióba, más fényekkel, tök más műsornak látod. Egy nagyon izgalmas dolog volt, és fölment egy középtévére egy kis kábeltelevízióból, és hát igyekeztem kirángatni az akkor korábbi egyértelműen egy irányba, politikailag egy irányba húzó csatornát egy közép mesdjére. Ez nyilván nem a legkönnyebb, és nem a leghálásabb feladat, hogy úgy mondjam. De hogy válaszolva a kérdésedre, amiről most beszélünk, elsősorban azért beszélünk, mert átkozott fontosnak tartom. Nyilván, aki ebben a témában megszólal, és van konkrét tévés múltja, tehát tévé építő múltja, azért tegyük hozzá, hogy szerintem itt az nem fog elhassalni, aki épített már tévét is. Nekem... Aha. Pont nem az MTV-be, de az RTL-ben, vagy az első döntő időszakban voltam ott abban a nagyon erős 3,5 évben, és az ATV-ben, tehát 2 olyan tapasztalatom van, aztán később, amikor átmentem az utóbbi 10 évben, ugye a klasszikus zenei dologba, ott mint producer, vagy ott is indítottam tévéműsorsávokat, tehát tulajdonképpen, ha építésben van tapasztalatod, ami nemzetközi szintű, akkor van esélyed ebbe valamilyen módon beleszállni. És tök mindegy, hogy ki a vezérigazgató. Az egy sokkal érdekes kérdés, hogy ki az a vezető, az a néhány nagy agy, aki ebbe bekerült. Tehát ha engem kérdezel, lehet, hogy szívesen vennék ebbe részt. Hülyének is tűnnék, ha aztán most beszélünk erről, és jaj, én nem. Igen, de nem pozíciókról van szó, feladatról van szó. Meg azt érzem, hogy ez egy óriási felelősség, és hogy mondjam, mivel nem 23 éves vagyok, ezért azt gondolom, hogy van még bőven annyi erő, fiatalos erő belem, hogy még egy nagy körben ezt meg lehet csinálni, kitűnő kollégákkal, tök mindegy, hogy ki milyen pozíciót kap. Ebbe a kalandba szívesen részt vennék, és azt hiszem, hogy részt is tudnék venni, de mi most nem azért beszélgetünk, hogy ezt így bármilyen módon elérjük. Az, hogy talán mondtunk jó gondolatokat, az talán segít, vagy számít valamit. Úgyhogy most próbáltam őszintén válaszolni. Nyilván mindenki magát is képviseli valahogy, amikor egy interjúban beszélget, ezt azért ne tagadjuk le, de nem az önös érdek vezérel alapvetően.
0: Jelezted-e, vagy kerestek-e téged esetleg, erről mondhatsz-e valamit, hogy kérdezték-e a véleményedet, kikérték-e, vagy esetleg te jelezted-e, hogy nyitott lennél-e rá, vagy ez nem került ilyesmire sor?
1: Folytattam rövidebb diskurzusokat egy-két háttéremberrel, ezek inkább szakmai beszélgetések voltak, konkrét felkérés nem érkezett, de tudomásom szerint egyébként most tényleg csak így logikusan is megvan némi információ is talán erre, ugye valószínűleg nem ez tekinti most a Tisza a súlyponti kérdésnek ebben a pillanatban, élet-halál futás van szerintem időben az EU-s pénzek miatt, áll fel a kormány. Nyilván hamarosan ez is terítékre kell, hogy kerüljön, mert az probléma lesz, hogyha nem kerül terítékre. Az első beszélgetésünk elején elmondottak, ha csak félig igaz, ahogy mondtam, és nem túloztam el, akkor ezek nagyon lényeges dolgok. Szerintem most még nem tartott a dolog, hogy itt konkrétan X-ben vagy Y-ban gondolkodjanak. Jó lenne, ha el tudunk indítani egy közös gondolkodást, több és megértődik az, hogy itt nem az a feladat, hogy eddig a károsan működő közmédia ártóhatását semlegesíteni, hanem hogy mekkora felelősség és lehetősége van ennek a dolognak, meg szerepe. Ezt kell nézni, ehhez kell a megfelelő embert vagy embereket megtalálni. Ez egy nagyon nagy kaland lehet, és egy nagyon tiszta, kemény játék ugyanakkor. De hát szerintem ez mostanában indul majd el az igazi gondolkodás erről az egészről, úgy sejtem.
0: Nagyon fontos kérdés lehet, hogy hogyan kellene kiválasztani a közmédia elnökét, vezetőjét, legyen pályázat és egy pályázati bizottság, vagy egyszerűen jelölje ki a illetékes miniszter, vagy a kormány, vagy a párt, ugye, vagy nem tudom. Tehát hogyan történjen a kiválasztás, hiszen ez utána meghatározza azt, hogy mennyire lesz független, hogyha rámutat valakire a miniszterelnök, akkor nyilván azt lehet rámondani, hogy ő a kormányembere, tehát mi lenne a helyes út?
1: Megint azt mondom, egy egészséges demokráciában az sem ördögtől való, hogy rámutat a nyilván egy, hogyan többször is, több rétegű szűrés után végül is a miniszterelnök rámutat. Éppen a kancellária miniszter kiválasztásánál azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem első ránézése teli találat volt, és ott sem az volt a mondás, hogy hát megszavaztatták, és ő lett. Azt gondolom, hogy akit kineveztek, az egy kitűnő. Néztem a műsorait, nagyon rendben van, nagyon okos, nagyon árnyaltan gondolkodik, ha ezt viszi tovább a funkciójába, akkor egy főnyeremény. Tehát megint az, hogy milyen állapodon a demokrácia, ne az intézményekben, mint az emberekbe bízunk, az emberek milyen rendszereket hoznak létre, és mennyire tisztességesen tudnak abba részt venni. Úgyhogy ez önmagában nem feltétlenül rossz, de hozzáteszem, hogy egyébként egy pályázat az mindig egy nagyon tiszta és tisztességes ügy. Tehát, hogyha egy pályázat van, és az nem úgy történik, mint mondjuk 2004-ben, 2006, stb., amit én egyszer átéltem, hogy van egy kontraszelektált kuratóriumi elnökség, akinek megmondják fentről, hogy kire szavazzon, mondjuk adott esetben, van mellé rakva álcának egy civilekből álló civil kuratórium, ahol folyosói pletykák és viccek szintjén pontosan lehetett tudni, hát ott olyan civil szervezetek is föltűntek, amik hát igazából nem léteznek valós társadalmi súlya, de valaki létrehozta, hogy akkor ott ő is képviselve legyen, vagy az erő. Tehát, hogyha ez nem megy át bohózatba, és rendes grémium...
0: Jól emlékszem, akkor volt ilyen, hogy valamilyen macska egyesület, vagy macska rajongók.
1: Abszolút, de voltak ennél sokkal abszurdabb dolgok is, és egyébként, amikor odamentél jelöltként is beszélgettél velük, akkor ez teljesen ki is derült, hogy ez valami bohózati szinten megy, és tök mindegy, hogy mit mondasz, mert alapvetően őket is valaki valahogyan mozgatta. Na most arra ugye civileknél már végképp ez nem történhet meg. Szóval én azt gondolom, hogy pályázat, hogyha föl van állítva az elbírás rendszere, akkor az baromi jó, és az se feltétlenül rossz, hogyha rámutatnak valakire, ha az a valaki, az tényleg jó, és az a valaki jó embereket, megfelelő embereket tud odavinni. Még egyszer mondom, szerintem a legfontosabb, az szerintem az, hogy amit én biztos néznék, hogy nézd, a média az egy olyan szakma, ugye, hogy tehát tegyük fel, hogy te miniszterelnök vagy, tehát, hogy mit tudom, az üzleti életből akarsz valakit, tehát az elég világos markerek vannak, hogy ki milyen sikerre jutott. És van is ilyen megnevezett kormánytag már, ugye, aki cáfolhatatlanul hatalmas, nemzetközileg is hatalmasnak tekintető pozícióba jutott, és ott sikerrel végezte a munkáját. Elég világos. A média az tök más szakma, ezt neked nem kell mondanom. Nagyon sokan belekóstoltak, nagyon sokan csináltak ezt-azt. Nagyon sok embernek óriási egója van, nagyon sok ember az egójából él. Alapszinten mindenki baromira a lobbizásban rutinos. Tehát nagyon ember legyen a talpán az a kormányzat, vagy az a szűrő rendszer, aki mondjuk így a besétáló embereknek a valódi tudását, értékét, hasznosíthatóságát föl tudja mérni. Én ezért egy-két markert beraknék ebbe. Tehát például van-e konkrét rutinja nagyobb formátumú televíziók létrehozásában? Mert ha nincs, akkor hiába vagy te mondjuk egy tök jó rutinos, mit tudom én, szélszes, vagy nagyon rutinos hírember, vagy nagyon, érted, vagy népszerű előadó, lényegében úgy fogsz pörögni, mint a búgó csiga, csak időbe telik, amíg rétre, vagy észre vevődik, hogy nem volt jó a döntés. Tehát szerintem ez egy nagyon fontos tényező, én ezt biztos nézném, azt, hogy a nemzetközi kapcsolatrendszer is fontos lesz, szerintem. Ne felejtsd el, hogy tudatos elszigeteltségben voltunk, jellemző és beszédes, hogy nem nagyon tud szerintem igazán igényes, specializált külpolitikai, a világ történéséről szóló külön nagy formátum műsort a magyar televíziós piacon mondani. Alkalmazkodtunk ehhez békákként a fazékba, bezárva élünk. Nem is nagyon látsz olyan televíziókat, akik igazán sikerrel vagy nagy mennyiségben nagy nemzetközi tévés fesztiválokra neveznének munkákat, a saját versenyeket létrehozzuk, megjutalmazzuk, lezsűrizzük egymást, de azért az Emmy Awards az egy kicsit komoly. Tehát, hogy azt gondolom, hogy kifele kell nyitni, és egyébként egy új köztévének a külföldi médiával, a sajtóval, mindenkivel el kell hitetni azt, hogy itt valami nagyszerű, nagy formátumú dolog jön létre, vissza kell nyerni a hitelét. Tehát ez nem lehet csak itt egy darás, egy kis fészekben, zárt közösségben megcsinálni. Tehát ezek nagyon fontos tényezők, és az is fontos, hogy ez nem egy one-man show.
0: Itt a vége a mai műsorunknak, mert hogy már kicsit túl is csúsztunk a tervezett időn, de azt hiszem, hogy erről a témáról még rengeteget fogunk úgyis beszélgetni, és nagyon szépen köszönöm neked, Imre Szabolcsnén Imre, hogy itt voltál velünk a Média 1-ben.
1: Köszönöm szépen.
0: Ez volt a Média 1 mára, egy hét múlva jelentkezünk ismét. Visszahallgatható a műsorunk a Média1.hu-ról, Spotify-ról, iTunes-ról, és 14 rádiós partnerünk is terjeszti a műsorainkat hétről hétre. Hírlevelünket pedig megtalálják a media1.hu/hírlevél címen keresztül, amire érdemes feliratkozni, vagy az RSS-ünkre a media1.hu/RSS címen, és akkor biztosan nem maradnak le a legújabb tartalmainkról. Köszöni a megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Szalai Dániel, várjuk önöket a media1.hu-n is. Viszont hallásra, egy hét múlva átjövünk.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
3: Megkezdődött az új országgyűlés alakuló ülése. Idén több mint 89 ezer tanuló felvételizett középfokú nevelési oktatási intézménybe. Folytatódik a melegebb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Megkezdődött az új országgyűlés alakuló ülése. A program Sólyog Tamás államfő beszédével kezdődik, majd a mandátumigazolások után a képviselők leteszik az esküt. Ezután megválasztják a házelnököt, az alelnököket és a jegyzőket. A korábbiaktól eltérően már az alakuló ülésen megválasztják az új miniszterelnököt is. Magyar Péter a történelmi zászlók előtt tesz majd esküt, aztán beszédet mond, várhatóan 14 óra után. Az alakuló ülést követően pedig a Kossuth téren mond majd beszédet, várhatóan 16 órától. Idén több mint 89 ezer tanuló felvételizett középfokú nevelési oktatási intézménybe, közölte az oktatási hivatal. Mint írják, a 9. évfolyamra több mint 76 ezeren, 6 évfolyamos gimnáziumba mintegy 8 ezeren, 8 évfolyamos gimnáziumba valamivel több mint 5 ezeren felvételiztek. A középfokú iskolák május 8-áig jogszabály szerint értesítették a tanulókat a jelentkezésük elfogadásáról vagy elutasításáról. Azoknak, akik esetleg nem jutottak be egyik középfokú iskolába sem, vagy olyan tanulmányi területre nyertek felvételt, ahol mégsem kívánják megkezdeni tanulmányaikat, május 11-én rendkívüli felvételi eljárás kezdődik. Magyarországon a legmagasabb a fogvatartottak aránya az EU-ban. Az Eurostat jelentése szerint 113 volt az uniós átlag 2024-ben, míg Magyarországon a fogvatartottak száma 100 ezer főre vetítve elérte a 193-at. Ezzel Magyarország megelőzte Lengyelországot, Lettországot és Csehországot is. Finnországban és Hollandiában a legalacsonyabb a bebörtönözöttek aránya. Megkezdődtek az idei határszemle ellenőrzések, amelyek során a kormányhivatalok elsősorban a termőföld védelméről szóló törvényben előírt hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és mellékhasznosítási kötelezettségek teljesítését vizsgálják, közölte az Agrárminisztérium. Az ingatlan tulajdonosok és a földhasználók figyelmét arra is felhívták, hogy az ellenőrzések kiterjednek a termőföldek engedély nélküli igénybevételének feltárására, valamint a művelési ágak természetbeni és ingatlan nyilvántartási egyezőségének vizsgálatára is. A lakosság körében rendkívül csekély a kockázata a hantavírus terjedésének, jelentette ki az Egészségügyi Világszervezet szóvivője. Christian Lindmeier hangsúlyozta, a vírus közel sem terjed úgy, mint a Covid, és nem hasonlít a kanyaróra sem. A Hondius nevű óceánjáró 3 utasa halt meg a hantavírus miatt, többen pedig megbetegedtek. A WHO szóvivője ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy még azok sem fertőzték meg egymást minden esetben, akik ugyanabban a kabinban tartózkodtak. Kezdetben felhős időre számíthatunk, aztán felszakadozik a felhőzet és több órára kisüt a nap, számottevő csapadék nem várható. Napközben sokfelé megélénkül az északnyugati szél, délután 24 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de délután délnyugat felől több felhő érkezik. Számottevő csapadék sehol sem várható, csak elvétve alakulhat ki egy-egy gyenge zápor. A Dunántúl a megélénkül a szél, reggel 6-13, napközben 23-28 fokig melegszik a levegő.
4: Hobby Rádió. Reklám. Dalok.hu. Zeneletöltés. Igazságosan. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
4: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
4: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Társadalmi célú közlemény következik. Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adófelajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41. Nos, adód, vagy nem adód adód? A biztonság kedvéért megismétlem adószámunkat. 18 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41. Hobby Rádió, a jövedelem adó vevő. Társadalmi célú közleményt hallottak.
2: Hobbyradio.hu.
5: A rádiót.
6: Hölgyeim és uraim, a Schröder Klub színpadán fogadják nagy szeretettel Horvátné Etelkát!

este a Schöder Klubban Kis Ádám, Csenki Attila és Mogács Dániel. Hölgyeim és uraim, az est házigazdája Hatházi László.

0: Olyan érzés, mint a gólt rúgtam volna, nem? Mindenki örül, jó estét kívánok mindenkinek. Ősz van, lehet menni kirándulni, mert még jó idő van, használjátok ki. Igazából az első kirándulás egy adott évben mindig húsvétra esik. Miért? A csajok miatt, nem? Van ez az ünnep a húsvét, hogy... Meglocsol, jobb esetben csak meglocsol, esetleg le is hány. És a lányok nem szeretik újabban ezt. Van az édes bosszú, hogy a csajok a tojást nem főzik meg, csak befestik pirosra. Meglocsol, kiveszi a tojást. Elteszi, és az ajtó félfánál odakeni. De nem veszi észre. Felül a biciklire, következő 500 méter alatt teker 6 kilométer, a menetszél megszárítja a zsebében a belefolyt tojást, leszáll.
1: Ez mi az?
0: És letörik. Ez az édes bosszú, de ez már kevés a csajoknak. Húsvétkor el kell tűnni otthonommal, megint jön Lali bácsi, hogy lehányjon. Tűnés, kirándulás. Na most nekem van több lányom is, ők mindig azt mondják, kirándulás lesz, nem locsolkodás. És az idén a rám szakadékot választottuk. Jó hülye név egy szakadéknak, nem? Rám. Mondom, akkor jön anyósom is, mert ha én rám, ő rá is. De tudod, úgy vagyunk a kirándulásokkal, hogy többször volt már ilyen katasztrófa kirándulásunk. Például tavaly elmentünk Tokajba megnézni a Tokaji hegyet. Nem egy nagy hupli. Kis kirándulás, gyanús lehetett volna, hogy a turista jelzés a temetőből indul. Kicsire nem adunk, elindultunk föl, és nagyon flottul ki van táblázva, hogy milyen élővilága van egy ilyen vízmosásnak, ahol haladsz föl a turista jelzésen. Más állatok élnek itt, mint a hegy túloldalán. Itt van például a kis kinglingbenga, meg a nagy kunglangene. És így olvasod, és egyszer ott van, ön is egy ilyen vízmosásban jár. Abba a pillanatban elkezd esni az eső, futás!

Vámszakadék, azt írja, alulról fölfelé kell végigmenni rajta. A hegymászók nem attól híresek, hogy le tudnak jönni a magasságból. Egy. Kettő. Játszóruhába gyere, gyökér. A taknyodon fogsz lecsúszni. Három. Ha már fölmentél, oldald jelere a sétányon, hogy a többi gyökér is fel tudjon menni. Elindultunk, hát a dömösiek, mert onnan kell indulni, a dömösiek nagyon jól tudják, mit jelent, hogy húsvét. Már a dömös táblánál ki volt téve behajtani tilos, menjél haza, ne gyertek ide. Minden utcán behajtani tilos tábla volt, ehhez képest még a templomban is parkolt egy mert a magyar ember úgy van vele, aki indokolatlanul 30 méter gyalog megy, az csavargó. Mancika, menjél még, menjél, Mancika, menjél a sorompóig, várjál, állítsd le, megnézem, hát ha fel lehet nyitni. Ah. Itt megállunk. Ha fel lehetne nyitni, beállna a rámszakadékba, hallod? Tele az egész falu, kiszáll a család. Mi a anya ilyen nehéz? A kaja, együk meg gyorsan. És kirándulás. Úgy hidd el, tele volt a természet. Nem lehetett beférni a rámszakadékba, dugó volt benne. Stau. Ugye azt írta az útikönyv, hogy játszóruhába gyere gyökér, ehhez képest ilyen rózsaszín pinabarbik jöttek. Magas sarkú papucsba, flitteres pólóba, hóna alatt kutya. Pekingi paloták kutya, külföldi. Megmutatjuk neki, hogy milyen szép országban él. Ilyeneket tele a szakadék, de ilyen sejem rambók, tudod? Öftáskába 10 sör. Mondtam, ne idejünk, meg nincs térerő, mit fogunk itt csinálni? Ott cigizik benne, az természetben természetesen kell viselkedni. Nekem az természetes, ott gyújtok rá, ahol akarok, és tele van velük a szakadék, na, a dugóban elpattan a cérna, mert ideges vagy, mert elfogyott a cigid is, és egy ilyen bitumen szarvas, ez a panel lakó, akinek életében eddig az volt a legnagyobb kaland, hogy egyszer elromlott a lift, az gyalog mentem fel az ötödikre. Egy ilyen azt mondja a feleségének, Ica, ide figyelj, itt hagyjuk ezt a sok gyökeret, fölmászunk a sziklán addig. Addig, eh? Ott van az a lián, látod? A tarzányos filmben volt ilyen. Azt ott megfogjuk, átlibbenünk oda arra a sziklára. Ott lejövünk, itt hagyjuk a majmokat. És elkezd mászni fel a fejed felé. A profi már nyitotta az ernyőt, ne rám, meg ne rám, jaj, mi lesz itt? Megy föl, és az a gáz, hogy olyan sűrű van alatta a lakosság, hogy ha esik, nem tudsz odébb ugrani. Ezt tudod te is. Csúnya halál beszorulni egy seggbe, és így félsz. De felmásznak, flottul addig, addig. Anya megfogja a liánt szakszerűen. Hölgye ki az elsőség, puf! Apa elrúgja, anya nem ilyen liánhoz volt szokva. Kicsúszott a kezéből, és jött le ránk. Szerencsére elkapott egy fatörzset, fejjel. Nem jött tovább, következett apa, és beesett a tömegbe. De úgy képzeld el a tömegbe esést, mintha lenne egy marék ropid, és így egyet visszadugnál, hogy pagy, befért. Beesett a gyökér közénk, és így néztük, hogy üssük meg. De nem tudtuk, hogy ki az, mert itt... Lehet, ő mondta, üssük meg, üssük meg. Ez volt az első baleset. A második baleset a következő dugónál volt. Egy ilyen félpucér gyerek. Ja, hogy miért volt félpucér? Ez nagyon fontos. Ugye vannak a tetkósok, ha eddig vannak varva, válik, akkor atlétába jönnek. A csajoknak van ez a keresztcsonti minta. Hát én nem tudom, állítólag az ilyen lányok gyengék a szexbe, és hogy a pasi ne unatkozzon közben. Nem tudom. Nekem is volt egy tetkós csajom. Azt mondta, fenekén van egy sárkány. Hát mondom, szerintem olyan, mintha mellé töröltél volna a papírral, de... Az varratott magára ide-oda, mindent, az egyszer betelt. Na, akinek eddig van, mondom, atléta, viszont ha a hátadra varratott keresztből József város, neked félpucéron kell jönni. És úgy is jössz, de a melbimbód úgy áll, hogy üveget lehetne vele karcolni, de... És hát ő is ideges lett a következő dugóban. Észleli, hogy a szakadék fölött átível egy korábban kidőlt fatörzs,

kaland. Fölmászok, és mászik fel a következő hülye a fejünk fölé, be középre, leszól a csajának, Irma, csinálja a képet a vaj, tetkó, báj! Vaj, az arcom, báj! Várjál, várjál!

0: Ahogy előveszi a fényképezőgépet, ez addig ott feszít. Megnyomja a gombot, és ezek az új gépek nem egyet villannak, hanem egy kicsi, még egy kicsi, puff, egy nagy. Na, a Sejem Rambónak telement a szeme fotonnal. Hanyat! Yeah! Akkor már okosabbak voltunk, stage diving, nesze neked! Püff. Mondom a csajnak, na most csinálj nekem egyet róla az ***re. Nem csinált, irigy volt. Mindegy, simán fölmentünk, ugye az is benne volt az útikönyvben, hogy oda gyere le, ne ott, ahol a többi még fel akar menni, mert nem tudnak. De milyen a magyar ember? Mi? Hogy odat menjünk, eltévedjünk, megegyen a medve? Itt megyünk le, és ezen a sáros, agyagos talajon nem úgy van ám, hogy majd itt megállok pihenni. Elindultál, lemész. Yeah! 5 órán át ezt néztük. Elfáradtunk, visszafelé oldalt jöttünk le, ahol az útikönyv javasolta, sétálunk le, látom, hogy egy ilyen 35-ös bulémiás csatakanca, ez a túl barna, túl szőke, úgynevezett pirított ribanc, így... Jaj, anyám, hallanám, ilyen csúnyán beszélek. Ott hezitál, így pókjárásba, a szakadék peremén. Mondom. Mi a program? Azt mondja, hogy hát, hogy így lemenjen, ne menjen, nem tudom. Hát mondom, én tudom, mert azok ott lenn, nem hobbitok, nem azért picik. Nem ment át neki. Azt mondja, hát ők is lementek valahogy. Mondom, a jönnek fel, nehogy már. A repülő, mikor fölmegy, nem megy össze. Az olyan messze van. Hát nem tudom. Mondom, pedig jó lenne tudni. Hát azt hiszem, lemegyek pillanat. Gyerekek, gyertek, itt van még egy hülye. Nem ment le, hallod? Nem ment le. Ha nézik, akkor nem. Úgyhogy jó volt a kis kirándulás. Annyi, hogy most őszi kirándulás, és kérdezték a gyerekek, hogy hova megyünk. Hát mondom, a Hortobágyra. Nem olyan nagyon kalandos, de ha eltévednénk, felállok a vasúti töltésre. Ott a város, semmi baj nem lehet. Úgyhogy ennyit most így a húsvétról, mert hogy nem az következik, hogy hol van még húsvét, majd karácsony után, akkor mi lesz, halálra eszed magad, ne nézzél te is. Most egy kis reklám következik, de ne menjenek messzire, mert azonnal folytatjuk Kis Ádámmal.
1: Aki még hátra van, Kis Ádám, Mogács Dániel és Csenki Attila. A reklám után folytatjuk.

Köszönjük szépen, képzeljétek, Kovács András Péterrel, aki egy másik ismert humorista, Csenki Attila mellett. Brüsszelben voltunk, mert meghívtak minket oda fellépni, hát nem a belgák vagy a vallonok, mert az nehéz lett volna, az ott élő magyarok, és gondoltam, hogy kis tréfa jár nekünk, kimegyünk az utcára, és ha jön egy ilyen kérdező íves csávó véletlenül, akkor mi addig, amíg lehet, azt fogjuk mondani, hogy ui. Mert ott is van biztos ilyen, gondoltuk. Ó, 50 métert nem mentünk az utcán, jött egy ilyen nagy fehér kereszt, kék pulóveres csávó kérdőív a kezében. Excuse me, sir, I'm not thinking of... Ui! Oh, very well, a negyedik oldalig bírtuk, hallod? Akkor így ránéztem Kovács András Péterre, annyira túljátszotta a szerepét, hogy mint a buta ember így még szájról olvasta is, hogy... Ránéztem, elröhögtem magam, mondtam a csávónak angolul, hogy bocs, egy büdös szót nem értettünk az egészből, András még rátette, hogy sok szerencsét a munkádhoz, és ott hagytuk a járdát, mint egy darab kutyaszart. Nagyon jó volt. Aztán mi volt még? Ja, itthon megváltozott a parkolási rend. Nem tudom, nektek feltűnt, de nekem nagyon, mert én profi vagyok, én haterőt nem jövök be a városba kocsival, nem fizetek nektek. Erre megváltozik, 8-ig kell fizetni, nekem meg nem szólt senki. Fél hétkor vidáman leparkolok, elintézem a dolgom, jövök vissza egy fél óra múlva, két ilyen műanyag rendőr ott eszkábálja föl a kerékbilincset. Mondom, mi van gyerekek, nincs családotok, túlóráztok, mi van? Tartottunk egy rövid szemináriumot egymásnak, a családon belüli szaporodás káros genetikai hatásairól. De a végén kaptam egy Mikulás csomagot, mondom, ebben mi van, kiveszem, csekk! Ketté téptem, oda mentem a saját kocsimhoz, szevasztok!

0: Fogadjátok szeretettel a Sóder Klub színpadán Mogács Dánielt!
1: Nem tudom, ki mennyi állatfilmet néz mostanában, tehát most már a mai tévénézőnek az, hogy mondjuk a tapírka eszik, alszik és szarik, ez így már unalmas. Nekünk most már akciófilmet kell csinálni az állatfilmekből. Ezért a Serengeti Park oroszlányairól szóló filmnek nem az a címe, hogy az oroszlánok, hanem az, hogy Szuperfalka. És akkor megjelenik James az oroszlán, a Szuperfalka hím tagja, aki csodálatos, föl van tupírozva a haja, mint Demién Rózsinak. Ki van húzva a szeme, mint a stylistunknak. Tökéletes, de mielőtt megcsodálhatnánk az állatot, egyből lényegtelen információk tömkelege jön ki itt oldal. Tehát, ha az oroszlán a tappancsával rálép a fűre, az valóan hány kilózsú nyomást fejt ki? Ha kipattanott a körmé és átdől a fű alatt meglapuló pajort, az a pajor, aminek egyébként a latin nevet hibiscus maskus, hány óra alatt vérzik el? Vágókép a pajorról. Aztán, mivel az oroszlán egy halk állat, vajon egy mai biztonsági őr a plázában észreveszi, ha belopózik-e? Hány százalék erre az esély? Ha belopózik, vajon lop-e valamit az oroszlán? Ha lop, mit lophat egy oroszlán? Mi lenne, ha az oroszlán autó lenne? Tehát ezek az érdektelen kérdések, majd utána megint visszakapjuk James-t, amint megy és kiszúrja a zsákmányállatát. Károly a kafferbivaj.
2: Egyébként a kaffer nem egy túl okos állat, és az se segít neki, hogy benne van egy nagy adag nyugtató. Azért, hogy kellőképpen elkaphassa majd James. Meg hát az is egy óriási probléma, hogy nem a füvet rágja, hanem a nyelvét. Talán ez is a nyugtató hatása, de az biztos, hogy a nyugtató hatása, hogy a körülbelül egy méterre álló, tátosszájú, véresszájú oroszlánról nem jut eszébe, hogy az nem az édesapja, hanem az ellensége. De aztán kis idő múlva észreveszi, megijed. És elkezdődik a futás. És ebben a pillanatban a mai videótechnika összes vívmányán keresztül megcsodálhatjuk, tehát láthatjuk béka perspektívából, madártávlatból, az elefánt szemszögéből, az elefánt segjukának a szemszögéből ezt a küzdelmet, olyan szinten összevágva, hogy behánysz tőle. Tehát így megy az oroszlán, a kaffer, oroszlán, kaffer, oroszlán, kaffer, tücsök, elefánt, tücsök, oroszlán, kaffer, tücsök, oroszlán, kaffer. Megy az őrület. És megy az őrület, majd belassul a kép, ugyanis utolérte áldozatát James. És lassú zenére elkezdődik a haláltusa. Tán, tárarára, tán, tárarára, tárarára. És igazából az a probléma, hogy már ilyen nagyon furcsa dolgokat képzelünk ebbe az egészbe bele, nem? Vannak kisebb állatok is a Serengeti Parkban. Ilyen például Sándor a sas. Sándor. Sándor valami hihetetlen magasan repül. Hihetetlen nagy sebességgel. Ő se tudja pontosan, hogy mennyivel, de hála a jó Istennek, a bal szárnya alatt mindenki van írva. Ötször. Repül. Borzasztó gyorsan, sőt, még inkább lendületet akar venni, egyre gyorsabb, és mi mindezt egy centiről láthatjuk az arcát neki, hogy lassan elhagyja a saját fejbőrét, de még rágyorszik, nyomja, nyomja neki, nyomja, majd a kamera bemegy a tollak közé, láthatjuk, hogy majdnem leszakadnak a tollai, láthatjuk a tollaiban kapaszkodó tetűt, nyomja, James, nyomja! Nyomja, mint az őrült, nyomja, mindent látunk, csak egy valamit nem látunk, azt az 50 kilónyi kamerát James hátán, mert az ugye ott van, nem James, hanem a sas, de tök mindegy. Ott van, aztán természetesen a sasnak is van egy zsákmányállata. Peti pocok. Hát Peti pocok végtelen nyugalommal szemléli a kék eget. A nyugtatókkal nem szaroztak, kapott annyit, mint a kaffer.

tökéletesen játssza a szerepét, ami abból áll, hogy nem veszi észre maga körül azt a 40 fős stábot. Tulajdonképpen rá is gyújt. Késik a sas. De aztán csak megérkezik a sas. Hatalmas karmával átszúrja a kis pocok hasát. De se érdekli. És az utolsó gondolata pedig... Aztán föláll a

Hát ennél azért szebb halált érdemel. Na most továbbra is állatokról lesz szó. Vannak a berepülő bogarak, erdő mellett lakunk, és mindenféle állat repül be az ablakon, kutya, ló, macska, de inkább a bogarakról beszélnék most. Minden állatnak teljesen külön egyénisége van. Tehát akivel a legjobban kicseszett az élet, az a rózsabogár, mert nem elég, hogy nem tud járni, de cserébe repülni sem. És rohadtul csillog. Tehát az összes olyan madár, ami szereti a bogarat, egyből oda megy, hogy jaj, meg hova csillogsz, kicsávó, gyere csak ide. Na most van még egy kisebb hátránya, iszonyatosan buta. Tehát ő az, hogyha berepül a lakásba, akkor se tud kitalálni, ha lebontom az összes falat. Az alaprajzban maradt, tehát nagyon buta. És hát ő az, aki így repül be. Illetve ki, mert már benn van. Aztán van ennek a társa, hasonlóan nagy, egy kicsit okosabb, tehát ő legalább tud így egyenletesen menni, egyenesen. Az a szarvas bogár, a szelíd motoros. Akkor, hát van a mi a és születélt erre a földre kategória első helyezettje. A pici légy, ami egy milliméterrel lebeg a szemed előtt. Ez a... Nem tudsz vele mit csinálni, oda kéne rá figyelni, meg közölni akar valamit. Hé, b***e, olvadnak a lékegyek, figyeljél már oda, kidüglenek a jeges medvék, köcsög! És ez nem vicces, ezt komolyan üzenném. Van a légy, a normális nagy légy, ugye? Hát aproli, berepül. Ránéz a húsra. Aztán, hát vannak a szúnyogok, ugye? Az egyik a lószúnyog, ő a leglazább, a kedvencem bejön. Oda mész hozzá, hogy segítsél neki, hogy kidobjad az ablakon. Leszakadt három lába, de látszik az arca, hogy nem érdekli. Mindjárt meg, van még három. És... És végezetül pedig a bérgyilkos, a szúnyog.

0: remek közben a sötétbe. Hol a rohadt anyádban vagy? És befejezésképpen pedig egy történet. Utaztam a vonaton, velem egy kabinba egy nagyon kulturált, nagyon jól szituált hölgy, és annak a nagyon jól nevelt, szintén nagyon jól szituált kicsi gyereke, mind a kettő ilyen segjukszájú. És velük szembe pedig egy nő, akinek iszonyatosan nagy, vörös orra volt. És látszik, hogy a látvány sokkolja a gyereket, de ő kulturált, ezért nem akar semmi rosszat csinálni, viszont így nézte. Majd megszólította az anyját. Anya, a néni órát majd otthon megbeszéljük. Köszönöm szépen a figyelmet.
1: Bogács Dániel. Bogács Dánielt láttuk és hallottuk, aki nem csak a Schröder Klub nézőinek lehet ismerős, hiszen ő a Comedy Central sztárja. Képzeljétek el, meghívtak minket vitorlázni a Magyar Nagyhajós Tengeri Bajnokságra, és Ádám mondta, hogy kis Ádámról van szó, hogy ő már sokat vitorlázott. Hát mondom, jó, akkor menjünk. De olyan viharba keveredtünk, hogy így a kezembe volt a kólásdoboz, inni akartam, és úgy megdőlt a hajó, hogy ezt csináltam. És nem jött ki semmi, mert függőleges maradt az egész. Nézem, mondom, mi történt? Megint megdőlt a hajó, puf, ki minden. Úgyhogy elég veszélyes volt. Ádámka kicsit rosszul érezte magát. Ilyen zöld szint vett magára, egy rejtőzködő szín. Napszemüveg, kapuszni, és így ült a hajó végébe, így. Mondom, ez kiesik, a cápa így piszkálja félre. Nem. Fogadjátok szeretettel kis Ádámot.

0: Köszönöm szépen. Na, köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Én azért jelentkeztem a Csillag születikbe, mert köszöntöm a zsűrit, mert van egy produkció, amit hát szeretném, ha megszületnék vele, mint Csillag. Én tudok galambul. Figyelj csak, ez már a produkció, jó? Úgyhogy légy szíves, vedd komolyan. Tehát galambot fogok utánozni, mármint nem fingani fogok, nem kell félreérteni, hanem galambot fogok utánozni, és hát szeretném, ha az RTL megszülne, mint Csillag. Tehát figyelem. Elrepülés. Tovább mentem. Hát innen szeretnék gratulálni az U20-as válogatottnak, akik, hát szerintem a tapsom fele az legyen az övéki az elején, jó? Nem most, az elején, amit kaptam. Osszuk be, jó? Osszuk be, sokan vannak még. De lehet, hogy minél lentebb megyünk, annál jobbak vagyunk. Ezen gondolkodtam. Tehát U3-ba mekkorák lennénk, ott ülne az mondat, hogy fussatok gyerekek. Mindegy. Nem, oviba. Passzolj, passzolj. Én a óvodával szemben lakom, és minden reggel 8-kor. Passzolj! Passzolj! Passzolj! Felülök az ágyba, és kussolj! Kussolj! Kussolj! Passzolj! Kussolj! Ez van. Szembe velem építkezés van. Van a daru. Tetején ül a darus. Onnan irányít. De tényleg magasan ül, vagy mit tudom én, 60 méter. És gondolom, van nekik valami walkie-talkie, de valamikor elszakad a cérna, így kinyílik a daruajtó, és így... Hő, Sanyi! Nem megvoltam azt a tervis! Ez 6-10-kor, van amikor 7-10-kor, úgyhogy én úgy szurkolok Sanyinak, hogy el ne csessze azt a vödröt, hogy tudjak lényegében aludni. Szerepeltünk egy banknak a kampányában, hát annyi dolgom volt, hogy... Ekkora jachton van, mutattam. Ugyanezt a képet, plakátot egy haverom visszaküldte, azzal a mondattal, ekkora van, bekaphatjátok. Rendeltem pizzát valamelyik nap, nem mondom, hogy honnan, pizzástól. Az volt külön közlemény, kapaszkodjál, ha 20 000-essel, vagy annál nagyobb címlettel szeretne fizetni, előre jelezze. Azonnal hívtam őket. Mondtam, hogy én 2 20 000-essel szeretnék fizetni, nincs kisebb, megdörülök, nincs kisebb, vagy arra tippelek, hogy ez, hát ez csak az 54 000-es bácsinak szól. Tudjuk, hogy mi van. A plakátról ismertek fel, az durva volt, jött egy csávó szembe, azt mondja, állj csak meg, megállok, csinálj így. Ő az. Olyan tévén van, hogy tehát, hogy tévé, és fut a információs sáv alul kéken, hogy ez a három betű, ez a UPC, ez a under PC, ez az alsó PC, hogy kiírja, hogy milyen műsor megy éppen, és oda kapcsolok, kiírja információ, gyilkos számok, és mi történik? Csaj húzza a kenót. 45. 65. Ha ott kapcsoltam el, hogy 87. Anyádat. Liptai Klaudia levetkőzött, hát többek örömére, kevesebbek bánatára. Nem tudom, nekem ez a PR tevékenység nem tetszik, tehát, hogy már 3 hónappal előtte meg volt PR-ezve, hogy ő most már aztán levetkőzött, és még utána is. Amikor levetkőzött, elkészültek a szexi képek, akkor egy kosztümben a napilapokban így tépte szét boldogan a szexi képeket. Ezt nem engedélyezem. Hát jókorú teszedbe, mert ha az lenne a bolyba, hogy így Liptai Klaudia mesztelenül így... Akkor elhiszem, hogy nem engedélyezi, de nem ez van. Celebekről még. Sebestyén Balázsnak megszületett kisfia. Úgy hívják, Bennett. Azt kérdezték tőle, miért? Azt mondta, ebből 3 darab van az országban. Hát ilyen erővel legyen anya, mert abból tényleg csak egy van, nem? Tehát ez a Sebestyén anya. Azt javaslom, legyen Triceratops, az már ki is halt. Tehát Sebestyén Triceratops. A másik csatornán van egy ilyen, hogy celeb műszak. Hát elkaptam egy részt. Nem kellett volna, azóta izzadok. Tehát Smuk Kandor szedett szemetet, ami hát szerintem egy 18-as karikát bőven elbírt volna. Ő picit ilyen ogrés, ilyen srekkes felsőtest, tehát legyen Shrek Kandor innentől jó, tehát maradjunk ennyibe. Úgy volt, mint valami balettos a szemétér. A legnagyobb az Ernyei Béla volt, aki a***i pulóverbe vágott disznót. Húpasz sába. És így mondja, ott kapott mellé egy ilyen vágót, vagy hogy hívják azt a... Böller, köszönöm szépen. Ülve könnyű. És kapott egy ilyen böllért, az volt a legnagyobb figura az egész műsorban. Laci, úgy hívták Laci. Mondja Béla a***i pulóverbe, hogy jaj, és ez a disznóknak nem fáj, hogy... Hát mit, Béla, hülye vagy, levágjuk, hát hogy ne fájna? Hát te hülye vagy, Béla. Van egy havarom, aki gyűlöli a munkahelyét, ha már celeb műszak, és mindig ilyen a gázmelókat nézek neki, és küldöm át e-mailen, hogy ide vadpatak szabályzó, meg ilyenek, tehát is semmi értelme. Egyetlen egyre csillant fel a szeme, átküldtem neki spermadonoráció. Visszaírt, hát végül is az irodába is egész nap a tomat verem, úgyhogy legyen akkor ez. Most volt nálunk fenn nagyfater megint, hát vonattal érkeztek vidékről, úgy volt, hogy szombat reggel érkeznek keleti pályaudvarra, péntek este csörög a telefonom, baj van fiam, még itt se vagy nagyfater, mi baj van, nem tudtuk elérni a korait, csak a későbbivel tudunk menni. Ó, hát mondom, annál tovább alszok, mikor indul? 4:20. Reggel? Mondom, meg sem merem kérdezni a korait, az 3:50, nem tudjuk elérni sajnos. Úgyhogy mehettem ki 5:10-re a keletibe, nagyon jó volt. Leszállt nagyfater 19 bőrönde, mi volt a 19 bőrönbe? Disznóhús. De Pesten az nincsen, azt hozni kell. És így fél órája cipekedünk, mondom nagyfaternak, legközelebb hozzad fel a disznót, pórázom, érted? Ezt majd levágjuk nálam, addig is sétál magától. Nem egyszerű. Alsó szomszédja Micóbá, nagyon nagy karakter a faluba. Micóbá ő, hát ő k***jét totál. Tehát az a lényeg, hogy neki nincsen tiszta pillanata. Tehát ez a amplitudo forever, ez megy non-stop. Kicsit lefagy, mint a k***hoz néha, de szeretem, mert szomszéd. Azt szeretem benne a legjobban, amikor így biciklivel indul haza a kocsmából, holott nem is azzal ment oda, tehát semmi. Bemegy, beszik, kijön bicikli, nézd már, mi az anyám, félúton eszmél, hát ez egy bicikli, ez nem az enyém, úgyhogy megy tovább. Azt szeretem a legjobban, amikor magyaráz, megállít mély interjúkra, de úgy, hogy ő már nem bír állni. Múltkor azt mondta, Ádámka, itt jön ez a pici hosszát egy ilyen fél perc. Ádámka. Na. Tanuljál, az anyám b***zom meg téged. Tanuljál, mert úgy, hogy... És elmegy, de emberek, váljunk, rájöttem, azért kell tanulni, hogy be tudjunk fejezni mondatokat, nem? Köszönöm szépen a figyelmet, köszönöm szépen.
1: Köszönjük szépen! Kis Ádámot láttátok, és én hallottam ott hátul. Ugyanolyan egyébként, tehát igazából mindegy. Volt a Sziget nyáron, Sziget Fesztivál, amiről meséltem, és képzeljétek el, legnagyobb kalandom az volt, lehányt egy német lány. Hát ápoljuk a kapcsolatot a nemzetek között. Brassói apró pecsenyét kértem, Litkai kollégával voltunk, és leültünk egy asztalhoz, szembe ült a csaj, nem gondoltuk, hogy világcsúcs kísérletre készül, hogy... Csendben volt. A pasi a sportsérüléssel feküdt az asztal alatt. És így emeli a porrat, ez egy megszokott látvány a Szigeten, hogy valaki emeli a porrat, biztos itt is van, aki már ivott alkoholt. Nem, nincs. Jó, mindegy, akkor elmondom milyen. Így fogja a lány, hopp. Mert amikor eddig vagy, itt van egy kis csapóajtó, ami nem engedi le a felesleges pálinkát, hanem ráfolyt. De te már szívod be, és így elporlaszt egy olyan 2 centet a fél deciből. Én még ott piszkálom, hogy figyelem a hús-krumpli arányt a brassóiba. Pálinka esik! Nem jött több, és akkor a lány még küzdött bemot az arcába a fél deci. Ezek a labancok nem tudnak inni, ezt már nem lehet lenyelni, ha így vagy. Majd benne van a nagy bugyborék, tudod, és az megfordult, na ő megpróbálta... rányelt, és rics, így átküldte a fogai között kipasszírozva az én brassóimba, ami nekem onnantól kezdve nem volt szimpatikus. Félretoltam, de a kollégám az csak így nézte a csajokat. Oda lesz, mi van, nem ízlik? Mondom, nem. Kéred? Hülye vagy, persze, de szóltam neki, hogy belehányt a német lány, miután megette. Fogadjuk szeretettel a mai este következő fellépőjét, a színpadon Csenki Attila.

köszöntöm Önöket nagy szeretettel. Azt találta ki az egyik haverom, hogy ez az egész sertés influenzát a zöldség és vegetáriánus maffia találta ki, hogy leszokjunk a húsételekről. Én meg már várom, hogy végre jelentkezzen a hentes maffia zöldségbetegségekre, hogy támad a répa lepra, meg jön a szilva éc, és szerintem majd Bálint gazda bejelentkezik műholdon keresztül egy ilyen körtefa tetejéről, és megtanítja, hogy hogyan tudjuk részgálicsal kikezelni magunkból a dingyekankót, mert az már

0: Hát Máté Kriszta eltávozott most a képernyőről, nem tudom, hogy mit művel otthon a családjával, de azt mondta be még búcsúzásképpen szeptemberben, hogy a sertésinfluenza elleni új ellenszernek mellékhatása nincsen, pár héten belül pedig az is kiderül, hogy hatásos-e. Hogy lehet, hogy addig nem is védőoltással kísérleteztek, hanem egy zsák borsóval, és hát az felgethetett hónapokig az abból márda dolgok. Van egy ilyen... Van ez a vicc, hogy a három gengszter béka ül a fágon, egyik mondja brek, második mondja brek-brek, harmadik mondja brek-brek-brek, mire az első lelövi a harmadikat, miért lőtted le, kérdezi a második, azért, mert túl sokat tudott. Ne szenteljünk ennek több időt. Volt egy ismerősöm, az hát dadogós volt, és úgy mesélte ezt a viccet, hogy három gengszter béka ül a fágon. Azt mondja az első, a f***om! És gyakorlatilag már én itt tartok most itt az elején. Na mindegy, Máté Krisztának a másik hölgyhöz kicsit később ér el a hang. Másik kedves Máté Kriszta beszólás nyáron, mert ő volt a fő rémisztő, nyáron azt mondta, hogy holnap nagyon óvatosan menjünk ki a szabadba, mert hetes szintű UVB sugárzás lesz. Én annyira megijedtem, hogy másnap reggel fogtam a kislányom kezét, mondtam neki, édesem, fogod apa kezét, mondom, fogjad apának a kezét, mielőtt kilépünk az árnyékból, ugyanúgy, mint az ebránál, szétnézünk, hogy elégette már valaki a napon. Látsz-e füstölgő galambokat, cicákat, fogod apa kezét, hogyha a gyerekekkel szaladtok ki az oviból a játszótér, akkor hagyod a többieket, hagyd szaladjanak előtted. Ha nem megy magától, kilököddeti, nem néz ki a többiek előtt. Egyáltalán azt sem értem, hogy mi az, hogy UVB az UVA-t, azt csak így átugrottuk, hogy lehet, hogy közben már több tízezren meghaltak, teljesen kivagyok. Azt sem tudom különben, hogy a sertésinfluenza tényleg elkapná az embereket, és tömegével kórházban lennénk, mit csinálnának? Hát egyszerű eseteket nem tudnak megoldani. Nagybátyámat ebédidőben látogattam meg a kórházban, mellette ott feküdt Feri bácsi is, ő is, mind a kettőnek az ölében egy nagy tálca kaja, vagyis hát egy nagy tálca az ülükben, amin volt valami, amit meg kellett enniük. Feri bácsi elkezdett egyszer csak hozzám beszélni, hogy fiatalember, nézem át, átvérzett itt a kötés az oldalamon, hogy atyaék, hát az ágy is tiszta, én vérzek, azonnal szóljon az ápolónak, vérzek, és tényleg látom, hogy Feri bácsi vérzik, vonszolom az ápolónak, hogy jöjjön már, hogy nézzenek, hogy itt mi van. Bejön az ápolónak, azt mondja, hogy Feri bácsi, hát Feri bácsi az Isten ér maga, tényleg vérzik, de én most mit csináljak magával? Tudja mit, elviszem az ebédjét, jó? És elvitte az ebédjét, úgy volt valahogy aparasztja már ebédidőben, ne vérezzen itt nekem, meg látogatók is vannak, bele kapja a fánkot Feri bácsi, jó lesz ez a gyerekosztályon valakinek. Én most olyan problémám volt, allergiarohamom volt pár héttel ezelőtt, hát gyakorlatilag egy éjszaka bedagadt az orromtól fölfelé a fejem, és nem hasonlítottam rám. Elmentem az orvoshoz, aki nagyon pökhendi módon annyit mondott, hogy szerintem ez egy egyszerű madártól allergia. Mondom, hajnal egykor a tévé előtt, hogy mire akar ezzel célozni? Galambokat dugdosok a torkomba olyankor, vagy verebeket nassolok? Hát nem, mi az, hogy madártól allergia? Teljesen kikészít, lehet, hogy túlspirázom egy kicsit ezt a dolgot. Jaj, hát egészen más téma. Most tudtam meg, Michael Jackson, az volt a legnagyobb álma, hogy eljátszassa egy filmben pókembert. Mondjuk szerintem ő nem ezt a piros rácsos ruhát vette volna föl, hanem varatott volna magának még 4 végtagot. És ha már megvan a 8 végtag összesen, akkor el tudja játszani a Lassie hazatért is úgy, hogy ő a Lassie a kutya, meg a gazdája kisimogatja. Hát azért, na, a szimpátia csúcspontjára jutottunk, úgy látom. Vagy mindenki Jacko imitátor, mert ahhoz elég szarul sikerült azért, hát. Nem tudom. Most meg az RTL Klub egy tévéműsor kedvéért felújította Benkő Dánielt. Én annyira irigylettem rá, hogy rögtön én is elmentem fodrászhoz. Brutális a fodrászom. Egy perc alatt letolja a hajamat géppel, és aztán 10 percet szarakozik azzal a nyakelvágó borotvával, és csak így borotválja lefelé, hátul, amitől ugye erősödik meg a nyakamon is a szőr. Ugye bólogatom, hogy tiszta pipa vagyok rá, hogy... De nem arra gondoltam, hogy szőrös a nyaka. Csak tényleg az állandó félelem, hogy azt látom, hogy egyre nagyobb területeket hódít meg a borotvával, hogy ma úgy kukucskál befelé az ingem alá, és hogy még hova borotválhatna bele a hátamba is, és... Hát én tényleg, én már garbóba vegyek néha, de azt is úgy arrébb húzza. Én attól aggódom, hogy annyira erősre borotválja a hátamon a szőrt, hogy 2 év múlva elmegyek fordászhoz, 1500-ért megnyírja a hajamat, meg fölajánlja, hogy 48 000-ért a hátamat is lenyírja. Hát... Évek óta kedvenc szél, élő egyenes adásban láttam egyszer az angol 4-es TV csatornán az első maszturbációs világnapot. És még milyen pervers közönség, még el sem mondtam, hogy miről van szó. Most itt minden egyes versenyzőnek volt egy saját szponzora, aki minden egyes teljesített perc után fizetett egy X nagyságrend összeget. Én ugyanennyire csöndben maradtam, tehát nincs baj. Ugyanennyire verejtékeztem, úgy idegességemben belegondoltam, hogy ez megy manapság a televízióban, meg az járt a fejem, hogy 16 éves koromban én az akkori osztálytársaimmal ugyanezen az elven mi pénzt kereshettem volna, így, hogy nem kerestem, mi pénzt vertem el, vagy hát ki? És... Hát... Ide. A maszturbálásban semmi kínos nincs, azt az egyesetet kivéve, hogyha hajnal 3 órakor végzed ezt a fotelben ülve a Hitler pornó csatorna előtt, belealszol, ez még nem belealszol, és a kretén kábel TV programozóknak köszönhetően, amikor reggel 8-kor édesanyád ugyanott talál, ugyanebben a pózban, akkor az adott csatornán már nem a pornó megy, hanem az állatok világa. Köszönöm szépen a figyelmet!
1: Bátor ember! Ő egy ilyen bátor ember. Na, köszönjük szépen, Csenki Attilát hallottuk. Köszönöm kollégáimnak, Kis Ádámnak, Csenki Attilának és Magás Dánielnek, hogy itt voltak ma este. Köszönöm, hogy ma este is minket választottak. Isten őrizze meg jó szokásukat. Ha szeretnének minket élőben látni, akkor menjenek ki az utcára, néha ott vagyunk. Vagy gyertek el ide, itt mindig itt vagyunk. Jövő héten ismét találkozunk, ugyanitt, ugyanebben az időben. Köszönjük szépen, jó éjszakát!
0: Tegye már fel az a kezét, aki még soha nem maszturbált. Pincérek. Úgy szerettem volna világéletembe kiszólni a producernek, Kristóf. Ő sem. Senki nem merje jelentkezni. Jó, van olyan, aki már maszturbált valaha? Ezt vágjuk ki.
2: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk. Reklám. Hogy térek vissza, mint egy
3: elfelejtett álom. Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze. Elfelejtett álom.

0: Hobby rádió.
1: Alakuló ülést tart az országgyűlés, a miniszterelnököt is megválasztják. Fontos változást figyelmeztet a NAV a TAO bevallásokkal kapcsolatban, még marad a melegebb tavaszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Megalakul az új országgyűlés, amely megválasztja az új miniszterelnököt, az áprilisi parlamenti választáson nyertes Tisza párt elnökét, Magyar Pétert. A parlamenti képviselők több mint a felének szavazatával választják meg az új kormányfőt, aki a megválasztásával hivatalba is lép, és a történelmi zászlók előtt ünnepélyes keretek között tesz esküt, majd mond beszédet. Az új parlamentnek 20 állandó bizottsága lesz, 14-et a kormánypárt, 4-et a Fidesz, 1-et a KDNP és a Mi Hazánk elnököl. Az alakuló üléssel párhuzamosan a Tisza párt egész napos rendszerváltó népünnepére várja az érdeklődőket az Országház előtti Kossuth Lajos téren és a rakparton. Fontos változás lépett életbe az idei társasági adóbevallási időszakban. Módosultak a fejlesztési adókedvezménnyel kapcsolatos adatszolgáltatás szabályai, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Fontos, hogy már nem csak akkor kell adatot szolgáltatni, ha a vállalkozás az adott évben érvényesíteni kívánja a fejlesztési adókedvezményt, hanem minden olyan esetben, ha a cégnek volt 2010 óta benyújtott jóváhagyott bejelentések kérelme. A NAV többféleképpen is segíti az érintett vállalkozásokat. A cégek egy részének elektronikusan figyelemfelhívó levelet küld. A 2025-ös adóévre vonatkozó társasági adó bevallásának határideje május 31-e. Jelentős fagykárok érték a gyümölcsösöket. Az áprilisi hidegbetörések elsősorban az északi és északkeleti országrészben okoztak komolyabb károkat, ott, ahol a gyümölcstermő területek többsége található. A kedvezőtlen időjárást a virágkárok után a megmaradt termés is megszenvedte. A Fruitweb a fagyvédelem és a kárenyhítési rendszer átalakítását sürgeti, mert ilyen mértékű és gyakoriságú károk kezelésére már alkalmatlanok. Az érdekképviselet ennek érdekében szakértői csoportokat alakít, és támogatást ígér a szabályozó környezet átalakításához. Magyarországon a legmagasabb a fogvatartottak aránya az EU-ban. Az Eurostat jelentése szerint 113 volt az uniós átlag 2024-ben, míg Magyarországon a fogvatartottak száma 100 ezer főre vetítve elérte a 193-at. Ezzel Magyarország megelőzte Lengyelországot, Lettországot és Csehországot is. Finnországban és Hollandiában a legalacsonyabb a bebörtönözöttek aránya. Elindult az aktív közlekedés népszerűsítő Bringázza suliba program. Ennek célja, hogy játékos és élményszerű módon hozza közelebb az általános iskolás diákokhoz az egészséges életmódot, az aktív közlekedés népszerűsítésével a mindennapi mozgást, valamint a környezetbarát fenntartható közlekedést. A május 29-ig tartó kampányhoz a tavasz folyamán 200 általános iskola csatlakozik. Eleinte felhősebb, aztán délután már napos időre számíthatunk, nem lesz csapadék. Az északi szél időnként megélénkülhet. Koranyárias idő várható 22 és 27 fok közötti maximumokkal. Holnap már egész nap sok napsütés valószínű, délnyugat felől lassú felhősödéssel. Estig nem várható sehol sem csapadék. Kissé melegszik az idő, délután már 23-28 fok is lehet. Hétfőn a napsütés mellett délután megnövekszik a gomoly felhőzet, és egyre több felé elered az eső. 20-28 fok lesz délután.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Reklám.
3: Társadalmi célú hirdetés következik.
4: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adunk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
5: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
6: Reklám következik.
7: Jogomvan.hu.
8: Jogomvan.hu.
7: Jogi segítség mindenkinek.
8: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
7: Jogomvan.hu.
8: Dexablock.
9: Fájdalom csillapító.
8: Dex ketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
10: Dexablock. Fájdalom csillapító.
8: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
11: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwi innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwi telepítés után 80 ezer forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
12: Estrich Beton szakkivitelezés. Petronella Kft. Mert a minőség nem luxus. Ha esztrikbeton, Petronella.
2: Ne csak fotózd, tedd ki! Örökre! Víztiszta plexi hűtőmágnes és kulcstartótok fotósok, bazárosok, viszonteladók iskolák részére. Tömítésgyár.hu.
6: Reklámot hallottak.
13: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
0: Csak itt, a Hobby Rádióban!
14: Társadalmi célú közlemény következik.
15: Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adó felajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41.
16: Nos, adó vagy nem adó, adó.
15: A biztonság kedvéért megismétlem. Adószámunk 18 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41. Hobby Rádió. A jövedelemadó. Edő.
14: Társadalmi célú közleményt hallottak.
17: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
18: Műsorajánló.
17: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
19: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
17: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
19: World Live.
14: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
20: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
21: Világjáró.
22: A Hobby Rádióban.
21: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
23: A Hobby Rádióban.
24: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
17: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
25: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézned? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
17: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től. Népzenei kavalkád. A Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.

0: Egy konferencián találkoztam Nagy Bendegúzzal, aki mozgássérült. Kora reggel fölkelt, felöltözött és bejelentette, hogy ő most megy futni. Miután az ébredés és Bendegúz okozta, kábulatból magamhoz tértem. Megkérdeztem, hogy mehetnénk-e együtt futni. No, ez a futás úgy néz ki, hogy van egy háromkerekű kocsi, melyet hajt a mozgássérült, tehát nem lábaival fut, hanem a kerekek futnak. Pontosabban ő fut nem lábbal, hanem kézzel. Ugye képben tetszenek még lenni? Az jó, mert én már nem. Egy interjú állítólag akkor jó, ha maga a riporter is részese az eseményeknek. Úgyhogy kezdésnek nekem is ki kellett próbálni a mozgássérült futást.
1: Pillesó, mindenről, ami egy kicsit is érdekelhet.
2: Akkor ez hogy működik?
3: Mit kell csinálni?
4: Térdelő helyzetbe kerülni benne.
5: Nem ülsz bele, térdelni kell, de nem lehet térdelni, mert először térdelni kell helyezkedni. Úgy kell belépni ezt a lábadat, emelsz föl. Igen, emelsz bele még jobban.
6: Nem,
5: emelsz a lábadat, vezetem, dugd oda alá. Térdelj rá ide, jó? Előrébb, még előrébb egy kicsit, és most ülj lefele. Tehát a kezeddel lefele, kapaszkodj, igen.
7: Hát ez összeszorulok.
5: Pont menjél bele.
7: Teljesen? És hogy jövök ebből ki?
5: Na majd kijössz. Ledőj hátad, ő előre meg különben hátra essen.
8: Itt van a kukorikák, itt lent.
5: Két biciklikerék nagyjából, csak más a tengelye.
9: Szóval ezzel hogy lehet menni?
5: Itt a hajtókarikát hátul kell hajtani kesztyűvel. Milyen kesztyű van hozzá?
9: Hát a ökölbe szorítom a kezem és az öklömmel hajtom. De érdekes, hogy ez direkt van így, hogy az egyik fele a kesztyűnek ilyen keményebb bőrből van.
5: Nem, kívül gumi. Ezzel hajtod, belül azért van bőrből és csak egyétek, mert kényelmesnek kell lenni. Tehát nem, hogy belül nem lehet.
7: És ez kényelmes?
4: Olyan, mint az autóban. Pontosan ugyanaz az effektus. Ha nyomom a gázpedált, az autó gyorsul. Ha elengedem, nem gyorsul, és akkor kell kormányozni általában. Hát, hogy olyan a terep, akkor előfordul, hogy kormányozni kell az első kormányal, de egyébként nem kell.
10: Állíts irányba, és most mehet. Rajtolj egyet, 120-szal.
1: Milyen? Na milyen?
7: Nem, ez nem rossz egyébként.
1: Kicsit jobbra.
7: Vagy te kerek, vagy nyomok.
0: Mi ennek a neve ennek a sportnak, amit most én kipróbáltam?
5: Úgy hívják, hogy maratoni kerekesszékezés.
0: Hogy néz ki ez a kerekesszék?
5: A kerekesszék háromkerekű. A hátsó kerekek be vannak döntve, az első kereke kisebb. Hátul 27-szoros, elő 20-szoros kereke van. Alumínium váz. Van rajta fék, kormánystabilizátor. És egy ülő rész, ahol gyakorlatilag térdelni kell, Z-alag van.
0: Hát ez egy elég furcsa testhelyzet, amikor én kipróbáltam, én nekem körülbelül fél óráig zsibbadt a lábom. A mozgássérülteknek ez hasonló érzést jelent?
5: Nem igazán, mivel én nem érzem a lábaimat, nekem eleve zsibongó érzés van a lábamban. A derekam és a hátam fáj tőle, hogyha sokáig ülök benne.
0: Mióta sportolsz?
5: Kicsivel több mint egy éve, tavaly tavasszal kezdtem.
0: Ez versenysport vagy amolyan szórakozás?
5: Kőkemény versenysport, habár nincs tömegbázis a Magyarországon, egyelőre egy női és öt férfi versenyző van. De rendszeresen versenyezünk, a sportirod által szervezett maratonokon indulunk mi is, tehát az egészségesekkel együtt.
0: Annak mi az oka, hogy ilyen kevesen űzik ezt a sportot? Ez az eszköz olyan drága, hogy nem lehet beszerezni?
5: Eszközünk van fölösleges 3 vagy 4 maratoni kerekesszékünk. A probléma az, hogy nehéz találni olyan kondíciójú és lelkiállapotú fiatalokat, akik ezt képesek lennek felvállalni és űzni. Nagyon-nagyon kevesen vállalják fel. Ez egy kemény sport. Nagyon-nagyon keményen kell hajtani. Nagyon kevesen kosaraznak is. Egyszer Magyarországon a sérült emberek még nem dolgoznak és nem sportolnak, egyelőre vegetálnak.
0: Mi a helyzet az edzőkkel? Vannak-e edzők?
5: Svédországban volt egy holland edzőm, egy holland lány, de most pillanatilag nincs edzőm. Önmagam a tréningezem.
0: Hol tanultad ezt meg?
5: Nem oktatják sehol, de nyilvánvaló, hogy egy ép ember nem tudja elmondani nekem, hogy hogyan kell hajtani, tehát ezt csak egy másik sportoló képes átadni ezt az ismeretet. Természetesen egy atlétika edzés tervet átvehetek egy egészséges maratoni futótól is, és ugyanúgy betartom az általa előírt edzéstervet.
0: Ez a paraolimpiában, pontosabban a paralimpiában, ez egyébként egy újabb téma lehet, hogy most ez paralimpia vagy paraolimpia, hogy ez hogy paralimpia.
5: Paralimpia, ugyanis az olimpiát nem engedik használni a fogyatékosokkal kapcsolatban. Paralimpia hivatalos.
0: Ez valamiféle hátrányos megkülönböztetésnek veszitek?
5: Nem veszük annak egyáltalán, hogy az olimpiai bizottság szervezi mind a két olimpiát. Azt hiszem ez egyszerűen csak egy megkülönböztetés, hogy olimpia és paralimpia.
0: Ez a sportág szerepel a paralimpiában?
5: Természetesen igen, a maratoni futás, az atlétika. Afrika királynője, úgy tartják. Én is szeretnék majd egyszer eljutni az olimpiára, nem tudom, hogy jövőben vagy 2004-ben, még meglátom.
0: Milyen eredményeid vannak?
5: Eddig a legjobb időm 1 óra 59 perc, amit tavaly Berlinbe futottam, de ez még igazából semmire se jogosít fel. De az olimpiára legalább 1.50-et kellene futnom, inkább 1.45-öt. Technikámat sokat kellene még javítani. És majd ősszel Hollandiában lehet, hogy lesz rá lehetőségem. Megyek egy versenyre, és előtte elképzelhető, hogy egy hetes edzőtáboron is részt veszek.
1: Pille Show. E-mail címünk
2: pille@elender.hu.
1: Ne kíméljetek! E-mailjetek!

0: Internet ajánlat.
1: Béla, mondjál nekem olyat, amit eddig még senki más nem mondta.
2: Internet.
3: Pille Online a pille.ini.hu weboldalon.
0: Játékprogramok.
3: Felhasználói programok.
0: Szövegek.
3: Bannercsere.
0: Linkcsere.
3: Vendégkönyv.
0: Ingyenes apró hirdetési lehetőség.
3: Munkabörze.
0: Csevej csatorna.
3: Riportok, interjúk.
0: Mindenről, ami egy kicsit is érdekelhet.
3: A pille.ini.hu weboldalon.
0: Fórumok.
3: Tételek.
0: Ingyenes szolgáltatások.
3: Ajánlók.
0: Ajánlatok.
3: Műsorok.
0: A pille.ini.hu weboldalon.
3: Kattints ide!
4: Kattints ide!
3: Kattints ide! Kattints ide!
4: Kattints ide!
3: Kattints ide!
0: Kattints ide!
3: Pille.ini.hu. Kattintson ránk! Hallgasson minket! Pille Online.
0: A pille.ini.hu weboldalon.
3: A jövő hangja.
0: Internet ajánlatot hallottak.
5: Továbbra is reklám nélkül. Csak itt, a Pille Show-ban.
0: A 80-as évek zenéi. Csak itt, a Pille Show-ban.

0: Nem tudom, hogy emlékeznek-e rá, hogyan kezdtem a műsort. A mozgássérültek tudnak táncolni. Ezt el is magyarázza nekünk Bóta Ildikó, aki ezt az új technológiát, nem is jó szó, hogy technológiát, inkább új terápiát igyekszik Magyarországon is meghonosítani. A Dance Ability Magyarországon még nem elterjedt, de külföldön igen.
1: A Dance Ability az szó szerint azt jelenti, hogy tánc képesség, szó szerinti fordításban. Ez egy mozgalom, amelyik azt az elvitatott képességet próbálja visszaadni a mozgásfogyatékkal élőknek, hogy ők nem tudnak táncolni adódóan a sérülésükből. És aztán a kontakttánc alapjain Alito Alessi létrehozta ezt a mozgalmat, ami azóta is él és virul. Mozgássérülteknek és mozgáskorlátozottaknak a mozgás olyan élménye, amely saját testének a megtapasztalása által a mozgás örömét tudja nyújtani.
2: Ez hogy néz ki a gyakorlatban?
1: Nem feltétlenül, sőt egyáltalán nem kell a megszokott és a köztudatban élő táncformákra gondolni, mint amilyen szalontánc, vagy a diszkó, vagy bármi, hanem sokkal inkább egy szabadabb a test képességeire és a mozgásnak az összetevőire építő, tehát a térre, amiben mozgunk, a talaj, a ritmus, a tempó. Végülis aki már lélegzik, annak már van valamiféle mozgása, tehát gyakorlatilag az képes arra, hogy a mozgásával megéljen dolgokat, illetve talán ki is fejezzen.
2: Tehát gyakorlatilag egy kreatív mozgásterápia?
1: Nincsen terapikus célzata. Ez egy másik kérdés, hogy művészet mennyire fejt ki terápiás hatást, és annak, aki csinálja. Ez inkább a kreativitást, a közös együttlét, a közös mozgás, a saját test megélésének az örömét.
2: Ez csak a fogyatékosok számára egyfajta tánc, vagy pedig befogadnak maguk közé épp embereket is?
1: Nem, csak a fogyatékosok számára, sőt ez a mozgalom, ez úgy működik, hogy azt mondja, azt feltételezi, hogy mindenki bizonyos mértékű fogyatékkal él, aki testben és emberi testben él. Van, aki kevésbé, van, aki inkább, és ez nem elválaszt minket, hanem összeköt.
2: Magyarországon ennek mennyire van hagyománya?
1: Egyáltalán nincs hagyománya, ez most kezd bekezdni már a köztudatba. Elvétve található közösség, amelyik ezt műveli. Ez úgy működhetne, mint a kontakttánc, kontakt jam működik tengeren túlon. Összejönnek emberek, és annak, akinek van kedve, az beáll táncolni, akinek nincs kedve, az éppen kiáll. Közösen, csoportosan, egyedül, párosan csinálnak ilyen összejöveteleket, zenélnek hozzá. Gyakorlatilag a dolog öröméért jönnek épp mozgásúak, úgymond fogyaték mozgásúak, bárki.
2: Külföldön ennek mennyire van hagyománya?
1: Sokkal inkább, mint nálunk. Tehát terjed.
2: Kell-e valamit ahhoz tanulni, hogy valaki ezt továbbadja?
1: Nagyon fontos hozzá a saját élmény, tehát a saját testnek az ismerete, és ebben a fajta rendszerben való bizonyos eltöltött idő.
2: Amikor az elején elkezdtük ezeket a gyakorlatokat, nekem valahogy egy kicsit déjà vu érzésem volt. Úgy kezdődött, mint hogy egy ilyen relaxálás lett volna a dologban.
1: Így van, ez egy relaxációval kezdődött. Nem a hagyományos értelemben vett autogén tréningből vett relaxáció, hanem egy célzott relaxáció, ami a test tudatosítása, a test bejárása, az érzékelés tudatossátételét célozza meg.
2: Vannak-e például versenyek?
1: Jaj, nem hiszem, hogy ez az a műfaj lenne. Ugyanúgy, mint hogy a színház művészetben, vagy bármilyen művészetben nem lehet versenyt kiírni, hiszen az élmény, amit kapok, hogyha nézek egy ilyet, vagy amit kapok, hogyha csinálok egy ilyet, az nem mérhető össze.
2: Magyarországon hányan művelik ezt a népszerűsítő munkát?
1: Kevesen, nagyon kevesen, de nem tudom.
2: Te hogyan bukkantál erre rá?
1: Hát úgy, hogy a volt kollégám, egy volt táncos kollégám hozta ide azt az embert, aki ezt az egészet elkezdte. És ő tavaly itt tartott Magyarországon egy hónapos kurzust.
2: A hagyományos tánchoz mennyire van közöd?
1: Én tulajdonképpen táncművész vagyok, hogyha táncoltam színpadon, gyakorlatilag ennyi múlttal rendelkezem.
2: És a fogyatékosok világával hogyan kerültél kapcsolatba?
1: Rehabilitációban dolgozom, egy szakterapeuta vagyok. Speciális kezelés alkalmazok a gyógyításokban, illetve zenére végzett csoportos tornát tartok a sérült mozgásfogyatékosoknak.
2: Péter, te vagy Ildikó egyik tanítványa.
3: Igen, ő a gyógytornát tanárom.
2: Mióta csináljátok ezt a táncot?
3: Tavaly bejött egy amerikai úriember New Yorkból. Ő ezt a egészet, Tensibility vagy Contact 10 évek csinálja. Az egy 3 hetes kurzus volt, aztán most van egy magyar koreográfus, aki ezt csinálja. Vele együtt csináltunk egy tanfolyamot. Igaz, hogy Pesten van sajnos még egyelőre, de jártunk már vidéken, Kaposváron, Szegeden, tehát Pécsen, ahova meghívnak, és bemutatjuk ezt. Persze, gyógyító hatása is van. Jobban kezdtek el fogni, például kezdek könnyebben viselkedésben is megváltozott, aki agresszív volt, az nem lett annyira agresszív.
2: Hogyan néz ki gyakorlatban egy ilyen tánc?
3: Most te is tapasztalhattad az előjeleit, ugye, ahogy az elején kezdődött, ahogy mi csináltuk ezt a pihenést, utána jöttek ezek a különböző ez az érintés, az eleje, utána már jön ilyen bonyolultabb része. Érintés volt, meg súlynyomás, meg húzás, ez csak három dolog, mert van mondjuk dörzsöléstől kedve sok minden, amit...
2: Tehát gyakorlatilag ez az egymás érintésén alapul?
3: Te abban kezdődik, igen. De aztán utána később ezt lehet továbbfejleszteni, meg kicsit masszázs jelleg is van benne, szóval van azért több is, amikor ketten vannak, és elkezdik masszírozni az ember testét végig, és az is egy jó érzés, szóval teljesen felszabadulsz tőle.
2: Ezt a táncot mennyire lehet népszerűsíteni Magyarországon?
1: Hú, hát fogalmam sincs, nem vagyok menedzser, ezt nem tudom sajnos.
2: Aki ki szeretné próbálni, az ezt hol teheti meg?
1: Tudom, hogy a Vas Lajos működik, illetve hát a Bliss alapítványban talán indul szeptembertől is, de Jure alapítványban.

0: Kamu reklám.
1: Ez az ember keveréket tankol. Ez az ember dízelt tankol. Ez az ember szupert tankol. Ez az ember pörköltöt tunkol. Pörkölt. Ön dönt. Tankol vagy tunkol.
0: Kamu reklámot hallottak. Továbbra is reklám nélkül. Csak itt, a Pille Show-ban.

0: Halló, főnök, van egy kis probléma!
1: Engem, mi a baj?
0: Letört a visszapillantó tükröm!
2: Még mi van, cserélje ki!
0: Nem lehet, rajta van az egész kamion!
3: Kamu reklámot hallottak.
4: Továbbra is reklám nélkül. Csak itt!

0: A mai műsorban a mozgássérültek futásáról, illetve a Dance Ability-ről, a fogyatékosok táncolási lehetőségeiről volt szó. Aki nehezen tudná elképzelni, az látogassa meg weboldalunkat a pille.ini.hu címen. Itt nem csak hangban, hanem képben is információkat kaphat az elhangzottakról. Megköszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
1: Hobby Rádió. Értünk szól.
2: Társadalmi célú közlemény következik.
3: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Média jogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
2: Társadalmi célú közleményt hallottak.
4: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

0: Zombi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantasztikus esküszöm.
3: Zombi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránkattanhass.

0: más.
1: Hobby Rádió. Rádió.
2: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 12 óra.
3: Délután teszi le miniszterelnöki esküjét Magyar Péter, és beszédet is mond majd a Kossuth téren. Lemondott az Országos Kórházi Főigazgatóság főigazgatója, marad a meleg tavaszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Megalakul az új országgyűlés, Magyar Péter délután teszi le a miniszterelnöki esküt, és beszédet is mond majd az alakuló ülés után a Kossuth tére meghirdetett rendezvényen. A parlament oldalán közzétett napirendi tervezet alapján akár már kedden felállhat az új kormány, és megkezdhetik a munkát az új miniszterek. Megszavazzák a minisztériumi struktúrát, és vasárnap elindulhat a miniszterjelöltek bizottsági meghallgatása. Lemondott az Országos Kórházi Főigazgatóság főigazgatója. Révész János ezt a szervezet honlapján jelentette be. A főigazgató május 8-ával nyújtotta be lemondását, munkaviszonya június végén szűnik meg. A főigazgató kiemelte, az elmúlt közel 30 hónapban munkájuk kereteit az államigazgatás felső vezetése határozta meg. Feladataikat, ezen kereteket mindvégig feszegetve, az orvosi hivatás etikai szabályainak megfelelően a betegek és az ágazat érdekeit szem előtt tartva végezték. Májusban a főszabály szerinti időpontban érkeznek a nyugdíjak. A banki jóváírások is május 12-én kedden várhatók, így a kártyatulajdonosok már aznap használhatják a pénzüket. Aki továbbra is a készpénzes postai kifizetést részesíti előnyben, annak a Magyar Posta által korábban kiosztott úgynevezett nyugdíjkifizetési naptár az irányadó. A postás általában a hónap 12. és 24. napja között keresi fel a jogosultakat. Idén több mint 89 ezer tanuló felvételizett középfokú nevelési oktatási intézményben, közölte az oktatási hivatal. Mint írják, a 9. évfolyamra több mint 76 ezeren, 6 évfolyamos gimnáziumba mintegy 8 ezeren, 8 évfolyamos gimnáziumba valamivel több mint 5 ezeren felvételiztek. A középfokú iskolák május 8-áig jogszabály szerint értesítették a tanulókat a jelentkezésük elfogadásáról vagy elutasításáról. Azoknak, akik esetleg nem jutottak be egyik középfokú iskolába sem, vagy olyan tanulmányi területre nyertek felvételt, ahol mégsem kívánják megkezdeni tanulmányaikat, május 11-én rendkívüli felvételi eljárás kezdődik. Idén is meghirdeti diákutaztatási programját a Kárpát-medencei középiskolások részére a Nemzeti Összetartozás napjára a Rákóczi Szövetség. A program célja, hogy a Kárpát-medence országaiban élő magyar középiskolások együtt emlékezzenek meg a Nemzeti Összetartozás napjáról, és ahhoz kapcsolódva minél több élmény kapcsolat szövődjön a magyar diákok, tanárok és iskolák között. A pályázatot a Rákóczi Szövetség honlapján elektronikusan lehet benyújtani május 11-ig. Arra bármely kárpát-medencei magyar középiskola jelentkezhet. A pályázati elbírálásnál azonban előnyben részesülnek azok az intézmények, ahol szervezete működik a szövetségnek. Kezdetben felhős időre számíthatunk, aztán felszakadozik a felhőzet, és több órára kisüt a nap. Számottevő csapadék nem várható. Napközben sokfelé megélénkül az északnyugati szél, délután 24 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de délután délnyugat felől több felhő érkezik. Számottevő csapadék sehol sem várható, csak elvétve alakulhat ki egy-egy gyenge zápor. A Dunántúl a megélénkül a szél, reggel 6-13, napközben 23-28 fokig melegszik a levegő.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
1: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
1: Hobby Rádió.
2: Társadalmi célú közlemény következik. Közeledik az adóbevallás ideje.
4: A Hobby Rádiót üzemeltető NET Média Alapítvány számít a te segítségedre is.
2: 1% adófelajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába.
4: 18-12-99-82-1-41.
2: Nos, adód, vagy nem adód, adód? A biztonság kedvéért megismétlem adószámunkat. 18-12-99-82-1-41. Hobby Rádió!
4: A jövedelemadó vevő.
2: Társadalmi célú közleményt hallottak.
1: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Névnapköszöntő.
1: Május 9-én a Gergely nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A név jelentése éberen örködő, görög eredetű, a Gregorios névből ered. Ünnepelnek még a Gergelyek március 12-én, január 2-án, február 13-án, szeptember 3-án és november 17-én is. A Gergely név komoly, bár visszahúzódó természet kialakulását segíti elő. Inkább egyedül szeret lenni a gondolataival, mint mások társaságában. Becézése Gergelyke, Gerű, Gerűke, Geri, Gerike, Gerus, Gergő, Gergőke, Gergőcske, jeles viselői a névnek, Bornemissza Gergely, Egervárának kapitánya, Litkai Gergely humorista, forgatókönyvíró, valamint ön, kedves Gergely. Ezen a napon köszöntjük még Édua, Fehérke, György, Hófehérke, Karla, Karola, Karolina, Karolt, Katalin, Kristóf, Charlotte, valamint Sarolta nevű kedves hallgatóinkat is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió. Értünk szól!

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával május 9-én. Üdvözlöm Önöket! Tekintsünk vissza, mi is történt a történelem során ezen a napon. 1763. május 9-ével kezdünk, ekkor született meg Batthyány János, a magyar felvilágosodás költője, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. A 19. század elejével folytatjuk, 1805. május 9-én Weimarban 45 éves korában tüdőgyulladásban meghalt Friedrich Schiller, német költő és drámaíró, Johann Wolfgang Goethe mellett a német klasszika legjelentősebb képviselője. Főművei a Don Carlos, a Telvilmos és a Wallenstein trilógia. Még mindig a 19. században járunk, 1874. május 9-én megszületett Howard Carter, angol felfedező, aki megtalálta Tutankhamon szarkofágját a királyok völgyében. Egyiptomban. Lépjünk a 20. századra, 1914. május 9-én meghalt az amerikai Charles W. Post, aki a gabona pehelyének köszönhetően lett milliómos. A folyton betegeskerő Charles Post 37 éves korában Dr. Kellogg szanatóriumában találkozott először a gyógyító hatású gabona készítményekkel. Felépülése után megalapította egészségügyi vállalkozását, majd kikísérletezett egy gabona kávét. A Postum nevű termék rövid idő alatt rendkívül népszerű lett, Post pedig gazdag. Egészséges ételei ellenére 59 éves korában Post bélbetegsége kiújult, és depresszióval súlyosbodott, ezért 1914-ben főbelőtte magát. 22 millió dollárját és cégét lánya örökölte. Még mindig a 20. század, 1945. május 9-e a győzelem napja. A fasizmus felett aratott győzelem napja 1945. május 7-én Jódl tábornok Reimsben aláírta az általános megadásról szóló okmányt, május 8-án Kittel tábornok megismételte az aláírást a szovjet főhadiszálláson. Május 9-én 0 óra 1 perckor Európában véget ért a II. Világháború, ennek emlékére ez a nap a győzelem napja, bár a II. Világháború valójában ekkor még nem ért véget. Most csak 5 évet ugrunk előre, 1950. május 9-e, Európa nap. Annak emlékére, hogy Schumann francia külügyminiszter 1950. május 9-i nyilatkozatában javaslatot tett az európai szén- és acélközösség létrehozására. És még mindig a 20. századi a főszerep, 1962. május 9-én Eppingben megszületett Dave Gahan, brit pop énekes, a Depeche Mode együttes tagja. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Üzenet Izsaiás proféta könyve 11-es fejezetéből.
1: Profécia Jézusról. Az Úr lelke nyugszik rajta, a bölcsesség és értelem lelke, a tanács és erő lelke, az Úr ismeretének és félelmének lelke. Az Úr félelme lesz a gyönyörűsége. Nem a látszat után ítél, és nem hallomás után dönt.

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: 2026. május 9-e, szombat. Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. Evangélium Szent János könyvéből 15. fejezet 18-tól a 21. versig. Búcsú beszédében Jézus így szólt övéihez. Ha a világ gyűlölt titeket, tudjátok meg, engem előbb gyűlölt. Ha a világból volnátok, szeretne titeket a világ, mint övéit. De ti nem vagytok a világból, mert kiválasztottalak titeket a világból, ezért gyűlöl benneteket a világ. Emlékezzetek vissza tanításomra. Nem nagyobb a szolga uránál. Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. Ha az én tanításomat megtartották, a tiéteket is megtartják. Mindezt miattam teszik veletek, mert nem ismerik azt, aki küldött engem. Emélkedés. A Jézussal való életnek komoly ára van, következményekkel jár. A szeretet, amelyről egész héten elmélkedtünk, nem mindig vált ki lelkesedést, sőt, gyakran ellenállásba ütközik. Mert a hiteles szeretet felébreszti másokban a lelki ismeretet, világosságot gyújt az önzés sötétjében, és nem hajlandó kompromisszumot kötni a hazugsággal. Sok ember nem tud mit kezdeni a krisztusi igazsággal, és azzal sem, hogy valaki az ő személyéhez igazítja életét. Krisztus tanítványa nem a világ elismerését keresi, hanem azt, hogy hűséges maradjon a Mesterhez. Abban rejlik a tanúságtétel ereje, hogy amikor nem az elfogadásra törekszünk minden áron, hanem az igazsághoz való ragaszkodásban találjuk meg identitásunkat. Jézus nem hallgatja el a nehézségeket. Nem azt ígéri, hogy a tanítványok útja könnyű lesz, hanem azt, hogy nem lesznek egyedül. Ő lesz az erőforrás, a meg nem értettség, a kirekesztés vagy az üldözés közepette is. A világ logikája a siker és a hatalom, Jézusui pedig az odaadás és az igazság. A keresztény ember hűsége ebben áll, hogy nem simul bele a világ kényelmes magatartás formáiba, hanem vállalja, hogy Jézushoz tartozik akkor is, ha ez szembe megy a többség véleményével. Szentek hosszú sora bizonyítja, hogy a sötétségben is lehet világítani, ha a forrás a feltámadott Krisztus. Uram Jézus Krisztus, nem mindig könnyű hozzád tartozni, amikor a világ más értékeket dicsőít. Néha fárasztó és magányos út, ha nem értenek meg, ha gúnyolnak, ha elfordulnak tőlem. De mégsem akarok máshová tartozni, csak hozzád. Segíts, hogy ne félelemből éljek, hanem minden helyzetben bízzak benned. Add, hogy hűségesen gyakoroljam a szeretetet akkor is, amikor áldozattal jár, és adj bátorságot, hogy mindig igaz módon képviseljelek téged. Legyen életem tanúságtétel arról, hogy te vagy az út, az igazság és az élet. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhófer Györgytől hallották.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.

0: Műsorajánló.
1: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
2: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában, nem csak szösziknek.
3: Retikül, szerdán 16 órától.
4: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
1: Koktél.
4: Érdekes témák, érdekes emberek.
1: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
5: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
6: Hagyományaink, értékeink Európában.
7: Ahol az érték a mérték.
0: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
8: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the US. Let's hear the man, So Me, and the hits from the top of the charts.
1: Vasárnap léptől.
9: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
1: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
10: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
1: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
10: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
0: Műsorajánlót hallottak.
11: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
12: Tudta ön azt, hogy mi történik a mosógépben? Hát a ruhák szennyezése. A frissen mosott ruha ugyan tisztának látszik, de ez becsapós. A hepatitis A vírusok például könnyedén túlélik a mosást, és a mosógépben beszennyezhetik a többi ruhát is. Tanácsos alkalmanként a főzőprogramot is használni. Még jobb, ha ilyenkor hipót is öntünk a mosógépbe. A hipó ugyanis a kórokozó közel 100%-át elpusztítja. Ezen kívül a hazánkban még nem annyira elterjedt szárítógépeknek is megvan az az áldásos tulajdonságuk, hogy a forró vizes öblítéshez hasonlóan baktériumölő tulajdonsággal bírnak.
11: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak. I've been

0: Hobby Rádió.
1: Reklám.
2: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
3: Hirdessen a Hobby Rádióval!
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
3: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
3: vagy telefonon 30 913 80 80.
5: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
6: Igen.
5: Egy fiú eltűnt.
7: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
5: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
8: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
5: De felbukkan egy csábító.
9: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
5: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
8: Te voltál már valaha szerelmes?
9: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
5: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
9: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
10: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
5: Az éjszaka tapintása.
9: Mi volt ez?
8: Egy csók.
5: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
11: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
12: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
11: Nem lehet, hogy vírusos?
12: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
11: Hát akkor hívd fel az Arkoszoftot, és rendelj tőlük egyet.
12: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
11: Majd ők megoldják.
12: Mi cégünk vidéken van. Ki jönnek ide? Akkor sose lesz kész.
11: Ők távolról is megoldják.
12: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnöket szeretnék magának megfelelni.
11: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Reklámot hallottak!

0: Kamu reklám.
1: Sörös dobozból lehet tolltartót csinálni. De vajon itt áll-e már tolltartóból sört?
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Limbo.
1: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
2: Megalakul az új országgyűlés, a miniszterelnököt is megválasztják. Több mint 1,7 millióan adták már be eszi a bevallásukat, marad még a melegebb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Megalakul az új országgyűlés, amely megválasztja az új miniszterelnököt, az áprilisi parlamenti választáson nyertes Tisza párt elnökét, Magyar Pétert. A parlamenti képviselők több mint a felének szavazatával választják meg az új kormányfőt, aki a megválasztásával hivatalba is lép, és a történelmi zászlók előtt ünnepélyes keretek között tesz esküt, majd mond beszédet. Az új parlamentnek 20 állandó bizottsága lesz, 14-et a kormánypárt, 4-et a Fidesz, 1-et a KDNP és a Mi Hazánk elnököl. Az alakuló üléssel párhuzamosan a Tisza párt egész napos rendszerváltó népünnepére várja az érdeklődőket az Országház előtti Kossuth Lajos téren és a rakparton. Csak nem 1,7 millióan adták be eszi a bevallásukat. A Nemzeti Adó és Vámhivatal hangsúlyozta, a bevallási tervezetek az ESZIA-ban ügyfélkapu plusz vagy a DÁP regisztrációval érhetők el. Az ESZIA-ban május 5-ig már 1,9 millióan megtekintették, 1,1 millióan véglegesítették, közülük 717 ezeren módosítás nélkül fogadták el a NAV által kiajánlott tervezetet. Fontos változás lépett életbe az idei társasági adóbevallási időszakban. Módosultak a fejlesztési adókedvezménnyel kapcsolatos adatszolgáltatás szabályai, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Fontos, hogy már nem csak akkor kell adatot szolgáltatni, ha a vállalkozás az adott évben érvényesíteni kívánja a fejlesztési adókedvezményt, hanem minden olyan esetben, ha a cégnek volt 2010 óta benyújtott jóváhagyott bejelentések kérelme. A NAV többféleképpen is segíti az érintett vállalkozásokat. A cégek egy részének elektronikusan figyelemfelhívó levelet küld. A 2025-ös adóévre vonatkozó társasági adó bevallásának határideje május 31-e. Elindult az aktív közlekedés népszerűsítő Bringázza suliba program. Ennek célja, hogy játékos és élményszerű módon hozza közelebb az általános iskolás diákokhoz az egészséges életmódot, az aktív közlekedés népszerűsítésével a mindennapi mozgást, valamint a környezetbarát fenntartható közlekedést. A május 29-ig tartó kampányhoz a tavasz folyamán 200 általános iskola csatlakozik. Idén is meghirdeti diákutaztatási programját a Kárpát-medencei középiskolások részére a Nemzeti Összetartozás napjára a Rákóczi Szövetség. A program célja, hogy a Kárpát-medence országaiban élő magyar középiskolások együtt emlékezzenek meg a Nemzeti Összetartozás napjáról, és ahhoz kapcsolódva minél több élmény kapcsolat szövődjön a magyar diákok, tanárok és iskolák között. De a pályázatot a Rákóczi Szövetség honlapján elektronikusan lehet benyújtani május 11-ig. Arra bármely kárpát-medencei magyar középiskola jelentkezhet. A pályázati elbírálásnál azonban előnyben részesülnek azok az intézmények, ahol szervezete működik a szövetségnek. Eleinte felhősebb, aztán délután már napos időre számíthatunk, nem lesz csapadék. Az északi szél időnként megélénkülhet. Koranyárias idő várható 22 és 27 fok közötti maximumokkal. Holnap már egész nap sok napsütés valószínű délnyugat felől lassú felhősödéssel. Estig nem várható sehol sem csapadék. Kissé melegszik az idő, délután már 23-28 fok is lehet. Hétfőn a napsütés mellett délután megnövekszik a gomoly felhőzet, és egyre több felé elered az eső. 20-28 fok lesz délután.
1: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
3: Reklám.
4: Társadalmi célú hirdetés következik.
5: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adunk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
6: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
4: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
7: Reklám következik.
8: Jogomvan.hu.
9: Jogomvan.hu.
8: Jogi segítség mindenkinek.
9: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
8: Jogomvan.hu.
9: Dexablock.
10: Fájdalom csillapító.
9: Dexketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
11: Dexablock. Fájdalom csillapító.
9: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
0: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwill innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwill telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
3: Esztrik betonszak kivitelezés. Petronella Kft. Mert a minőség nem luxus. Ha Esztrik beton, Petronella.
7: Ne csak fotózd, tedd ki örökre! Víztiszta plexi hűtőmágnes és kulcstartótok fotósok, bazárosok, viszonteladók, iskolák részére. Tömítésgyár.hu.
12: Reklámot hallottak.
13: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
14: Reklámot hallotta.
1: Hobby Rádió.
15: Társadalmi célú közlemény következik.
16: Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adófelajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18, 12, 99, 82, kötőjel 1, kötőjel 41. Nos, adód vagy nem adód adód? A biztonság kedvéért megismétlem adószámunkat. 18, 12, 99, 82, kötőjel 1, kötőjel 41. Hobby Rádió, a jövedelemadó vevő.
15: Társadalmi célú közleményt hallottak.
17: Hobbyradio.hu.
18: A rádiót.
19: A Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. 2 óra, 1 évszám és a korszak legjobb ritmusai a Hobby Rádióban, Baluval.

Sziasztok! Nagyon-nagyon kellemes szombat délutánt kívánok minden kedves hallgatónknak. A mikrofon mögött mostantól 2 órán keresztül Balut hallatjátok. Ez a Back in Time című műsorunk, azaz Vissza az időben. Ez az a műsor, amely mindig egy évszámról szól, és az akkor megjelent kedvencekről magyar külföldi viszonylatba megtalálható itt minden, és közben hozok érdekes témákat, érdekes információkat. A mai műsorunk másabb lesz, mint az előzőek, hiszen egy újabb évszám természetesen az megint csak adott lesz, viszont nagyon beárnyékolja egy máig is sűrűn emlegetett korszaka. Ez egy világjárvány volt, a COVID-19. A pandémia teljes mértékben megváltoztatta a mindennapjainkat, teljes mértékben más volt az élet szemléletünk is, és rengeteg híres nevezett zenészt, színészt és különböző híres embereket elveszítettünk a pandémia során. Bizony a mai évszámunk 2020 lesz, úgyhogy a mai műsorban tényleg a 2020-as évben megjelent slágerek, illetve kisebb-nagyobb történeteket is fogok mondani, ki hogyan élte meg a pandémiát, ki hogyan folytatta a zenélést, kinek hogy sikerült több-kevesebb felkérés, és így tovább, és így tovább, és természetesen a legjobb magyar és külföldi kedvencek fognak szólni ebben a 2 órában, itt a Back in Time-ban. Úgyhogy kezdjük is! Az első felvételünk az angol Glass Animals Indie Rock egy test kislemeze szólt, a Hit Waves, a 3. stúdióalbumukról, a Dreamlandről. A kislemez 2020. június 29-én jelent meg egy videóklippel együtt. 5. lett a brit kislemez listán, és több másik európai országban is elérte az első 5 hely egyikét. Illetve listavezető volt Ausztráliában, az Egyesült Államokban és Svájcban. És akkor jön egy érdekessége, történelmi Oscar siker, a dél-koreai Élősködők című film lett az első nem angol nyelvű film, amely elnyerte a legjobb filmnek járó Oscar-díjat, örökre megváltoztatva Hollywood viszonyát a nemzetközi produkcióhoz. Gratulálunk nekik! Most pedig Alexander Harry Cotts érkezik, aki 1992. december 20-án született. Művész nevén Elder Book, angol elektronikus zenész és DJ. Karrierje 2015-ben kezdődött, amikor kiadta első EP-jét, amelyben a How Many Times című dal szerepelt. Most egy 2020-as megjelenésével megyünk tovább itt a Back in Time-ban, a folytatásban jön Elder Book és a Number című felvétele. Ezzel kívánok minden kedves hallgatóknak a következő 2 órába nagyon kellemes szórakozást, induljanak a 2020-as év legnagyobb slágerei.

Kellemes délutánt minden kedves hallgatónknak. A mikrofon mögött továbbra is jó magam, azaz Balú, és megpróbálok nem minden megszólalásba bemutatkozni, csak azért jobb, hogyha az újonnan érkező hallgatók is tudják, hogy ki az a hang, akit hallanak a rádióból. Ez a Back in Time, amely mindig visszautasztat minden kedves hallgatót a múltba. Most 2020-ba járunk, és az amerikai énekesnőtől Miley Cyrus-tól hallhattuk a Midnight Sky című felvételét, melyet 2020. augusztus 14-én adott ki az RCA Records, a 7. stúdióalbuma a Plastic Hearts vezető kislemezeként. Ez a dal számos évvégi listán szerepelt a 2020-as év legjobb dalai közül. Kereskedelmi szempontból a dal az első helyre került Bulgáriában, Libanonban és Szerbiában, valamint az Egyesült Királyságban a top 5-be került, és több mint 15 területen a zenés lágerlistákon a top 10-be került. És emlékszem rá, hogy abban az időben, mikor ez tényleg kijött, akkor én már vezettem egy internetes rádióban műsort, nem is akármilyen műsort, egy top 30-as műsort vezettem, amelyben bizony újdonságként volt szerencsém felkonferálni ezt a remek művet Midnight Sky Miley Cyrus-tól. És akkor menjünk is tovább érdekességgel. 2020-ban vált a TikTok a zeneipar legfontosabb mottójává. Olyan dalok váltak világslágeré a platformon keresztül, mint a Say So Doja Cat-től, vagy a Blinding Lights, ami még mai napig nagy kedvencem, a The Weeknd együttestől. Már is megyünk tovább, kedves hallgatóink, ha már az év egyik legvitatottabb dalánál tartunk, vagy dalainál tartunk, akkor mégis a legnépszerű hip-hop felvétellel megyünk tovább a folytatásban. 2020-ból érkezik Cardi B és Megan Thee Stallion, valamint a WAP.

Kellemes rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak, ez a Back in Time és a 2020-as év legnagyobb sikeres lágerei. A kanadai énekes, dalszerző The Weeknd dala az In Your Eyes, amely elsősorban negyedik kislemeze, negyedik stúdióalbumáról, az After House-ról szólt. A dalt 2020. március 24-én adták ki kortárs rádiókban a Republic Records gondozásában. A dal univerzális elismerést kapott, és a kritikusok az album kiemelkedő dalának tartották, a kislemez pedig a Weeknd korábbi rádiós lágereihez hasonlították. Érdekesség, hogy Magyarországon 2020-ban jelent meg a Posztumusz Térei János utolsó nagy műve. A Boldogház koncepció, és ekkor vált igazán népszerűvé, a karantén irodalom, ahol kortárs írók rövid szövegekben reflektáltak az új élethelyzetre, mint például az Együtt a 100 író a humanitásért projekt keretén belül. A folytatásban érkezik Dua Lipa második stúdióalbumának, a Future Nostalgiának a 6. kislemeze és egyben 8. dala, a Love Again. Az album 2020. március 27-én jelent meg a Warner Records gondozásában. Németországban a Love Again 18 hétig szerepelt a slágerlistákon és 44. helyen tetőzött. Európa más részein a dal Bulgáriában, Horvátországban, Magyarországon, Lengyelországban és Szlovákiában is a top 10-be került, míg Csehországban a csúcsot is elérte, azaz az első helyet. Úgyhogy már is megyünk tovább Dua Lipa felvételével, ez már a Love Again.

goes. Kellemes hétvégét és kellemes szórakozást kívánok minden kedves hallgatónknak. Ez a Back in Time és a 2020-as év legnagyobb sikeres slágerei. Joel Corey, brit DJ és producer, valamint Emily Kay, brit énekes közös daluk csendült fel az imént, ez volt a Head and Heart, 2020. július 3-án jelent meg. A dal 2020. júliusában már elérte az első helyet a brit kislemezlistán. Ezzel Corey és Emily Kay első slágerlistás helyezése lett szülőhazájukban. Magyarországon pedig megjelentek az autós koncertek és kertmozik, ahol az emberek a saját kocsijuk biztonságából nézhetik a fellépőket. A színházak pedig áttértek az online streamelt előadásokra, például a Katona vagy az Örkény színház streamjei is elindultak, amely teljesen új műfajt, a színházi filmet hozta létre. Következik a folytatásban Jason Derulo amerikai énekestől a Take You Dancing című dal. Kislemezként 2020. július 21-én jelent meg az Atlantic Records gondozásában, az énekes korábbi hazai kiadójának, a Warner Records-nak a testvérénél jelent meg ez a dal. A dalról Derulo azt mondta, hogy ezekben az időkben mindannyiunknak szükségünk van egy dalra, ami felemel minket. Remélhetőleg a Take You Dancing fényt hoz ezekben a nehéz napokban. Hát igen, a pandémia nem volt egyszerű 2020-ban, annyira sem, hogy mi azt gondoltuk itthon, kedves feleségemmel, mi ezt nem kaphatjuk el, mi ezt sose fogjuk átélni. De sajnos belekerültük, átéltük, és nem kívánom senkinek, borzalmas két hét volt, vagyis annyira részünkről nem volt borzalmas két hét, mert ilyen szuper két heten még nem volt a kedves feleségemmel, de viszont két hét után kimentünk a szabadba, és körülbelül úgy éreztük magunkat, mint akiket kiengedtek a börtönből. Take You Dancing a folytatásban!

Már is folytatjuk itt a Back in Time című műsorunkat, a 2020-as év legnagyobb sikeres lágreivel egy remek fiú együttest hallhattunk egyenesen Dél-Koreából. Ez volt a BTS és a Dynamite, amely 2020. augusztus 21-én jelent meg a Big Hit és a Sony Music gondozásában. Világszerte hatalmas kereskedelmi sikert aratott, az első helyen debütált az amerikai top 100 listán, ezzel a zenekar első listavezető kislemeze lett az Egyesült Államokban, és a BTS lett az első teljesen dél-koreai előadó, aki a Hot 100 élére került. Szomorú érdekesség, ugye, ahogy már többször is említettem, hogy a 2020-at elsősorban a COVID-19 világjárvány határozta meg, amely globális lezárásokat, gazdasági visszaesést és karantént hozott. De viszont volt nekünk egy csodálatos énekesnőnk, egy olyan hang, ami páratlan. Őt úgy hívják, hogy Ava Max, és 2020. március 12-én jelent meg az Atlantic Records gondozásában, és debütáló stúdióalbuma a Heaven and Hell-nek a vezető kislemeze, a Kings and Queens. 2020. augusztus 22-én az amerikai 100-as listán 73. helyen debütált, ahol 2020. november 24-i listán már a 13. helyen tetőzött. Gratulálunk neki, Ava Max-el megyünk tovább. Jön a Kings and Queens itt a 2020-as év legnagyobb slágrei között.

0: tele. Ettől visszahoznak utcák és közterek. Mindenki törvi, ilyatom mindig tele. Ettől visszahoznak utcák és közterek.
1: Sziasztok! Kellemes rádiózást minden kedves hallgatónak a mikrofon mögött Balú, ez pedig a Back in Time, Jeremy Jackson és Piazza Dore örök klasszikusát, a When the Rain Begins to Fall dolgozta fel a három top előadó a Csúcson túl címmel, Maika, Curtis és Nika. A 80-as évek diszkós lágrét pedig nem akármilyen modern köntösbe öltöztették. Az ütős rebbetétek és a főbemászó alap mesteri párosát a fantasztikus hangú Nika, azaz Veres Mónika vokája teszi még felejthetetlenebbé. 2020 a Tesla éve is volt, képzeljétek el, az amerikai autógyártót sokan a jövő mobilitási szolgáltatójának tartják, amihez képest minden más gyártó dinoszaurusznak tűnik. A vállalat kifejezetten jól teljesített a járvány alatt is, a társaság részvényei pedig bekerülnek, illetve bekerültek az egyik legfontosabb részvényindexben. Az éve szinte közel félmillió autót értékesítő Tesla a tőzsdén már közel kétszer annyit ér, mint a jó években egyenként 10 milliós éves eladást produkáló Toyota és a Volkswagen együttesen. Az autók után pedig következik egy remek hang, Justin Bieber, akit egyébként úgy hívják, hogy Justin Drew Bieber Londonban született 1994. március 1-én. Kétszeres Grammy-díjas kanadai pop és R&B énekes. 2020. február 7-én Bieber kiadta az Intention című dalt, amely az album második kislemeze volt. A dal az 5. helyet érte el az amerikai top 100-as listán. Ezzel megyünk tovább, de ne menjetek sehova, hiszen a hírek után jövünk vissza 2020-as év legnagyobb sikereivel.

0: Hamarosan leteszi miniszterelnöki esküjét Magyar Péter, 180 ezeren szavaztak idén először, marad a melegebb tavaszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Megalakul az új országgyűlés, amely megválasztja az új miniszterelnököt, az áprilisi parlamenti választáson nyertes Tisza pártelnökét, Magyar Pétert. A parlamenti képviselők több mint a felének szavazatával választják meg az új kormányfőt, aki a megválasztásával hivatalba is lép, és a történelmi zászlók előtt ünnepélyes keretek között tesz esküt, majd mond beszédet. Az új parlamentnek 20 állandó bizottsága lesz, 14-et a kormánypárt, 4-et a Fidesz, 1-et a KDNP és a Mi Hazánk elnököl. Az alakuló üléssel párhuzamosan a Tisza párt egésznapos rendszerváltó népünnepére várja az érdeklődőket az Országház előtti Kossuth Lajos téren és a rakparton. 180 ezeren szavaztak idén először. Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke közölte, a legnagyobb létszámú szavazókör Budapest 11. kerületében volt, a legkevesebb szavazóval rendelkező település Debrece volt, ott mindössze 10 szerepeltek a névjegyzékben. A visszaélés gyanúját felvető panaszok száma elérte a 100-at, valamennyi esetben rendőrségi feljelentést tettek. Nemzetiségi regisztrációhoz köthetően a Nemzeti Választási Iroda eddig 11 ügyben tett feljelentést. Lemondott az Országos Kórházi Főigazgatóság főigazgatója, Révész János ezt a szervezet honlapján jelentette be. A főigazgató május 8-ával nyújtotta be lemondását, munkaviszonya június végén szűnik meg. A főigazgató kiemelte, az elmúlt közel 30 hónapban munkájuk kereteit az államigazgatás felső vezetése határozta meg. Feladataikat, ezen kereteket mindvégig feszegetve, az orvosi hivatás etikai szabályainak megfelelően a betegek és az ágazat érdekeit szem előtt tartva végezték. Idén több mint 89 ezer tanuló felvételizett középfokú nevelési oktatási intézményben, közölt az oktatási hivatal. Mint írják, a 9. évfolyamra több mint 76 ezeren, 6 évfolyamos gimnáziumba mintegy 8 ezeren, 8 évfolyamos gimnáziumba valamivel több mint 5 ezeren felvételiztek. A középfokú iskolák május 8-áig jogszabály szerint értesítették a tanulókat a jelentkezésük elfogadásáról vagy elutasításáról. Azoknak, akik esetleg nem jutottak be egyik középfokú iskolába sem, vagy olyan tanulmányi területre nyertek felvételt, ahol mégsem kívánják megkezdeni tanulmányaikat, május 11-én rendkívüli felvételi eljárás kezdődik. A lakosság körében rendkívül csekély a kockázata a hantavírus terjedésének, jelentette ki az Egészségügyi Világszervezet szóvivője. Christian Lindmeier hangsúlyozta, a vírus közel sem terjed úgy, mint a Covid, és nem hasonlít a kanyaróra sem. A Hondius nevű óceánjáró 3 utasa halt meg a hantavírus miatt, többen pedig megbetegedtek. A WHO szóvivője ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy még azok sem fertőzték meg egymást minden esetben, akik ugyanabban a kabinban tartózkodtak. Vasárnap az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de délután délnyugat felül a Dunántúl és az Alföld déli tájai fölé több felhő érkezik. Számottevő csapadék sehol sem várható, csak elvétve alakulhat ki átmeneti futó zápor. A Dunántúlon többfelé megélénkül a délire délkeletire forduló szél, északnyugaton egy-egy erős széllökés is előfordulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet 6 és 13 fok között alakul. Napközben kellemes májusi időben lesz részünk, 23-28 fok közé melegszik a levegő.
1: Hobby Rádió.
2: Reklám. Dalok.hu. Zeneletöltés. Igazságosan.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval.
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
4: Hobby Rádió.
5: Társadalmi célú közlemény következik.
6: Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adó felajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41. Nos, adó vagy nem adó? Adó. A biztonság kedvéért megismétlem. Adószámunk 18-12-99-82 kötőjel 1 kötőjel 41.

0: Mamacita!
1: Kellemes szombat délutánt és nagyon kellemes rádiózást minden kedves hallgatónknak. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a jelenlévőket és az újonnan csatlakozókat. Ez a Back in Time, azaz vissza az időbe. A mai évszámunk pedig 2020, a mikrofon mögött pedig Balut hallhatjátok. Hát kérem szépen, az amerikai Black Eyed Peas, a puertorikói énekes Ozuna és a Fülöp-szigeteki amerikai énekesnő G-Ray Soul közös dala szólt a Mamacita. A szám 2020. április 10-én jelent meg az együttes 8. stúdióalbumának, a Translationnek a második kislemezeként. És akkor érkezzen érdekessége, mégpedig 2020 márciusában gyakorlatilag az összes világ körüli turnét lemondták, például a Billie Eilish-ék, a BTS csapata,

és Taylor Swift is. Magyarországon a kormány egy 5 milliárd forintos mentőcsomag keretében elindította a Raktár koncert sorozatot, hogy munkát és fellépési lehetőséget adjon a hazai zenészeknek közönség nélkül online közvetítéssel. Én csak pislogtam egyébként, hogy hány milliárd forintokat tud így mentőcsomag keretében adni a magyar kormány, és mindig azt kérdezem, hogy honnan. Aztán rájöttem, hogy hát tőlem, tőled, meg mindannyiunktól, azaz az államtól. Bárhová! A Magyar Valhalla a Fluor Tom és Diaz egyik legnépszerűbb nyári slágere következik, amely most abszolút aktuális, hiszen nyár van. Nem is akár milyen meleg nyár elé nézünk. Egyébként a dal 2020. július 17-én jelent meg. A dal a szabadságról, a spontán utazásokról és a Balaton iránti nosztalgiáról szól. Én pedig a Balatont imádom, úgyhogy célba is veszem ezen a nyáron, és legalábbis bízom benne, hogy eljutok oda. Most nálunk akkor érkezik a Well Hello és a Bárhová.

az amerikai rapper és énekes 24K Golden áttörést hozó slágerre szólt a Mood. A dal 2020. július 24-én jelent meg az előadó Eldorado című debütáló albumának első kislemezeként. A dal már a túllépte a 2,1 milliárdos lejátszása a Spotify-on. A hivatalos videóklip pedig több száz milliós megtekintéssel rendelkezik a legnagyobb videó megosztón. Érdekességeink közé tartozik, hogy 2020 szökői volt, amelynek legfontosabb eseménye világszerte a COVID-19 világjárvány volt. A következményei közé tartozott többek között a globális recesszió, sok esemény lemondása és korlátozások bevezetése. De azért jó is történt, például, hogy világszerte egy sikeres dal megjelent, úgyhogy következik az amerikai énekestől, Jason Derulo-tól a Savage Love. Hivatalosan 2020. június 11-én jelent meg a Columbia Records gondozásában. A szám 17 országban, köztük az Egyesült Királyságban, Ausztráliában és Új-Zélandon is az első helyre került a slágerlistákon. Megyünk tovább a folytatásban, a dal címe Savage Love, az elkövetője pedig Jason Derulo.

Pápai Jóci és Lotfi Begi egyik legsikeresebb közös produkciója volt hallható Kicsit őrült címmel, amely a modern elektropop és az énekesei jellemző érzelmes dallamvilág ötvözete. A dal hivatalos premierje 2020. október 9-én volt. A zenét és a szöveget Pápai Jóci szerezte, a hangszerelésért és a masteringért pedig Lotfi Begi és Nagy Dávid felelte. Ez a Back in Time és a 2020-as év legnagyobb siker slágereivel egészen 15:00-ig itt a Hobby Rádióban. Szeretné, akit nem lehet. A Halott Pénz és Ruzsa Magdi 2020-as együttműködésével megyünk tovább, amely a megjelenés óta a magyar rádiók egyik legtöbbet játszó slágerévé vált. A dal 2020. októberében mutatták be. Később felkerült a zenekar 2021-es Ha mindenki boldoggá akarsz tenni, árulj fagyit című stúdióalbumára is. A dal 2021-ben elnyerte a Fonogram díjat az év hazai modern pop-rock albuma vagy hangfelvétele kategóriában. Gratulálunk nekik, szeretni akit nem lehet a folytatásban a Halott Pénz és Rúzsa.

Sziasztok! Kellemes szombat délután, ez a Back in Time hét a Hobby Rádióban. Már is megyünk tovább, kedves hallgatóink, a New Level Empire zenekar és Maika 2020-as közös lágre szólt az Újra úton, amely az elektronikus popzene és a rap stílusjegyeit ötvözi. A dal 2020. június 5-én debütált a Magneoton kiadónál, és azonnal a nyár egyik legnagyobb hazai slágere lett. A dal kiemelkedő eredményt ért el a hazai listákon. 17 héten át vezette a MAHASZ országos rádiós játszási listáját. Bebe házhoz megy, a Back to Black egykori énekese megunta a tétlenséget, ezért döntött úgy, hogy munka után néz 2020-ban. Ez persze nem azt jelentette, hogy a zenélésről lemondott volna, de 2020-as koronavírus miatt ő is nehéz helyzetbe került, így amíg nincsenek állandó fellépések, az egyik budapesti étterem futáraként lehetett vele találkozni. Hát kérem szépen, ez is egy érdekesség volt a 2020-as esztendőből. Most megyünk tovább az amerikai pop-rock együttes a One Republic érzelmes balladájával, a Didn't I, amely a Human című 5. stúdióalbumok harmadik kislemezeként jelent meg. A dal 2020. március 13-án látott napvilágot. Bár az album kiadását a pandémia miatt többször elhalasztották, a dal végül 2021-es lemez egyik központi darabja lett. Érkezik 2020-ból a War Republic, a dal címe Didn't I.

nagyon kellemes rádiózást minden kedves hallgatónknak, a mikrofon mögött Baruház, pedig a Back in Time. A Breakup Song, a brit Little Mix lánycsapat egyik legpörgősebb 80-as éveket idéző szinti pop slágere szólt, amely a 6. Confetti című stúdióalbumok felvezető dala volt. 2020. március 27-én jelent meg, pont a globális lezárások kezdetén. A dal a felszabadulásról szól, arról a pillanatról, amikor valaki túllép a fájdalmon, és végre újra önmaga tud lenni, táncolni és élvezni az életet a szomorú, szerelmes dalok helyett. Nem könnyű, illetve nem volt könnyű az élet a karantén alatt. Kökény Attila énekes egy építkezésen tette hasznossá magát, míg a színésznő Déta Renikő a karitatív munkákat vállalt, és egy ideig árufeltöltőként helyezkedett el. Mondjuk ezt nem tudom miért karitatív, mert hogy ez egy olyan állás, amit egyébként én is űzök, és egyáltalán nem azt mondom, hogy túl vagyok fizetve, de nem egy szégyelni való munka, tehát nem értem ezt a megfogalmazást. Persze több sztárnak nem csak emiatt marad emlékezetes a 2020-as esztendő, van, akinek házasság, másnak gyermekáldás változtatta meg alapjaiban az életét a 2020-as évvel. You Broke Me First. A kanadai énekesnő Tate McRae áttörést hozó világslágere következik, amely 2020 áprilisában jelent meg az All the Things I Never Said című EP-jén és annak első kislemezeként. A dal a TikTokon indult el, majd 2020 és 21 egyik legnagyobb rádiós slágere lett. Több mint 1,5 milliárd lejátszást ért el a Spotify-on. Érkezik You Broke Me First és Tate McRae.

Kedves hallgatóink, műsorunk végéhez közeledve a szabadság és a könnyed nosztalgia életérzését hozta el 2020 nyarán ez a dal, amelyben Heinz Gábor, azaz Biga, a rájellemző soul-pop stílust ötözte a modern rádiós hangzással. A Máshol járunk című szerzemény nem sokkal a pandémia első hulláma után jelent meg, így a dalszöveg, amely az utazásról, az elvágyódásról és az emlékekben való kalandozásról szól, különleges jelentés nyerte a közönség számára. Ezt hallhattuk az út előbbi percekben. És utolsó dalként érkezik Surf Misa, az Illy, azaz az I Love You Baby. 2020 elején ez a dal, amely az akkor mindössze 20 éves amerikai producer Surf Misa nevét világszerte ismerté tette. A producer azóta is aktív a Deep House és az elektronikus zene világában. 2026-ban is egyébként sorra adja ki a hasonlóan dallamos úgynevezett tropikál hangulatú felvételét és rendszeres fellépője a legnagyobb nemzetközi fesztiváloknak. És ezzel a dallal búcsúzom is tőletek, kedves hallgatóink, tartsatok továbbra is a Hobby Rádióval, hiszen érkezik kedves kollégám Csák Attila és a Duplán Jó című műsora, amiben hallható lesz Bonnie Tyler. És még hallható lesz a Yes felvétele. Tehát jó szórakozást kívánok mindenkinek, érkezik a Duplán Jó az elmúlt 2 órába. Balut hallhattátok, további kellemes szombatot, sziasztok!

0: Műsorajánló.
1: Oroszország és Ukrajna is elfogadta az amerikai elnök háromnapos tűzszüneti javaslatát. Csak nem 2.300.000 beteget látnak el évente a mentők, marad a melegebb tavaszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Oroszország és Ukrajna is elfogadta az amerikai elnök háromnapos tűzszüneti javaslatát. A felhívás értelmében hétfő estig fegyvernyugvás lépett életbe a szemben állók között. A harcok beszüntetése mellett az újabb hadifogoly cserére irányuló javaslatot is elfogadta a két ország, így összesen 2000 katona térhet haza hamarosan. Csaknem 2,3 millió beteget látnak el évente a mentők, közölte az Országos Mentőszolgálat kommunikációs osztálya a mentők napja alkalmából. A szervezet vasárnap ünnepli megalakulásának 78. a magyarországi szervezett életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. A mentőszolgálat pénteken a Nemzeti Színházban tartott ünnepséget, amelyen több mint 200 magasabb szintű elismerést adtak át a szolgálat munkatársainak. Más elismerést országszerte 1700 mentőszolgálati és ügyeleti dolgozó vehetett át. Rendkívül súlyosnak tartja Budapest pénzügyi helyzetét a főpolgármester. Karácsony Gergely az Indexnek arról beszélt, a főváros idén nem tudja befizetni az állam által előírt szolidaritási hozzájárulást, mert már a napi működést is nagyon nehezen tudják biztosítani. A főpolgármester szorosan együttműködne az új kormánnyal, ugyanakkor kijelentette, súlyosan sérteni a választók demokratikus jogait és az európai alapelveket, ha őt és a többi önkormányzati vezetőt mandátumuk lejárata előtt megpróbálnák eltávolítani. Javában tart a Magyar Élelmiszerbank Egyesület tavaszi tartós élelmiszergyűjtő akciója. Estig országszerte 240 település több mint 400 áruházában várják a felajánlásokat. Elsősorban tésztát, konzervet, rizst, kekszet, lekvárokat és édességeket lehet leadni a kijelölt gyűjtőpontokon. Országszerte csaknem 50 helyszínen interaktív programokkal, színi előadásokkal, koncertekkel és tematikus tárlatvezetésekkel várják a látogatókat ma az emlékhelyek napján. A Budapesti Műegyetemen az 1956. október 22-23-ai eseményeket feldolgozó szabaduló szobaszerű élményquizzel, Eger, Siklós és Szigetvár várában interaktív fegyver és viselet bemutatóval, a Gyulai várban pedig solymáz bemutatóval készültek a szervezők. Több városban és temetőben tematikus sétákat szerveznek, egyes templomokban pedig koncerteket tartanak. Változik a közlekedés vasárnap Budapesten az EU félmaraton futóverseny miatt. A 2-es, a 2B és a 23-as villamosok reggel 6-tól délután 2 óráig rövidített útvonalon a Jászai-Mari tér helyett csak a Kossuth térig közlekednek. A 15-ös busz pedig a Boráros tér felé terelve a Bajcsy-Zsirinszky út érintésével jár, több megállót nem érint. A futóverseny érinti a rakpartnyitás helyszínét is, ezért a Budapesti Közlekedési Központ fokozott figyelmet kér a gyalogosoktól. Vasárnap sok napsütés várható délnyugat felől lassú felhősödéssel. Estig nem valószínű csapadék. Kissé tovább melegszik az idő, délután már 23-28 fok valószínű. Hétfőn a több órás napsütés mellett délután délnyugat felől erősen megnövekszik a gomoly felhőzet, és egyre több felé alakul ki záporzivatar. Eleinte a délnyugati, majd az északnyugati szél erősödhet meg, 20-28 fok lesz. Kedden borongós idő várható sok felé esővel, záporral, 15 és 24 fok közé esik vissza a hőmérséklet.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
3: Társadalmi célú közlemény következik.
4: Közeledik az adóbevallás ideje.
5: A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is.
6: 1% adófelajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába.
7: 18-12-99-82 kötőjel 1 kötőjel 41.
8: Nos, adód, vagy nem adód adód?
9: A biztonság kedvéért megismétlem adószámunkat. 18-12-99-82 kötőjel 1 kötőjel 41.
10: Hobby Rádió!
11: A jövedelemadó vevő.
12: Társadalmi célú közleményt hallottak.
13: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
0: Műsorajánló.
14: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este héttől a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.

0: vagy a 2000-es évek elejének popró balásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai. Minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
1: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
2: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió!
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, hogy van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
1: Hobby Rádió. A hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
5: Hallottad már? Csak nem tudod, honnan ismerős.
6: Jaj!
5: Vagy nem is gondoltad volna, hogy már eleve feldolgozás? Mi most összegyűjtöttük a legnagyobb slágereket és azok feldolgozásait, hogy bemutassuk, mennyire lopás, újragondolás vagy híd a generációk között. Duplán jó, a feldolgozások műsora.

Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Duplájó következő adásában. Én továbbra is Csák Attila vagyok, és ismét 12 dalpárt hoztam a számotokra, hogy megnézzük azt, hogy egy dal hogyan tud átalakulni egy későbbi korszakban újra. Remélem most is együtt fogjuk majd meghallgatni őket, amelyhez kellemes szórakozást kívánok mindenkinek az elkövetkezendő két órára. Az elmúlt percekben egy igazi 80-as évekbeli klasszikus szólt itt a Duplájóban, a Yes előadásában hallhattuk az Honor of a Lonely Heart című dalt. Az együttes eredetileg a progresszív rock egyik meghatározó zenekara volt, és már a 70-es években hosszabb, összetettebb dalaikkal váltak ismerté. A 80-as évek elején azonban egy kicsit irányt váltottak, és modernebb rádióbarát hangzással tértek vissza. Ennek az új korszaknak lett az egyik legnagyobb sikere az iménti dal, amely 1983-ban jelent meg. A dal frissnek számította maga idejében, erős ritmus, rövidítő szerkezet, különleges hangminták és hanghatások jellemezték. A szöveg központi gondolata egyszerű, mégis sokakat megszólított. Jobb egyedül élni és vállalni a döntéseinket, mint egy rossz kapcsolatban maradni. A dal hatalmas siker lett, az Egyesült Államokban a Billboard lista első helyére is felkerült, és a zenekar legismertebb slágerévé vált. Érdekesség, hogy a dal már eredetileg is modern, kísérletező hangzású volt, ezért később könnyen tudott új életet kapni az elektronikus zenei világban is. És innen ugrunk előre jó néhány évet a klubzene korszakába. A kanadai DJ és producer Max Graham a 2000-es évek elején készített egy új változatot, amely már a dance és trance világ hangzását hozta. Ebben az esetben nem egyszerű feldolgozásról beszélünk, hanem egy remix-szerű újragondolásról, ahol az eredeti dal felismerhető részei megmaradtak, de az egész felvétel a klubok világához igazodott. A hangsúlyt már a ritmuson és az elektronikus építkezésen van. A jól ismert dallam modern alapot kapott, így a 80-as évekbeli rockslágerből egy 2000-es évekbeli tánctéri dal lett. Ez is jól mutatja, hogy egy erős szerzemény hogyan tud alkalmazkodni új korszakok hangzásához. Ha összehasonlítjuk a két változatot, a Yes eredetije inkább egy energikus pop-rock dal, míg Max Graham feldolgozása a klubzene felé viszi el ugyanazt az alaptörténetet. A dallam ismerős marad, de a környezet teljesen megváltozik. Most pedig hallgassuk meg, hogyan szólt ez a 80-as évekbeli klasszikus a modern elektronikus zene világában. Jöjjön már is Max Graham és Yes közös produkciója újra. Ez már itt az Owner of a Lonely Heart, csak is nálunk a Duplájóban.

Az elmúlt percekben egy olyan dallam szólt itt a duplájóban, amelyet szinte mindenki felismer néhány hang után, a Wuhan Jazz Dance, vagyis a közismert kacsatánc eredeti változata. A dal eredetileg az 1950-es évekre vezethető vissza. Egy svájci harmonikás Werner Thomas komponált egy egyszerű vidám dallamot, amelyet eredetileg vásári és táncos rendezvényeken játszott. A 70-es években a holland elektronikás zenekar készített belőle stúdió felvételt Wuhan Jazz Dance címmel, és ez indította el a nemzetközi sikert. A dallam gyorsan elterjedt Európában, majd az angol száz világban is ismert lett Birdie Song, illetve Chicken Dance néven. A dal különlegessége, hogy nem a szövege miatt vált híressé, hanem a hozzá kapcsolódó közösségi tánc miatt. Az egyszerű kézmozdulatokra és ritmikus lépésekre épülő koreográfia miatt esküvőkön, falunapokon, családi rendezvényeken máig rendszeresen előkerül. Kevés olyan európai táncdal van, amely ennyire széles körben beépült a közösségi kultúrába. És most nézzük meg, hogyan él tovább ez a sláger a mi kis hazánkban. A magyar változatot a 70-es évek egyik legismertebb előadó páros, a Zárai Márta és Vámosi János tette ismerté. Zárai Márta 1927-ben született, eredetileg színészi pályára készült, de hamar a könnyű zene felé fordult. A 60-as, 70-es években a magyar táncdal egyik meghatározó alakja lett. Férje és állandó színpadi partnere Vámosi János volt, akit szintén a korszak ismert rádiós és televíziós énekeseként ismerhettek. A páros nem csak házastársként, hanem duóként is hosszú éveken át együtt lépett fel, és a magyar szórakoztató zene állandó szereplői voltak. A kacsatánc az ő előadásokban a nemzetközi táncőrület hazai változatává vált. Nem paródiaként, hanem a korszak táncdalos világába illeszkedve adták elő. A 70-es évek végén és a 80-as évek elején a rádió és a televízió még erősen meghatározta, mi juthatott el a közönséghez, és az ő nevük garanciát jelentett arra, hogy egy külföldi sláger magyar változata széles körbe ismerté váljon. Érdekesség, hogy a Zárai Vámosi páros hosszú pályafutása során számos duettet énekelt, és a magyar könnyűzene történetében az egyik legismertebb házaspárként tartják számon őket. A kacsatánc az ő repertoárjukban inkább a könnyed közösségi szórakoztatás vonalát képviselte, és jól illeszkedett a táncdalos hagyományba. Ha összehasonlítjuk az eredeti Wuhan Jazz Dance felvételt a magyar változattal, a dallam ugyanaz, de a kulturális közeg más. Az egyik egy nemzetközi vásári és közösségi táncdal, a másik a magyar szórakoztató zene keretei között vált ismerté népszerű előadók tolmácsolásában. Most pedig hallgassuk meg ezt a hazai változatot, amely gondolom sokak számára kellemes emlékeket idéz fel. Szól már is Zárai Márta és Vámos János közös dal a kacsatánc itt nálunk a

Az elmúlt percekben egy energikus 80-as évekbeli sláger szólt a duplájóban, a Pointer Sisters jó voltából ez volt a Dirty. A négy lány testvérből induló, de később három tagúra csökkent lány trió a 70-es években tűnt fel, és különlegességük az volt, hogy több zenei stílus között is könnyedén mozogtak. Kezdték szól és funk irányba, később pedig a pop és dance világába is nagy sikereket értek el. Az imént felcsendült daluk 1985-ben jelent meg, és már a korszak modern elektronikus hangzását képviselte. A dal lendületes ritmusával és könnyen megjegyezhető refrénjével hamar kultikus rádiós kedvenc lett. A szöveg játékos kihívást fogalmaz meg, egyfajta magabiztos energikus hozzáállást közvetít, ami jól passzol a 80-as évek pop hangulatához. A felvétel felkerült az amerikai slágerlistákra is, és az együttes egyik legismertebb dance-orientál dalává vált. A 2000-es évek klub zenei világában aztán újra előkerült ez a dallam. A kanadai DJ és producer Dave Armstrong készítette el a Make Your Move című változatot, amely már a modern house és dance hangzást képviselte. Ebben az esetben nem klasszikus feldolgozásról beszélünk, hanem egy olyan újraértelmezésről, amely az eredeti dal motívumait és hangulatát használta fel, de teljesen a klubok világához igazítva. A hangsúly itt már nem annyira a dalszövegen, hanem a ritmuson és az elektronikus felépítésen van. A jól ismert vokális részletek felismerhetőek maradtak, így a dal egyszerre szólt az új közönséghez és azokhoz is, akik még emlékeztek a 80-as évek eredetiére. Ha összehasonlítjuk a két felvételt, a Pointer Sisters dala a 80-as évek pop dance korszakát idézi, még Dave Armstrong verziója már a 2000-es évek klub kultúrájába helyezi át ugyanazt az energiát. Két külön korszak ugyanabból a zenei alapból kiindulva. Most pedig hallgassuk meg, hogyan született újjá egy 80-as évekbeli dance-sláger a modern elektronikus zene világába. Jöjjön már is Dave Armstrong előadásában Make Your Move, csak is itt

Az elmúlt percekben egy igazi 80-as évekbeli szinti popdal szólt itt a duplájóban, a német The Twins előadásában hallhattuk a Ballet Dancer című számot. A zenekar a 80-as évek elején vált ismerté, és akkor szak elektronikus pop zenéjének egyik jellegzetes képviselője volt. Zenéjükre jellemzőek voltak a szintetizátorokra épülő dallamok, az egyszerű, könnyen megjegyezhető refrének és a kissé melankolikus hangulat. A Ballet Dancer 1983-ban jelent meg, és főleg Európában lett népszerű, és a korszak klubjaiban és rádióiban is gyakran szólt. A dal különlegessége, hogy a hidegebb elektronikus hangzás ellenére kifejezetten dallamos és érzelmes maradt. Ez a kettősség, a táncolható ritmus és a visszafogott hangulat sok hasonló 80-as években is sláger sajátja volt. Több mint 20 évvel később a dal új életre kelt a dance korszakban. A német Master Blaster projekt a 2000-es években vált ismerté főként olyan feldolgozásokkal és dance átiratokkal, amelyek régi slágereket hoztak vissza a klubok világába. A Ballet Dancer új verziójában közreműködött Turbobi is, akit sokan a 90-es évek dance korszakából ismernek. Ebben a változatban az eredeti dallam megmaradt, de a hangszerelés teljesen modern lett. Erősebb basszus, gyorsabb ritmus és elektronikus klubhangzás jellemzi. A cél már nem a melankolikus hangulat, hanem a tánctér energiája volt, így a dal új generációkhoz is eljutott. Ha összehasonlítjuk a két felvételt, akkor a The Twins verziója inkább a 80-as évek elektronikus popslágerét idézi, míg a Master Blaster feldolgozása a 2000-es évek dance világát képviseli. Ugyanaz a dallam, de egészen más ritmus és hangulat. Most pedig hallgassuk meg, hogyan szól ez a 80-as években is sláger modern dance köntösbe, ez már a Master Blaster és Turbobi közös produkciója, a Ballet Dancer újra itt nálunk a duplája.

Az elmúlt percekben egy igazi magyar rock klasszikus szólt itt a duplájóban. Révés Sándor előadásában hallottuk a Vigyázz a madárra című dalt. Révés Sándor neve a 70-es, 80-as évek magyar rock történetének egyik meghatározó alakja. Budapesten született és már fiatalon zenélni kezdett különböző kisebb együttesekben. Pályája igazából 1971-ben kapott lendületet, amikor csatlakozott a Generál zenekarhoz, ahol már országos ismertség felé indult a karrierje. Az igazi áttörést azonban a Piramis hozta meg számára. 1975 és 1981 között a zenekar frontembereként az ország egyik legismertebb rock énekese lett. Karizmatikus előadásmódja és erős hangja miatt többször is elnyerte az év énekese címet a közönség szavazásokon. A Piramis a korszak egyik legnépszerűbb hazai együttese volt, koncertjeik hatalmas tömegeket vonzottak. 1981-ben Révés Sándor kilépett a zenekarból és egy időre külföldön próbált szerencsét. 1984-ben tért haza, majd egy évvel később Demjén Ferenc Presser Gábor és több ismert zenész közreműködésével elkészítette első szólóalbumát. 1986-ban Karácsony Jánossal országos turnéra indult, később pedig egy időre visszavonult a zenei élettől és Ásotthalmon települt le. A 90-es évek elején azonban újra színpadra állt. 1992-ben Demjén Ferenc vendégeként lépett fel a Budapest Sportarénában, majd a Piramis egy tervezett egyszeri koncertje végül öt teltházas esté bővült a hatalmas érdeklődés miatt. 1993-ban megjelent második szólólemeze is, és később újra és újra feltűnt különböző zenei produkciókban fiatal tehetségekkel közösen is. 2022-ben komoly egészségügyi nehézségekkel kellett megküzdenie. Egy szélütés következtében a teste bal oldala megbénult, de hosszú rehabilitáció után az év végére újra színpadra állhatott, ami jól mutatja azt a kitartást, amely egész pályáját jellemezte. A Vigyázz a madárra a magyar rock lírai boldalát képviseli, és az évek során sokak számára különleges jelentést kapott. És most ugorjunk néhány évtizedet előre. A dal új életet kapott Rúzsa Magdi előadásában. Magdi a Vajdaságban született Verbászon 1985-ben magyar nemzetiségű családban. Eredetileg szülésznőként tanult, mielőtt a zenei pálya felé fordult volna. A Megasztárban elért sikere után a döntős dalokat tartalmazó album a háromszoros platina lemez lett Magyarországon, ami már a karrierje elején megmutatta, milyen erős közönség sikert ért el. 2007-ben Magyarországot képviselte az Eurovíziós Dalfesztiválon. A dal eredetileg magyarul született Aprócska Blues címmel. Az Eurovízióra készült el az angol nyelvű változat Unsubstantial Blues címmel. Rúzsa Magdi azért énekelte el ezt a dalt angolul a versenyen, hogy a nemzetközi közönség is értse a szöveget. A döntőben a 9. helyet szerezte meg, ami akkoriban kiemelkedő eredménynek számított. Azóta is folyamatosan aktív a zenei életben, és ma már 3 gyerekes édesanyaként is rendszeresen áll színpadra. Előadásmódjára jellemző, hogy a régebbi daloknak is új energiát tud adni, miközben megtartja azok eredeti erejét. A Vigyázz a madárra az ő tolmácsolásában modernebb hangzást kapott, de a dal lényegi mondani valója változatlan maradt. Ez a feldolgozás jól példázza, hogyan tud egy klasszikus magyar szerzemény új generációkhoz is eljutni. Most pedig hallgassuk meg ezt a különleges újraértelmezést, jöjjön már is Rúzsa Magdi előadásában a Vigyázz a madárra itt nálunk a duplájóban.

Az elmúlt percekben egy igazi időtlen klasszikus szólt itt a duplájóban, Nat King Cole előadásában hallhattuk a When I Fall in Love című dalt. Nat King Cole a 20. század egyik legismertebb amerikai énekese és zongoristája volt. Karrierje elején jazzzenészként indult, később pedig a romantikus hangulatú dalok egyik legnagyobb előadója lett. Bár rengeteg felvételt készített, sokak számára mégis a visszafogott, elegáns balladái jelentették legemlékezetesebb pillanatait. A When I Fall in Love eredetileg az 50-es években született, és hamar a klasszikus amerikai szerelmes dalok közé került. Nat King Cole előadásában különösen népszerű lett, mert egyszerű hangszerelésével és nyugodt tempójával a dal a teljes figyelmet az énekre és a szövegérzelmi erejére helyezte. A felvétel az évek során számtalan filmes és rádiós válogatásban szerepelt, és ma is sokak számára a romantikus balladák egyik alapdarabja. Több évtizeddel később a dal egy egészen más korszakban kapott új lendületet. A brit Rick Astley a 80-as évek végén vált világszerte ismertté, főként lendületes popslágereivel. A közönség leginkább energikus táncdalai miatt ismerte meg, ezért különösen érdekes volt, amikor egy klasszikus, lassabb hangvételű szerzeményt választott feldolgozásra. A When I Fall in Love az ő előadásában a 80-as-90-es évek fordulóján jelent meg, és megmutatta, hogy nem csak pörgős slágerekben, hanem líraibb dalokban is erős előadó. Rick Astley változata hű maradt az eredeti dallamhoz és hangulathoz, de modernebb hangszerelést kapott. A dal így egyszerre idézte meg a régi romantikus stílust és a korszak korszerű pop hangzását. A felvétel több országban is siker lett, és sokak számára ez a verzió jelentette az első találkozást a dallal. Ha összehasonlítjuk a két felvételt, akkor Nat King Cole előadása a klasszikus elegáns amerikai ballada világot képviseli, míg Rick Astley változata már a modern pop irányából közelíti meg ugyanazt a szerzeményt. A dal lényege azonban mindkét esetben ugyanaz maradt, egy őszinte, időtálló szerelmes történet. Mielőtt meghallgatnánk ezt a dalt, csak gyorsan elmondom, hogy már is az első óra végére értünk, ami azt jelenti, hogy most tartunk egy kis szünetet, ami alatt kiderül, hogy mi történt a nagyvilágban, majd a hírek és egyéb információk után már is folytatjuk a második órával, ugyanis van még hátra 6 darab dalpárom, ugye azt is együtt fogjuk majd meghallgatni. Na de ne rohanjunk annyira előre, ugyanis a hírekig még hátra van Rick Astley felvétele, ez már is itt a When I Fall in Love, az óra utolsó dalaként itt nálunk a duplájóban.

0: csak a slágereket duplázzuk, hanem a műsoridőt is. Duplán jó. Azonnal folytatjuk.
1: Oroszország és Ukrajna is elfogadta az amerikai elnök háromnapos tűzszüneti javaslatát. Csak nem 2.300.000 beteget látnak el évente a mentők, marad a melegebb tavaszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Oroszország és Ukrajna is elfogadta az amerikai elnök háromnapos tűzszüneti javaslatát. A felhívás értelmében hétfő estig fegyvernyugvás lépett életbe a szemben állók között. A harcok beszüntetése mellett az újabb hadifogoly cserére irányuló javaslatot is elfogadta a két ország, így összesen 2000 katona térhet haza hamarosan. Csaknem 2,3 millió beteget látnak el évente a mentők, közölte az Országos Mentőszolgálat kommunikációs osztálya a mentők napja alkalmából. A szervezet vasárnap ünnepli megalakulásának 78. a magyarországi szervezett életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. A mentőszolgálat pénteken a Nemzeti Színházban tartott ünnepséget, amelyen több mint 200 magasabb szintű elismerést adtak át a szolgálat munkatársainak. Más elismerést országszerte 1700 mentőszolgálati és ügyeleti dolgozó vehetett át. Rendkívül súlyosnak tartja Budapest pénzügyi helyzetét a főpolgármester. Karácsony Gergely az Indexnek arról beszélt, a főváros idén nem tudja befizetni az állam által előírt szolidaritási hozzájárulást, mert már a napi működést is nagyon nehezen tudják biztosítani. A főpolgármester szorosan együttműködne az új kormánnyal, ugyanakkor kijelentette, súlyosan sérteni a választók demokratikus jogait és az európai alapelveket, ha őt és a többi önkormányzati vezetőt mandátumuk lejárata előtt megpróbálnák eltávolítani. Javában tart a Magyar Élelmiszerbank Egyesület tavaszi tartós élelmiszergyűjtő akciója. Estig országszerte 240 település több mint 400 áruházában várják a felajánlásokat. Elsősorban tésztát, konzervet, rizst, kekszet, lekvárokat és édességeket lehet leadni a kijelölt gyűjtőpontokon. Országszerte csaknem 50 helyszínen interaktív programokkal, színi előadásokkal, koncertekkel és tematikus tárlatvezetésekkel várják a látogatókat ma az emlékhelyek napján. A Budapesti Műegyetemen az 1956. október 22-23-ai eseményeket feldolgozó szabaduló szobaszerű élménykvízzel, Eger, Siklós és Szigetvár várában interaktív fegyver és viselet bemutatóval, a Gyulai várban pedig solymáz bemutatóval készültek a szervezők. Több városban és temetőben tematikus sétákat szerveznek, egyes templomokban pedig koncerteket tartanak. Változik a közlekedés vasárnap Budapesten az EU félmaraton futóverseny miatt. A 2-es, a 2B és a 23-as villamosok reggel 6-tól délután 2 óráig rövidített útvonalon a Jászai-Mari tér helyett csak a Kossuth térig közlekednek. A 15-ös busz pedig a Boráros tér felé terelve a Bajcsy-Zsirinszky út érintésével jár, több megállót nem érint. A futóverseny érinti a rakpartnyitás helyszínét is, ezért a Budapesti Közlekedési Központ fokozott figyelmet kér a gyalogosoktól. Vasárnap sok napsütés

0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
1: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban.
0: Társadalmi célú közlemény következik. Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adófelajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41. Nos, adód vagy nem adód adód? A biztonság kedvéért megismétlem adószámunkat. 18 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41. Hobby Rádió, a jövedelem adó vevő. Társadalmi célú közleményt hallottak.
1: Hobby Rádió. Értünk szól.
0: Műsorajánló.
3: A tudomány mai állása.
4: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
3: Egy műsor
4: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
3: A tudomány mai állása.
0: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
3: Jó szórakozást!
1: Pillesó. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
5: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
1: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
5: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
6: UK Fever Show.
7: UK Fever Show.
5: Ez a UK Fever Show.
1: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
7: UK Fever Show.
1: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
1: Hobbyrádió.hu.
0: A rádiót.
8: Hallottad már? Csak nem tudod, honnan ismerős.
9: Jaj!
8: Vagy nem is gondoltad volna, hogy már eleve feldolgozás. Mi most összegyűjtöttük a legnagyobb slágereket és azok feldolgozásait, hogy bemutassuk, mennyire lopás, újragondolás vagy híd a generációk között. Duplán jó! A feldolgozások műsora.

Ez már itt a duplájó második órája, ahol nem csak a slágereket, hanem a műsoridőt is megduplázzuk hétről hétre. Én továbbra is Csák Attila vagyok, és mint ahogyan azt az elmúlt óra végén ígértem, erre az órára is tartogatok még 6 darab slágerpárt. Ezek közül az elmúlt percekben egy igazi rock and roll klasszikus csendült fel Roy Orbison előadásában, ez volt az Oh Pretty Woman. Az előadó a 60-as évek egyik legkülönlegesebb hangú amerikai énekese volt. Pályája az 50-es évek végén indult, és hamar kitűnt azzal, hogy dalai egyszerre voltak rockosak és érzelmesek. A jellegzetes napszemüveg, a visszafogott színpadi jelenlét és a könnyen felismerhető hang együtt tették őt a korszak egyik meghatározó előadójává. A dal 1964-ben jelent meg, és szinte azonnal világsiker lett. Több ország slágerlistájának élére került, és a 60-as évek egyik legismertebb rock and roll felvétele lett. A legenda szerint a dal ötlete egy hétköznapi helyzetből született. Roy Orbison és társszerzője Bill Dees éppen dolgoztak, amikor Roy felesége elindult vásárolni, és valaki tréfásan megjegyezte, hogy ott megy egy csinos nő. Ebből indult el a dalszöveg alapötlete. A dal egyszerű, mégis nagyon erős gitárszólama és könnyen megjegyezhető refrénje miatt gyorsan klasszikussá vált, és máig az egyik legtöbbet játszott 60-as évekbeli sláger. Közel 2 évtizeddel később a dal egészen más köntösbe tért vissza. Az amerikai Van Halen a 80-as évek egyik legsikeresebb rockzenekara volt, amely főként energikus gitárközpontú hangzásáról vált ismerté. Amikor elkészítették az Oh Pretty Woman című dalból a saját változatokat, akkor nem egyszerű feldolgozást akartak készíteni, hanem egy keményebb, rockosabb újraértelmezést. A Van Halen verziója megtartotta az eredeti dallamot és a dal könnyen felismerhető szerkezetét, de jóval erőteljesebb gitárhangzással és lendületesebb újraértelmezéssel készült. A feldolgozás a 80-as évek elején sláger lett, és újabb közönséggel ismertette meg a dalt, miközben tiszteletben tartotta az eredeti változat karakterét. Ha összehasonlítjuk a két felvételt, Roy Orbisondal a 60-as évek rock and roll világát képviseli egyszerű, közvetlen és dallamos formában. A Van Halen pedig ugyanazt a szerzeményt egy modernebb, keményebb rock hangzással mutatta meg, így a dal új korszakba lépett. Most pedig hallgassuk meg, hogyan szól egy 60-as évekbeli világsiker a 80-as évek rockzenéjének erejével. Jön már is a Van Halen jó voltából újra itt az Oh Pretty Woman, csak nálunk a dupla.

Az elmúlt percekben egy igazi 80-as évekbeli világsláger szólt itt a duplájóban, ugyanis Bonnie Tyler előadásában hallattuk a Holding Out for a Hero című dalt. A szerzemény 1984-ben jelent meg, és eredetileg a Szabadlábon, vagyis a Footloose című film betétdalaként vált ismerté. A zenét Gene Steinman írta, aki abban az időben a nagyívű drámai hangzású pop-rock dalok egyik legismertebb alkotója volt. Bonnie Tyler jellegzetes rekettes hangja és az erőteljes hangszerelés együtt tették a számot a korszak egyik legismertebb energikus slágerévé. A Holding Out for a Hero nem csak filmsláger lett, hanem komoly slágerlistás sikereket is elért. Felkerült az amerikai Billboard Hot 100 listára, Európa több országában is sikeres volt, és az Egyesült Királyságban pedig a második helyig jutott. A dal azóta is rendszeresen felbukka a filmekben, sorozatokban és válogatáslemezeken, így több generáció számára is ismerősen cseng. És most jöjjön egy olyan magyar változat, amely sokak számára ismét kiveri a biztosítékot. A Bitó Duo egy magyar mulató stílusban játszó szórakoztató formáció, amely ismert dalokat dolgoz fel könnyed bulizós hangulatban. Saját meghatározások szerint produkcióik célja a közönség szórakoztatása, és online felületeiken rendszeresen jelennek meg ilyen átdolgozások. A Nekem ez így jó című feldolgozások több milliós nézettséget ért el az interneten, ami jól mutatja, hogy ez a stílus is megtalálta a maga közönségét. Ebben az esetben nem egyszerű feldolgozásról beszélünk, hanem egy igazi műfajváltásról. A 80-as évek nagyívű pop-rock filmslágere egy könnyedebb magyar mulatós hangulatú változatban szólal meg újra. A jól ismert dallam megmarad, de a szöveg és a hangulat már teljesen más irányt képvisel. Ha a szilveszteri műsorban felcsendült Mester 3-as után még lehet tovább fokozni a hangulatot, akkor azt most ismételten megtesszük. Már is szól a Bitó Duo jó voltából egy Bonnie Tyler sláger újraértelmezett változata, Nekem ez így jó, már is itt nálunk a duplájóban.

Az elmúlt percekben egy igazi klasszikus szólt itt a duplájóban, Dion Warwick előadásában, ez volt a Vulcan Bike. A szerzemény a 60-as évek elején született, és a legendás dalszerző páros Burt Bacharach és Hal David nevéhez kötődik. A dal 1964-ben jelent meg, és gyorsan a korszak egyik meghatározó slágere lett. Dion Warwick hangja, valamint a finom elegáns hangszerelés együtt tették a felvételt a szól és a popzene egyik időtlen darabjává. A dal több ország sláger listájára is felkerült, és nem csak rádiós siker lett, hanem később számos előadó számára is inspirációt jelentett. A dalszövege egy visszafogott, mégis erős érzelmi helyzetet ír le, amikor valaki próbál kívül nyugodtnak látszani egy szakítás után, még akkor is, ha belülről egészen más zajlik. Ez az egyszerű, könnyen átélhető történet sok feldolgozást inspirált az évtizedek során. A 90-es években aztán egy egészen más hangzásban tért vissza a dal. A brit énekes Seal ekkorra már világszerte ismert előadó volt, különleges hangszíne és a soul-pop stílusa miatt. Amikor elkészítette a Vulcan Bike saját változatát, nem akarta teljesen újraírni a dalt, inkább modernebb hangszereléssel lassabb, mélyebb hangulatban közelítette meg. Seal verziója megőrizte az eredeti dal eleganciáját, de a hangzás már a 90-es évek modernebb soul és pop világát idézi. Az ének hangsúlyosabb, a zenei háttér visszafogottabb, és a dal még intimebb hangulatot kapott. Ha összehasonlítjuk a két felvétel, Dion Warwick előadása a 60-as évek klasszikus soul-pop világát képviseli, míg Seal változata ugyanazt a történetet modernebb, személyesebb hangvételben meséli el. Ugyanaz a dal két külön korszak hangzásán keresztül. Most pedig hallgassuk meg, hogyan szólal meg ez az időtlen sláger egy későbbi generáció előadásában. Jöjjön tehát akkor most Seal jó voltából újra a Vulcan Bike, csak is itt nálunk a duplájó.

Az elmúlt percekben egy különleges jelentésű világsláger szólt itt a duplájóban. Ez volt Paul McCartney és Stevie Wonder közös duettje, az Ebony and Ivory. A dal 1982-ben jelent meg, és már a megjelenésekor komoly figyelmet kapott, nem csak zenei, hanem társadalmi üzenete miatt is. Az Ebony and Ivory, vagyis az ében és az elefántcsont, a zongora fekete és fehér billentyűire utal. Az ében egy sötét fekete színű fa, míg az elefántcsont a világos fehér billentyűk anyaga volt a régi hangszereken. A dal ezt a képet használja jelképként, ahogyan a fekete és a fehér billentyűk együtt alkotnak zenét, úgy tudnak a különböző emberek is együtt élni és együtt működni. A felvétel hatalmas nemzetközi siker lett. Az amerikai Billboard 600 listán az első helyig jutott, és több országban is listavezető volt. Így a dal Paul McCartney pályájának egyik legnagyobb kereskedelmi sikerű felvételei közé tartozott. A dal üzenetét még az is erősítette, hogy a felvételen egy fehér brit zenész Paul McCartney és egy afroamerikai előadó Stevie Wonder énekelt együtt, közösen megjelenítve azt az összhangot, amiről ez a dal szólt. Az alkotás hangzásában visszafogott dallamközpontú pop felvétel, amelyben a hangsúly a két előadó közös énekén és a mondani valón van. Ezért is vált az évek során olyan sokszor idézett szerzeményé. És most nézzük meg, mi történt ezzel a slágerrel jó pár évvel később a hazai popzene világában. A Roy és Ádám trió gyökerei a 90-es évek elejére nyúlnak vissza, amikor még Trumps néven indultak. A későbbi Roy és Ádám formáció a 2000-es évek elejére lett ismert a hazai könnyű zenei életben. A két meghatározottak, Kohánszki Roy és Nagy Ádám, különböző zenei háttérből érkeztek, és közösen egy dallamos, élő hangszerekre épülő pop-rock hangzást alakítottak ki. Első nagy lemezük a Tartsd életben 1998-ban jelent meg, és már akkor több rádiós felvétel és videóklip segítette ismertségüket. Később a formáció trióvá bővült, amikor csatlakozott hozzájuk Csányi Zoltán dobos, így élőben is teljes zenekari hangzással szólalhattak meg. A zenekar koncertjein és akusztikus fellépésein is gyakran bizonyította, hogy a dalcentrikus közérthető pop-rock vonalat képviselik. A Feketén a Hófehér című dal esetén nem szó szerinti feldolgozásról beszélünk, inkább egy magyar nyelvű újraértelmezésről. A kiinduló gondolat az ellentétek együttélése és a különbözőségek közötti kapcsolat megmaradt, de a hangzás és a szövegvilág már a hazai közeghez alkalmazkodik. Ha összehasonlítjuk a két felvételt, az eredeti Ebony és Ivory egy nemzetközi társadalmi üzenetet hordozó visszafogott pop duett, míg a Roy és Ádám trió változata inkább a magyar rádiós pop-rock irányból közelíti meg ugyanezt a hangulatot. Most pedig akkor hallgassuk meg, hogyan szólal meg ez az ismert zenei kontraszt magyar előadásban. Jöjjön tehát akkor a Roy és Ádám trió közös felvétele, a Feketén, ahol fehér, most itt nálunk a duplájóban.

Az elmúlt percekben egy újabb erős érzelmeket felvonultató dal szólalt meg itt a 80-as évekből, ez volt Sam Brown és a Stop It a duplájóban, ahol hétről hétre a legnagyobb slágereket és azok feldolgozásait hozzuk el számotokra. Sam Brown brit énekesnő, aki zenész családból származik, és már fiatalon közel került a zene világához. A Stop című dal 1988-ban jelent meg, és rövid idő alatt nemzetközi sikert aratott. A felvétel több európai ország slágerlistáján is előkelő helyezést ért el, és az énekesnő legismertebb dalává vált. A szám különlegessége, hogy a korszak popzenéjéhez képest visszafogottabb hangszereléssel dolgozott, mégis nagyon erőteljes hatást ért el. A dal ereje leginkább Sam Brown karakteres hangjából és a fokozatosan építkező előadásból fakadt. A szöveg egy érzelmi határhelyzetet mutat be, ahol az egyik fél megpróbálja megállítani a másikat, mielőtt végleg eltávolodnának egymástól. A dal az évek során sok előadó számára inspirációt jelentett, és később modern feldolgozások is készültek a dalból. A 2000-es években a brit énekesnő Jamila készítette el a saját változatát. Ő akkoriban már ismert volt a modern R&B és pop világában, és feldolgozásában a klasszikus dal modernebb hangszerelést kapott. Az alapdallam és a fő motívumok megmaradtak, de a ritmus és a hangzás már a 2000-es évek stílusát tükrözte. Az ő változata kissé könnyedebb, rádióbarátabb hangzást kapott, miközben tiszteletben tartotta az eredeti szerzeményt. Ez jól mutatja, hogyan lehet egy erős drámai hangulatú 80-as évekbeli slágert egy modernebb pop környezetbe áthelyezni. Ha összehasonlítjuk a két felvételt, akkor Sam Brown változata inkább az érzelmi erejére és az élő hangszeres megoldásra épít, míg Jamila verziója a korszerűbb ritmusokra és a modernebb pop hangzásra helyezi a hangsúlyt. Most pedig hallgassuk meg, hogyan szólal meg ez a klasszikus sláger egy újabb korszak hangján. Jön már is itt nálunk Jamila és a Stop a duplájóban.

Az elmúlt percekben egy igazi country klasszikus szólt itt a duplájóban, John Denver előadásában hallhattuk a Take Me Home Country Roads című dalt. A dal 1971-ben jelent meg, és rövid idő alatt a műfaj egyik legismertebb szerzeménye lett. John Denver a 70-es évek amerikai folk és country zenéjének egyik legismertebb alakja volt, aki dalain keresztül gyakran a természet, az otthon és az egyszerű élet hangulatát idézte meg. A Country Roads különlegessége, hogy az amerikai országutak és a hazatérés érzését állítja középpontba, azaz egy olyan témát, amely szinte mindenki számára ismerős lehet. A felvétel komoly slágerlistás sikert aratott. Az amerikai Billboard Hot 100 listán egészen a második helyig jutott, és világszerte ismert dallá vált. Az évek során igazi kulturális jelenségé nőtte ki magát. Több filmben és televíziós műsorban is felhasználták, később pedig West Virginia egyik hivatalos állami dala lett, sőt a Grammy Hall of Fame-be is bekerült. Nagyon kevés olyan country dal létezik, amely ennyire széles körben vált ismerté, és bizony már talán sokan mondják velem együtt, hogy ennek a dalnak is volt ám magyar változata. Na nézzük csak! A 100 fok Celsius 1976-ban alakult, és már az indulásakor különleges helyet foglalt el a magyar könnyű zenében. Nevükben a folk eredetileg a különböző népek zenéjére utalt, de hamar a country és a bluegrass irány vált a zenekar fő stílusává. A klasszikus felállásban olyan hangszerek szólaltak meg, mint a hegedű, a banjo és a mandolin, vagy a western gitár. Ez a fajta hangszerelés Magyarországon akkoriban ritkaságnak számított. Az együttes egyik ereje a több szólamú ének volt, hiszen a zenekar tagjai mind énekeltek, így jellegzetes, könnyen felismerhető hangzást alakítottak ki. Koncertjeik közvetlenek és humorosak voltak, és hamar az ország egyik legtöbbet fellépő zenekarává váltak, évente akár több száz koncertet is adtak, nem csak itthon, hanem Nyugat-Európában és az Egyesült Államokban is. Később Emerton díjat kaptak, pályafutások során pedig több mint 1 millió hanghordozót adtak el, és több mint 1000 koncertet játszottak végig. Az Országút című dal már a zenekar egy érettebb korszakához kapcsolódik. A 90-es évek második felében az Azonos című albumon jelent meg, amikor a hangzások már a modernebb New Country irány felé mozdult el. Ebben a változatban az eredeti dal hangulata megmaradt, de a szöveg a magyar közönség számára is érthetővé tette a dalt. Ha összehasonlítjuk a két felvételt, akkor John Denver dala az amerikai country folk világ egyik alapköve, amely az otthon és a hazatérés érzését idézi meg, míg a 100 fok Celsius változata ezt a hangulatot a magyar zenei közegbe ülteti át saját stílusukkal és hangzásvilágukkal. Az elmúlt két órában ismét barangoltunk egy kicsit a zene világában. Klasszikus világslágerektől magyar feldolgozásokig különböző korszakokon és stílusokon keresztül láthattuk, hogyan kapnak új arcot a jól ismert dallamok. Ez a duplájó lényege, ugyanaz a dal, más hangon, más korszakban, mégis ugyanazzal az erővel. Köszönöm, hogy ma is velünk tartottatok, az elmúlt két órában a mikrofon mögött Csák Attilát hallottátok. Egy hét múlva ugyanitt ugyanebben az időben újabb dalpárokkal érkezünk. Addig is vigyázzatok magatokra, és még így búcsúzóul hallgassuk meg együtt, hogyan szólt az imént hallott időtlen country klasszikus magyar változatban. Ez itt már a 100 fok Celsius és az Országút itt a duplájóban. Sziasztok!

0: Ez volt a Dupláló, ahol a slágerek tovább élnek a jövő héten is.
1: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
2: Megalakult az országgyűlés, megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert. Kedden tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei, marad a melegebb tavaszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Nem uralkodni fog, hanem szolgálni kívánja hazáját, jelentette ki Magyar Péter, akit a mai alakuló ülésén választott miniszterelnök ki az országgyűlés. A kormányfő eskütétele után hangsúlyozta, a választóktól nem csak kormány, hanem rendszerváltást és egy új fejezet nyitására kaptak felhatalmazást, ami ez elengedhetetlen a múlttal való szembenézés és az igazságtétel. Bejelentette, az első között nyújtják be a Nemzeti Vagyonvisszaszerzés és Védelmi Hivatalról szóló törvényt. A köztársasági elnököt ismét lemondásra szólította fel, valamint az általa korábban említett állami hivatalok vezetőit is arra kérte, hogy május végéig önként távozzanak, majd bocsánatot kért a Bicskei és Szőlő utcai áldozatoktól. Kedden délután az országgyűlés következő ülésén tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei, derül ki a parlamenti honlapon olvasható.

0: hangsúlyozta, a bevallási tervezetek az ESIA-ban ügyfélkapu plusz vagy a DAP regisztrációval érhetők el. Az ESIA-ban május 5-ig már 1,9 millióan megtekintették, 1,1 millióan véglegesítették, közülük 717 ezeren módosítás nélkül fogadták el a NAV által kiajánlott tervezetet. Fontos változás lépett életbe az idei társasági adóbevallási időszakban. Módosultak a fejlesztési adókedvezménnyel kapcsolatos adatszolgáltatás szabályai, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Fontos, hogy már nem csak akkor kell adatot szolgáltatni, ha a vállalkozás az adott évben érvényesíteni kívánja a fejlesztési adókedvezményt, hanem minden olyan esetben, ha a cégnek volt 2010 óta benyújtott jóváhagyott bejelentések kérelme. A NAV többféleképpen is segíti az érintett vállalkozásokat. A cégek egy részének elektronikusan figyelemfelhívó levelet küld. A 2025-ös adóévre vonatkozó társasági adóbevallásának határideje május 31-e. Elindult az aktív közlekedés népszerűsítő Bringázz a suliba program. Ennek célja, hogy játékos és élményszerű módon hozza közelebb az általános iskolás diákokhoz az egészséges életmódot, az aktív közlekedés népszerűsítésével a mindennapi mozgást, valamint a környezetbarát fenntartható közlekedést. A május 29-ig tartó kampányhoz a tavasz folyamán 200 általános iskola csatlakozik. Vasárnap az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de délután délnyugat felül a Dunántúl és az Alföld déli tájai fölé több felhő érkezik. Számottevő csapadék sehol sem várható, csak elvétve alakulhat ki átmeneti futó zápor. A Dunántúlon többfelé megélénkül a délire délkeletire forduló szél, északnyugaton egy-egy erős széllökés is előfordulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet 6 és 13 fok között alakul. Napközben kellemes májusi időben lesz részünk, 23-28 fok közé melegszik a levegő.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Reklám.
3: Társadalmi célú hirdetés következik.
4: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adunk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
5: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
6: Reklám következik.
7: Jogomvan.hu.
8: Jogomvan.hu.
7: Jogi segítség mindenkinek.
8: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
7: Jogomvan.hu.
8: Dexablock.
9: Fájdalom csillapító.
8: Dex ketoprofén tartalmú vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
10: Dexablock. Fájdalom csillapító.
8: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
11: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwe innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwe telepítés után 80 ezer forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
12: Estrich Beton szakkivitelezés. Petronella Kft. Mert a minőség nem luxus. Ha Estrich Beton, Petronella.
13: Ne csak fotózd, tedd ki! Örökre! Víztiszta plexi hűtőmágnes és kulcstartótok fotósok, bazárosok, viszonteladók, iskolák részére. Tömítésgyár.hu.
6: Reklámot hallottak.
14: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
8: Reklámot hallottak.
15: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
8: Társadalmi célú közlemény következik.
16: Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adó felajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41.
17: Nos, adó vagy nem adó, adó.
16: A biztonság kedvéért megismétlem. Adószámunk 18 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41.

0: OBBI RADIO A JÖVEDELEMADÓ EDŐ.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.
2: OBBI RADIO.
3: Fogalkozni menjetek ki a busztába!
4: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
5: UK Fever Show.
6: UK Fever Show.
4: Ez a UK Fever Show.
7: Igazi klasszikusok az elmúlt 3 évtizeden legjobban sikerült dalaiból, no meg azokból, amelyek Angliában a legjobban tetszettek az embereknek, éppen ezért vezették is a slágerlistákat. Már is belevágunk egy újabb UK Fever Show-ba, köszöntök mindenkit, én Sommer Gábor vagyok, és már is mutatom, hogy melyik évből válogatunk a mai napon.
8: UK Fever Show. Time travel. The selected year? 2003.
7: Bizony, 2003 legsikeresebb dalait és angol slágerlista vezető slágereit pörgetjük ebben az egy órában itt a UK Fever Show-ban. Már is belevágunk, méghozzá Christina Maria Aguilera-val. 1980-ban született ő, amerikai pop és R&B énekes dalszövegíróról beszélhetünk. 92-ben csatlakozott még Christina a Disney Channel-ön futó The New Mickey Mouse Group-hoz, ahol többek között még mint ismeretes Justin Timberlake és Britney Spears is gyakran feltűnt. 94-ben kezdődött el egyébként Aguilera kisasszony zenei pályafutása, amikor is Japánban Keizo Nakashimivel elkészítette az All I Wanna Do című duettet. Miután pedig 1998-ban visszatért az Egyesült Államokba, felkérték a Mulan című Disney film betét dalának a Reflection-nak az elkészítésére. A dal jó kritikákat kapott, még a Golden Globe díj jelöltjei között is szerepelt. Nem sokkal később pedig megjelent Christina első debütáló albuma, amelyről több dalam, így akár a Genie in a Bottle, a What a Girl Wants és éppen az I Turn to You is sikeres lett. Az énekesnő közben elnyerte a legjobb új előadónak járó Grammy díjat is. Most azonban mi már Christina második albumáról egy fantasztikusan szép dalt, a Beautiful-t hallgatjuk 2003 angol slágerlista vezetői közül. Aztán pedig érkezik az Evanescence Emmylin Harzler-rel a főszerepben. Ez a dal pedig a Dark Devilla fenegyereknek volt a főcímdala, a Bring Me To Life is az Evanescence-től mindjárt itt a UK Fever Show-ban.
8: The best top leader hits from the last 30 years. UK.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: UK. UK Fever Show. UK Fever Show. A legendák órája.
2: Zenék, amelyek igazán lázba hoznak mindenkit, ez természetesen most is a UK Fever Show Anglia elmúlt 30 évének legsikeresebb slágerlista vezető dalaival. Már is folytatjuk egy olyan énekes nővel, akinek aztán tényleg van hangja. 1981-ben született ő Houstonban, Beyoncé Giselle Knowles néven, egy 7-szeres Grammy-díjas amerikai R&B énekesnőről, dalszerzőről, zenei producerről, ha meg nem utolsó sorban színésznőről beszélünk, hogyha Beyoncé nevét említjük. A Texas állambeli Houstonban született, és az 1990-es években lett ő világhírű, a világ egyik legnagyobb lánycsapata, a Destiny's Child tagjaként, amely több mint 50 millió lemezt adott el világszerte. 2003-ban jelent meg Beyoncé első szólóalbuma Dangerously in Love címmel, amelyen olyan világszerte sikeres dalok hallhatóak, mint például a Crazy in Love, vagy éppen a Baby Boy, előbbi mostani férjével Jay-Z-vel, utóbbi pedig Sean Paul-lal közösen készült el. Az album a 2004-es Grammy díjátadón 5, azaz 5 díjat kapott, Beyoncé pedig a Destiny's Child 2005-ös feloszlása után szólóban folytatja éneklését, és 2007 júniusa és 2008 júniusa között a második legmagasabban fizetett zenésznek számított Beyoncé 80 millió dolláros bevételével. A csúcsot természetesen Madonna tartotta. A már említett Jay-Z-vel közös dal 2003-ban Angliában is a legjobb helyen szerepelt, ez mindjárt a Crazy in Love, előtte azonban Gareth Gates érkezik, Spirit in the Sky, már is itt a UK Fever Show-ban.
1: UK Fever Show. UK Fever Show. All right, are you ready?
3: Hold on.

0: di rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: UK Fever Show, the Hour of Legends.
2: Továbbra is folytatjuk az andalok tallózását, no meg nem utolsó sorban hallgatását, amelyek 2003-ban a Szigetországban, Nagy-Britanniában a slágerlisták élén voltak, ez még mindig tehát a UK Fever Show. Jön két igencsak exotikusnak mondható előadó, Brook Control a szépsége miatt exotikus, Sean Paul pedig azért, mert bizony az exotikus jamaikán született és a jamaikai dallamokat csempészi be mindig zenéjébe. Ők ketten pedig összeálltak, Brook Control és Sean Paul közöse, a 2003-as Brief nem sokára, de csak is az orosz lány duó után, akik, hát... hogy is fogalmazzak? Annyira nem jó hangjukat úgy próbáltak azért mégis valahogy eladni, hát valamelyik producer kitalálta, hogy a lányok nagyon szeretik egymást, de úgy tényleg egymást szeretik. Ezt az All the Things She Said című dalban, illetve ennek a klipjében igen erősen ki is mutatták, aztán jó pár év eltelte után csak elárulták a lányok, hogy ez csak reklámfogás volt, valahogy el kellett adni az ő nevüket. Természetesen a Tatu-ról beszélek, az ő bemutatkozó daluk 2003-ban az angol slágerlisták élén végzett. Szóval Tatu és az All the Things She Said, aztán pedig Blue Control és Sean Paul közöse a Brief a legendák sorában.
1: Musical time travel from the 80s to today. With the kings of the UK charts. This is...

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Három évtized legendái. A 80-as évektől napjainkig. Ez a UK Fever Show.
2: Továbbra is három évtized legendája az angol slágerlisták évéről, és jön egy olyan csapat, ami egyébként bármilyen hihetetlen, de már 1988 óta létezik, de csak 2003-ban ismerte meg igazán őket a közönség. Na de azért nézzük is, hogy miről van szó. Nevezetesen az Edbett Clan zenekarról beszélek én, amelyet Will.i.am és Apple the App alapított még 1988-ban. A formáció tagja volt még anno DJ Motivate, Moki Cook és Dante Santiago, utóbbi egyébként ma is közreműködik a csapat lemezein. Meg is kapták első lemezszerződésüket az Eazy-E-től, de a hanganyag végül kiadatlan maradt, mert a kiadó nem találta trendinek az akkori gangster hip-hop lázban ezt a Edbett Clan által képviselt stílust. 1995-ben aztán új felállásban és új névvel folytatták a munkát, lett egy állandó vokalista méghozzá Kim Hill, valamint egy új rapper Tabu, és maradt a két régi tag is, Will.i.am és Apple the App. Évekkel később 1998-ban jelent meg első lemezük, a Behind the Front. Nem hozta meg a nagy áttörést, de ez nem akadályozta meg őket abban, hogy folytassák a munkát. 2000-ben jött a második album, a Bridging the Gap, már nevesebb vendégművészek is hallhatóak voltak. A siker hiánya miatt azonban a banda mélypontra került, nem tudtak egyszerűen mit kezdeni magukkal, Kim Hill elhagyta a bandát, Apple-on pedig eluralkodtak a féktelen bulizások, illetve a drogok. 2003-ban azonban talpra állt a Black Eyed Peas, egy új énekesnő csatlakozott a bandához Fergie személyében, aki ezelőtt a Wide Orchid nevű lánybandában énekelt. Gőzerővel dolgoztak az új albumon, ami még ugyanebben az évben megjelent Elefunk néven, az első kislemez pedig a Where is the Love óriási siker lett, pozitív hangvétele miatt a legtöbb rádió és zenetévé a műsorára tűzte, és a közönség is kapkodta a lemezeiket. 2004-re a világ első számú hip-hop csapatává nőtte ki magát a Black Eyed Peas, az Elefunkból pedig több mint 7 millió példány kelt el. A Where is the Love mellett még három dal hódított a slágerlistákon erről az albumról, a Shut Up, a Hey Mama, illetve a Let's Get It Started. Mi azonban a már sokat emlegetett Where is the Love-ot hallgatjuk természetesen a Black Eyed Peas-től, aztán pedig érkezik a Sugar Babes is, a Hole in the Head-del 2003 lista vezetői közül, itt a UK Fever Show-ban.
1: Zenei időutazás a 80-as évektől napjaink.

0: Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: This is UK Fever Show. UK Fever Show with Somi, with Somi.
2: Már is folytatjuk tallózásunkat, amely a mai napon 2003 legsikeresebb slágereit eleveníti fel, méghozzá azokat, amelyek Angliában voltak a legkedveltebbek. Természetesen a 90-es évek, no meg azért 2000 után is igaz nem olyan gyakorisággal, de azért egy évben legalább egyszer-kétszer feltűnt az ír fiú csapat, nevezetesen a Westlife. 2003-ban például egy feldolgozással a Mandyvel tudták beverni magukat a legjobbak közé, sőt, még hogyha nem is olyan hosszú ideig, de azért a slágerlista élére is. Aztán viszont hallgatunk egy kis britpopot, vagy ahogy manapság szokták mondani, indiepopot, a Busted 2003-ban bizony nagyon-nagyon zúzott a slágerlisták élén, hogy lehet igazán tönkretenni egy álombeli esküvőt, erről szól a dal, a Busted féle Crash the Wedding nem sokára a UK Fever Show-ban.

0: Zombi Rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy milyen fantasztikus esküszöm.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk! Hogy ránk kattanhass.
4: Szolgálni fog, nem uralkodni, erről beszélt miniszterelnöki eskije után Magyar Péter. Kedden alakul meg az új kormány, hétfőtől kezdődnek a miniszterek bizottsági meghallgatásai, marad a melegebb tavasz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Nem uralkodni, hanem szolgálni fog, hangsúlyozta az országgyűlésben első miniszterelnöki beszédében Magyar Péter. Bejelentette, hogy a rendszerváltás és az igazságtétel jegyében elsőként a vagyon visszaszerzési hivatalról szóló törvényt nyújtják be. Lemondásra szólította fel a köztársasági elnököt és a fő állami vezetőket. Ezt követően bocsánatot kérte a Bicskei és a Szőlő utcai áldozatoktól és mindenkitől, aki korábban azt érezte, hogy az állam nem tiszteli egyenlően az állampolgárait. Civilektől, tanároktól, újságíróktól, egészségügyi dolgozóktól és közéleti szereplőktől is bocsánatot kért, majd kijelentette, hogy a Tisza kormány minden magyar kormánya lesz határon innen és túl. Egyúttal azt kérte az emberektől, hogy kritizálják őket, ne hagyják magukra a politikusokat a politikában. Kedden délután az országgyűlés következő ülésén tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei, derül ki a parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslatból. Az ülés 16 órakor kezdődik, a minisztereket a miniszterelnök javaslatára nevezi majd ki az államfő, ezzel megalakul a kormány. A parlamenti ülésen felszólal Magyar Péter miniszterelnök, bemutatja a minisztereket, akik ünnepélyes keretek között tesznek esküt. A kormánynak 16 minisztere lesz, őket hétfőn és kedden hallgatják meg a parlamenti bizottságok. Idén több mint 89 ezer tanuló felvételizett középfokú nevelési oktatási intézményben, közölte az oktatási hivatal. Mint írják, a 9. évfolyamra több mint 76 ezeren, 6 évfolyamos gimnáziumba mintegy 8 ezeren, 8 évfolyamos gimnáziumba valamivel több mint 5 ezeren felvételiztek. A középfokú iskolák május 8-áig jogszabály szerint értesítették a tanulókat a jelentkezésük elfogadásáról vagy elutasításáról. Azoknak, akik esetleg nem jutottak be egyik középfokú iskolába sem, vagy olyan tanulmányi területre nyertek felvételt, ahol mégsem kívánják megkezdeni tanulmányaikat, május 11-én rendkívüli felvételi eljárás kezdődik. Magyarországon a legmagasabb a fogvatartottak aránya az EU-ban. Az Eurostat jelentése szerint 113 volt az uniós átlag 2024-ben, míg Magyarországon a fogvatartottak száma 100 ezer főre vetítve elérte a 193-at. Ezzel Magyarország megelőzte Lengyelországot, Lettországot és Csehországot is. Finnországban és Hollandiában a legalacsonyabb a bebörtönözöttek aránya. Megkezdődtek az idei határszemle ellenőrzések, amelyek során a kormányhivatalok elsősorban a termőföld védelméről szóló törvényben előírt hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és mellékhasznosítási kötelezettségek teljesítését vizsgálják, közölte az Agrárminisztérium. Az ingatlan tulajdonosok és a földhasználók figyelmét arra is felhívták, hogy az ellenőrzések kiterjednek a termőföldek engedély nélküli igénybevételének feltárására, valamint a művelési ágak természetbeni és ingatlan nyilvántartási egyezőségének vizsgálatára is. Vasárnap az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de délután délnyugat felül a Dunántúl és az Alföld déli tájai fölé több felhő érkezik. Számottevő csapadék sehol sem várható, csak elvétve alakulhat ki átmeneti futó zápor. A Dunántúlon többfelé megélénkül a délire délkeletire forduló szél, északnyugaton egy-egy erős széllökés is előfordulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet 6 és 13 fok között alakul. Napközben kellemes májusi időben lesz részünk, 23-28 fok közé melegszik a levegő.
0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Reklám. Dalok.hu. Zeneletöltés. Igazságosan. Hirdessen a Hobby Rádióval.
5: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
5: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
5: Hobby Rádió. Értünk szól.
0: Társadalmi célú közlemény következik. Közeledik az adóbevallás ideje.
3: A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is.
0: 1% adófelajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába.
3: 18-12-99-82 kötőjel 1 kötőjel 41.
0: Nos, adód vagy nem adód adód? A biztonság kedvéért megismétlem adószámunkat. 18-12-99-82 kötőjel 1 kötőjel 41. Hobby Rádió!
3: A jövedelemadó
6: Vevő.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.
7: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
8: Csak itt, a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánló.
5: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
9: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
10: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
11: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
5: Vasárnap léptől.
12: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel. És kevés focival. Minden héten egy órában, nem csak szösziknek.
3: Retikül, szerdán 16 órától.
13: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
5: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
14: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
5: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
3: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal. 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
0: Műsorajánlót hallottak.
7: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

Na jó, mondta a hajó. Most átúszunk Budapesten. Hát aztán, kívülről tudom az egészet. Vasúti összekötő, Petőfi Szabadság, Erzsébet Lánchíd, Margit Árpád vasúti összekötő. Visszafelé is elmondhatom bármikor, behunyt szemmel. Nagyon unom már ezt, fölle, fölle. Első rangú brikett, másodrangú brikett, folyton ugyanaz. Unom az egészet. De hát a kilátás, mondta a Duna. A kilátás gyönyörű itt Budapesten. Nem mindennapi panoráma. Tekintsen balra, a Gellért hegy. Panoráma, mondta a hajó. Nekem beszél panorámáról. Az én nagyapám kalózhajó volt. Santa Barbara di Maggiore, a legrettegettebb fregatt. Ez volt az én nagyapám. Hat lövetű kapitány, félszemű legénység, az egész legénység félszemű volt. Tekintsen jobbra. Mindjárt a parlamenthez érünk, mondta a Duna. Rézágyuk, karabélyok, mondta a hajó, mordályok. A földközi tenger réme, fekete zászlóját csapkodta a szél, halálfejes zászló persze, hét csomóval szelte a hullámokat, menekült, aki látta. Most megkerüljük a Margit szigetet. Legalább egy pillantást vessen rá. Működik a szökőkút. Színes, mondta a Duna. Magával nem beszélek, maga nem tudja, mi az élet, mondta a hajó. A nagyapám, ő aztán megélt egyet s mást. Indiai hercegek rabláncra fűzve. Egyszer majdnem foglyul ejtette az angol királyt, de megkegyelmezett neki. A nagyapám bátor volt, de nem vakmerő, ismerte az életet. Már az óbudai hajógyárnál vagyunk, mondta a Duna. Legalább köszönhetne. Micsoda? Mondta a hajó. Már elhagytuk a Gellért hegyet? Hát miért nem szólt, mondja? Akarattal, ugye? Akarattal csinálta, hogy ne nézhessen meg a csúszdákat. Én szóltam, mondta a Duna. Tudja, hogy a csúszdákat mindig megnézem. Tudja, hogy azt sose hagyom ki, és erre nem szól, mondta a hajó. Na persze, nem olyan fontos, nehogy azt higgye. A nagyapám különb dolgokat látott. Spanyolország, Itália. Karthalak ettek a tenyeréből. Tudja maga egyáltalán, mi az a karthal? Tudom, mondta a Duna. Este, mikor már egészen sötét van, elgördítenek egy sziklát, és kimásznak a Gellért hegyből. Hat óriás mászik elő. A hegy belsejében laknak egy háromszobás lakásban, aminek rendes ajtaja is van, csak kívülről nem látszik. De jobb szeretnek sziklákat görgetni, és úgy előjönni. Napközben otthon játszanak. Legjobban rajzolni, meg festegetni szeretnek. Általában csúszdákat rajzolnak. Amint együtt csúszdáznak a gyerekek, meg ők, az óriások. Aztán, mikor este előjönnek, körülnéznek, és látják, hogy nincs ott senki. Akkor sóhajtoznak, és a fejüket csóválják. Megint nincs itt senki. Mondják,

és csak ácsorognak és nézelődnek, hogy hát ha mégis arra jön valaki. Később mégiscsak elkezdenek csúszdázni, és ettől jobb kedvük lesz, és mikor 60-70-szer lecsúsztak, akkor már kurjongatnak, de közben azt mondják egymásnak, és a városra mutogatnak, mert ott mindenki alszik. Versenyeznek is. Ezt mindig a legkisebb óriás nyeri, mert ő csúszik a legrövidebb csúszdán. Reggel felé megint elgörgetnek egy-két sziklát, és hazamennek. Gondoltak már arra is, hogy levelet írnak és kitűzik a legmagasabb csúszdára. Meg is fogalmazták. Itt voltunk, holnap is eljövünk. A Gellért-hegyi óriások. De ezt a levelet véletlenül leöntötték piros festékkel, és olyan pacásan már nem lehetett kitűzni, másikat pedig nem írtak. Az utolsó budapesti sárkány, a neve Budapesti, az alagútban lakik. Eleget kóborolt budapesti, mire ezt a lakást megtalálta. Rótta az utcákat, nézte az ablakokat, olvasta a hirdetéseket, sehol semmi. Nem könnyű lakást találni Budapesten. Egy sárkánynak meg különösen nem. Gondolt a Népstadionra, de a foci sosem érdekelte. Nem drukkolt egyik csapatnak se, a szabályokat is alig ismerte, hát akkor meg minek? Minek lakjon a Népstadionban, aki annyit se tud, mikor jár 11-es? Egyik éjjel, mikor már nagyon elfáradt, azt mondta. Elég. A 6-os villamoson fogok lakni. Csak hogy hiába várt, a 6-os villamos nem jött, és ez alatt volt ideje alaposabban meggondolni a dolgot. Mondjuk, hogy elférek. Nem biztos, de talán elférek valahogy. De más már nem fér el. Az a villamos zsúfolásig megtelt, akkor pedig nekem kell megvennem az összes jegyet. Az összes jegy az mennyi? Lehet, hogy 53. Budapesti 53-ig tudott számolni. Ennyi pénzem nincs. És ha bérletet vennék, az se olcsóbb. Arra nem is gondolt, hogy jegy nélkül szálljon föl, ilyen csalásra sose vetemedett volna, különben is félt az ellenőröktől. Meg se várta a villamost Budapesti, ment tovább. Eddig csak Pesten kóborolt, Budára nem ment át soha. Egyszer-kétszer már elindult, de egyik hídon sem mert átmenni. Leszakad alattam, gondolta. Hallottam már olyat, hogy egy híd leszakadt. De ezen az éjjelen olyan rossz kedvű volt a 6-os villamos miatt, hogy azt mondta, mindegy. Ha leszakad, leszakad. Nekem úgy is jó. És a Lánchídon keresztül átment Budára. És ahogy átért, meglátta az alagutat. Ho-ho, kurjantott. Ho-ho-ho, hiszen ez az, éppen ez az, ami nekem kell. Hosszú, és nem lakik benne senki. Biztos volt a dolgában, tudta, hogy ő az utolsó budapesti sárkány, és ki más lakna az alagútban. Azonnal beköltözött, és micsoda szerencse, éppen befért. Az alagút 349 méter és 66 centiméter hosszú, Budapesti pedig csak 349 méter. Még maradt is hely. Az első napokban csak nézegetett kifelé az ablakon, élvezte a kilátást, azt, hogy van végre lakása. Aztán pár nap múlva elkezdte az autókat figyelni, hogy milyen autók mennek át az alagúton. A gyakori márkákat hamar megtanulta, a Trabantokat, Zsigulikat, Fiatokat az első pillantásra felismerte. Akkor áttért a ritkább típusokra, és nem sokára eljutott odáig, hogy bármikor megmondta egy Mercedes évjáratát. Számolta az autókat persze színek szerint is, hány zöld Trabant, hány fehér Opel ment át aznap az alagúton. Éjjel is figyelt, egy sárkánynak nem gond az ilyesmi, az egyik feje ébren van, amíg a többi alszik. Most az ezüst Jaguar a kedvenc kocsia. Ha egy ilyen átmegy az alagúton, az a nap Budapestinek igazi ünnep.

0: Hasonyi Alíz meséjét Wenzel Vera mondta el. A hangfelvétel 1980-ban készült.
1: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: Évről évre újabb és újabb utazási irodák nyílnak meg, majd szűnnek is meg. Varga Ferenc József felkeresett néhány új feltörekvő utazási irodát, és elhozta önöknek azok utazási ajánlatait. Halljunk belőlük néhányat Varga Ferenc József tolmácsolásában.
1: Robinson utazási iroda. Soha vissza nem térő alkalom. Jöjjön velünk, vagy küldje el maga helyett anyósát is. Busszal Bangkokba? Igen, autóbuszon az OTP-be és a Raiffeisenbe. Kóstolja meg ajándék csilis szendvicsünket és irány Phuket. Tartson velünk egzotikus helyekre. Hazahozzuk az emlékeket, önt nem. Atom Travel, a katasztrófa turizmus specialistája. Töltse az idei nyarat is katasztrófa sújtott a területen. Árterek, illegális hulladéktelepek, olajszennyezett vizek, erdőtüzek, egy szóval minden, ami nyár. Csernobil IFA-val már 10.900 forint. Tartson velünk, úgy elutaztatjuk, mint Atom. Tesco Travel. Gorenje retro bevásárló körutak a Mária Hilfére. Teszkós bulvárutak Szabónénak. Falusi turizmus. Utazzon a padödő egyik tagjával. All-in ellátás Korda Györggyel. Látogatás Törökországba Keleti Andreával. Nyaraljon itthon a Home Travel-lel. Ismerkedjen meg a lakásával. Körutazás Kisséknél. A lakást eleinte nomád törzsek népesítették be, akik aztán rendőrségi beavatkozás útján továbbálltak, és magukkal vitték a parkettát. A Jagellók után új király került a trónra, Nagy Lajos, és miután ő volt az 500. ezzel a névvel, D. Nagy Lajosnak hívták. Felesége Katalin, valamint édesanyja oroszlánszagú Terézia is itt lakott, és hódítóháborúkkal gyorsan terjeszkedtek. Egy végső csatában a tévéfotelt és az erkét is elfoglalták, s Lajos menekülni kényszerült. Ekkor megoldódott a jobb ágy kérdés, és így Katalin aludhatott a jobb ágyon. Lajos alatt a kelta kultúra is jelen volt, 7-kor kelt a férj, 8-kor kelt az asszony. A lakás aztán egy ideig Varroda volt, itt dolgozott Tű Jánosné, nevéhez fűződik a cérna. Üdvözöljön tehát a Home Travel-lel. Köcsök Travel utazási iroda. Akció. Vakáción a Gizda család. Buszos városnézés szigorúan az átlag magyar turistáknak. A városnézés rövid programja. Beszéd a mikrofonba, jobbra nézés, balra nézés. Bal-jobb összekeverése. Béna fényképezés a buszból. Kiszállás, odagyűlés, látványtól való meglepődés egyszerű szavakkal történő kifejezése, hű de szép, de tök jó, kamerázás és fotózás a tiltás ellenére is, templomban ordibálás, a shopban a vásárlási láztól való felfrissülés, gagyi szuvenírek hosszas babrálása, mit vegyünk a piriéknek, buszra visszaszállás, lemaradás, a lemaradottra várakozás, emiatt morgolódás, húvanyádat, újabb beszéd a mikrofonba, jobbra nézés, balra nézés, beszéd alatt családtag itallal kínálása, zsebkendővel törülközés, teljes elpunnyadás, szállodába visszamenés, a látottak és hallottak teljes elfelejtése. Szabályok az utazás alatt. A buszon sokat és hangosan kell telefonálni. A buszra kötelező büdös ételeket hozni és mások előtt fogyasztani. Már az elinduláskor el kell kezdeni a kamerázást. A műemlékeket csak kijelzőn keresztül szabad megtekinteni. Külföldiekhez csak magyarul szabad szólni. Ha hangosan és szótagolva mondjuk nekik, biztos érteni is fogják. Viselkedjünk magyar turista módjára, szemeteljünk, a nézeteltéréseket olaszosan rendezzük, rendszeresen méltatlankodjunk, a helyi szabályokat pedig mindig hagyjuk figyelmen kívül. Hölgyutasainknak kötelező az eltévedés. Gyermekeinknek mindent szabad, de a nyilvánosság előtt mindig és mindenért szóljunk rájuk. Jó utat kívánok, Köcsök Travel-vel!

0: Zombi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantasztikus esküszöm.
3: Zombi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránkattanhass.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu. Műsorajánló.
1: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
2: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
3: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
4: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hutch Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
5: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
2: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
1: World Live.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Ott a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 20 óra.
1: Oroszország és Ukrajna is elfogadta az amerikai elnök háromnapos tűzszüneti javaslatát. Csak nem 2.300.000 beteget látnak el évente a mentők, marad a melegebb tavaszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Oroszország és Ukrajna is elfogadta az amerikai elnök háromnapos tűzszüneti javaslatát. A felhívás értelmében hétfő estig fegyvernyugvás lépett életbe a szemben állók között. A harcok beszüntetése mellett az újabb hadifogoly cserére irányuló javaslatot is elfogadta a két ország, így összesen 2000 katona térhet haza hamarosan. Csak nem 2,3 millió beteget látnak el évente a mentők, közölte az Országos Mentőszolgálat kommunikációs osztálya a mentők napja alkalmából. A szervezet vasárnap ünnepli megalakulásának 78. a magyarországi szervezet életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. A mentőszolgálat pénteken a Nemzeti Színházban tartott ünnepséget, amelyen több mint 200 magasabb szintű elismerést adtak át a szolgálat munkatársainak. Más elismerést országszerte 1700 mentőszolgálati és ügyeleti dolgozó vehetett át. Rendkívül súlyosnak tartja Budapest pénzügyi helyzetét a főpolgármester. Karácsony Gergely az Indexnek arról beszélt, a főváros idén nem tudja befizetni az állam által előírt szolidaritási hozzájárulást, mert már a napi működést is nagyon nehezen tudják biztosítani. A főpolgármester szorosan együttműködne az új kormánnyal, ugyanakkor kijelentette, súlyosan sérteni a választók demokratikus jogait és az európai alapelveket, ha őt és a többi önkormányzati vezetőt mandátumuk lejárata előtt megpróbálnák eltávolítani. Javában tart a Magyar Élelmiszerbank Egyesület tavaszi tartós élelmiszergyűjtő akciója. Estig országszerte 240 település több mint 400 áruházában várják a felajánlásokat. Elsősorban tésztát, konzervet, rizst, kekszet, lekvárokat és édességeket lehet leadni a kijelölt gyűjtőpontokon. Országszerte csaknem 50 helyszínen interaktív programokkal, színi előadásokkal, koncertekkel és tematikus tárlatvezetésekkel várják a látogatókat ma az emlékhelyek napján. A Budapesti Műegyetemen az 1956. október 22-23-ai eseményeket feldolgozó szabaduló szobaszerű élménykvízzel, Eger, Siklós és Szigetvár várában interaktív fegyver és viselet bemutatóval, a Gyulai várban pedig solymáz bemutatóval készültek a szervezők. Több városban és temetőben tematikus sétákat szerveznek, egyes templomokban pedig koncerteket tartanak. Változik a közlekedés vasárnap Budapesten az EU félmaraton futóverseny miatt. A 2-es, a 2B és a 23-as villamosok reggel 6-tól délután 2 óráig rövidített útvonalon a Jászai-Mari tér helyett csak a Kossuth térig közlekednek. A 15-ös busz pedig a Boráros tér felé terelve a Bajcsy-Zsirinszky út érintésével jár, több megállót nem érint. A futóverseny érinti a rakpartnyitás helyszínét is, ezért a Budapesti Közlekedési Központ fokozott figyelmet kér a gyalogosoktól. Vasárnap az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de délután délnyugat felül a Dunántúl és az Alföld déli tájai fölé több felhő érkezik. Számottevő csapadék sehol sem várható, csak elvétve alakulhat ki átmeneti futózápor. A Dunántúlon több felé megélénkül a délire délkeletire forduló szél, északnyugaton egy-egy erős széllökés is előfordulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet 6 és 13 fok között alakul. Napközben kellemes májusi időben lesz részünk, 23-28 fok közé melegszik a levegő.
0: Reklám.
2: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
4: Társadalmi célú közlemény következik.
5: Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adó felajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41.
6: Nos, adó vagy nem adó, adó.
5: A biztonság kedvéért megismétlem. Adószámunk 18-12-99-82-1 =41 =41 Hobby Rádió. A jövedelemadó. Levő.
4: Társadalmi célú közleményt hallotta.
3: Hobby Rádió.
4: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. Ez a Konyhafőnök ajánlata.
7: Ízekkel, illatokkal teli boldog egy órát kívánunk mindenkinek itt a Konyhafőnök ajánlatában. A kukták még mindig ugyanazok, az ételek még mindig ugyanolyan kiválóak, nem beszélve arról, hogy szórakoztató zenékkel töltjük meg ugye az étert. Szomer Gábor, László Vazult hallják.
8: No, meg nem utolsó sorban itt van a konyha főnöke is, aki leellenőrizte a mai menüt is, hogy biztosan, hogy finom legyen. Ő továbbra is Nacsa Móni, úgyhogy köszöntjük Önöket. Na nézzük, hogy mivel is készültünk a mai napra, higgyék el, tényleg nagyon jó lesz.
7: Egyfelől csinálunk ízletes csirke salátát.
8: És hogyha már ennyire benne vagyunk a csirke salátába, akkor ennek elkészítjük török változatát is.
7: Lesz mediterrán tepsis burgonya.
8: Viszont aki tényleg szereti a húst, úgy jó gazdagon, hát akkor megajándékozzuk egy jó kis rakott karajjal.
7: És hát valljuk meg őszintén, itt a sárga barack szezonja, barackos pudingos süteménnyel áldozunk egy kicsit a sárga csoda előtt.
8: Na meg nem felejtjük el mai konyhai turpisságainkat sem, úgyhogy mindjárt belevágunk a főzőcskézésünkben, addig pedig jobbnál jobb felvételek. Tartsanak velünk itt a Konyhafőnök ajánlatában.
4: A Konyhafőnök ajánlata, a műsor, amivel még ön sem égeti oda.

0: Délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
1: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
2: Koktél.
1: Érdekes témák, érdekes emberek.
2: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
3: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
4: Nagy generáció! Illés!
5: Ne gondold, ah, ne, hogy tiéd a világ.
4: Omega!
6: Oh,
4: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
7: I want to break free.
4: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
2: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
8: Minden tudás egyeteme, válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme, válogatás, a rádióban is.
2: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is, pénteken 9-től.
9: Szivárvány!
10: Szivárvány!
4: Szivárvány!
9: Szivárvány!
4: Szivárvány! Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány!
2: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
11: A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása.
12: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
11: Jó szórakozást!
12: Jó szórakozást! Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
13: Ez itt még mindig az a műsor, amiben egy órán keresztül jobbnál jobb ételekkel kápráztatjuk el önöket, netalántán tippeket adva ahhoz, hogy a következő vendéglátás alkalmával mivel is lehetne elkápráztatni a vendégeket. No hát, hogyha nagyon gyorsan akarnak valami jó kis finomot összeütni, akkor talán a legjobb választás az a mediterrán tepsis burgonya. Na nézzük, hogyan is készül ez el.
14: Fél kiló krumplit megpucolunk és felkockázzuk nem túl apróra. Egy fej fokhagymát megtisztítunk. A nagyobb gerezdeket félbevágjuk, hiénaital aljára pici vajat teszünk, majd a krumplit és a fokhagymát, friss rozmaringot, körülbelül 10 centis ágakat, 5-6 leves zsájával fűszerezve únyi vizet teszünk alá, megsózzuk, megborsozzuk, majd betesszük a sütőbe, és magas fokozaton 20 percig, néha kevergetve sütjük. Akkor jó a mediterrán tepsis burgonya, hogyha enyhén sárgás, árnyalatú a konyha, pedig illatozik a friss fűszerektől. Ha ez még mindig nem lett volna elég, ugye ebből kitűnt, hogy nincs benne hús. Hát mi most megörvendeztetjük a húsrajongókat olyas valamivel, amiben hús is hússal van, hiszen rakod karajt tálalunk gazdagon.
13: Na nézzük, mit is kellett vásárolnunk mindehhez. Mindenképpen szükségünk van 6 szelet karajra, 2 fej lilahagymára, 3 paradicsomra, sóra, borsra, mustárra, piros paprikára, illetve kakukkfűre, 50 dek a gombára, olajra, illetve 20 dek a reszelt sajtra, és akkor nézzük, hogyan is készül ez a rakott karaj.
14: A felszeletelt gombát pici olajon megdínszteljük, hogy a felesleges folyadékot kiadja magából. A karajszeleteket kiklopfoljuk, és mindegyik oldalát besózzuk, beborsozzuk. Egy nagyobb, magas falú tepsit kikenünk olajjal, és a felkarikázott lilahagymákkal megágyazunk a húsoknak. Ráterítjük aztán a karajt a hagymakarikákra, és a tetejüket megszórjuk piros paprikával, illetve megkenjük mustárral. Ekkor bekapcsoljuk a sütőt úgy 200 fokra, rárakjuk egyenletesen a dínsztelt gombát, amit megsúzunk, és kakukk fűvel beszórunk. Ezután karikára vágott paradicsom következik, amivel teljesen beborítjuk az egészet, és ezt is megsózzuk. Pici vizet öntünk alá, de lehet valamennyi száraz fehér bort is, és lefedve úgy egy órán át pároljuk a sütőben. Ezután meg lehet nézni, de ilyenkor azért még ha nem elég puha a hús, további 20 percre visszatehetjük. Ha már minden puha, akkor kivesszük, levesszük róla a fedőt, és beterítjük reszelt sajta. Ezután visszarakjuk, addig sütjük, amíg a sajt elkezd pirulni. Jó étvágyat kívánunk!
13: Hamarosan folytatjuk majd főzőcskézésünket, de most már csatlakozik hozzánk majd még egy állandó szereplője a műsornak. Ő pedig nem más, mint Gombóc Artúr, aki a mai napon nem más, mint barackos pudingos sütemény.

0: szerint ajánl nekünk is, na meg önöknek is. Szóval maradjanak, mindjárt ezt fogjuk elkészíteni itt a Konyhafőnök ajánlatában.
1: A Konyhafőnök ajánlata ízekre hang.

0: Hobby Rádió.
1: Megérkeztünk most már desszert tippünkhöz, itt a mai konyhafőnök ajánlatában. Természetesen a mai napon is Gombóc Artúr volt a segítségünkre. Móninak egyébként valami külön dolgot is elárult, amit úgy a fülébe sugott meg, és nekem meg nem mondta el.
2: Igen, azt mondta, hogy ő már készül a pálinka főző szezonra. Ez nem véletlenül van így, hiszen elkezdett a sárga barack érni, és hát minden jó fülű, jó szagú, jó illatokra hajlandó ember, illetve hát állat, vagy Gombóc Artúr tudja, hogy a barack az nem csak süteménybe jó,
1: hanem pálinkának is.
2: Így van. Mi most azonban eltekintünk a szeszfőzés rejtelmeitől, csak és kizárólag süteményt sütünk, de azt nagyon. Na nézzük, hogy mi kell a barackos pudingos sütihez. 35 dek a liszt, 30 dek a porcukor, 1 kg sárga barack, de lehet darabos sárga barack lekvár is. Tudják, amikor friss, na akkor az igazi.
1: Meg hát a nagymami sárga barack lekvárja a
2: bizony,
1: legjobb, azt
2: azért
1: valljuk be.
2: De ne felejtsünk el nagymaminak segíteni, takarítani a barack lekvár főzés után, mert általában, még a plafon is általában barack lekváros szokott lenni a főzés után. Fél csomag sütőpor, 1 darab tojás, 2 darab tojás sárgája, 15 dek a sütő margarin. A pudinghoz pedig egy csomag főzős vaníliás pudingpor, 1 liter tej és 5-6 evőkanál cukor.
1: Na és akkor nézzük, hogyan is készül a barackos pudingos süteményünk. A lisztet, a sütőport, a porcukrot, a vajat, illetve az egész tojást, valamint 2 tojás sárgát elkeverünk és összegyúrunk. Únyi vastagságúra kinyújtjuk ezt a tésztát és ketté szeljük. Az egyik lapot magas falú tepsibe tesszük, és ráhelyezzük a sárga barack feleket, majd pedig a tetejére illesztjük a tésztalap másik felét is. Sütőben eleinte nagyobb, körülbelül 220 fokon, majd pedig közepes lángon nagyjából 30 perc alatt megsütjük. A vanília pudingot hidegen csomómentesre keverjük a tejjel, majd pedig felforraljuk. Miután elkészült, fél percre félretesszük, majd pedig ráöntjük a kész és már langyosra hűtött sütemény tetejére. Vigyázzunk, legyen a tepsinek még elegendő oldalfala, mely még meg tudja fogni a még viszonylag folyékony pudingot. Fél órát hagyjuk állni, majd pedig fél órát tegyük be a hűtőbe is. Amikor pedig ez elkészült, kicsi kockákra vágjuk, a hatás garantáltan nem fog elmaradni. Kiadós, rafinált és nem túl bonyolult sütemény ez. Egy félre sikerült sütés kreatív termékének is be lehet akár tudni. A barackos süti tetején Ringo puding kocka pedig mennyei ízhatást biztosít, szóval jó étvágyat kívánunk hozzá.
2: Hamarosan folytatjuk, mégpedig a háziasszonyok kedvenc tippjeivel, ne menjenek sehová. Ez még mindig az ízekkel teli egy óra, a konyhafőnök ajánlása.
0: Fülcsiklandozó étkek a konyhafőnök ajánlatából.

0: Hobbi Rádió.
1: Újra megérkeztünk ahhoz a részhez, amikor nagyon hasznos tanácsokkal látjuk el önöket, apróbb, cseprőbb kis tanácsokkal, szóval nézzük, hogy mi jutott mára, mire érdemes odafigyelni. Hogyha a fokhagyma gerezdet pucolás nélkül tesszük a fokhagyma nyomóba, akkor nem kell vesződnünk az eszköz takarításával, és ráadásul csak a hagyma fog majd kipréselődni belőle.
2: Ha a főzéskor a lencséhez adunk pár szelet paradicsomot, hamarabb puhul.
1: Hogyha éppen a tartár mártás készítésénél a tojás sárgájába először a mustárt tesszük bele, és csak utána kezdjük az olajat belekeverni, akkor sokkal hamarabb kész lesz.
2: Ha a gulyást csontléval öntjük fel, sokkal finomabb a leve.
1: A sótartóba tegyünk fogpiszkálót, ez fel fogja szívni a nedveseget, és nem fog összetapadni a só.
2: Ha elfelejtettük beáztatni a babot, főzéskor tegyünk bele nyugodtan egy kis szódabikarbónát.
1: Hogyha a kenyeret szeletelve tesszük be a mélyhűtőbe, egyből tehetjük majd a kenyér pirítóba, és bár mondjuk másoknak azt mondják, hogy ne rakjuk be a kenyeret a hűtőbe, meg a mélyhűtőbe se, mert megszívja magát, és egyszerűen olyan nyúlós lesz.
2: Ha megpucolt fokhagymát olajba tesszük, bármire fel tudjuk használni, sőt, az olajat is.
1: Csirke vagy éppen pulyka mellett szebben is ki lehet klopfolni, hogy a celofán közé fogjuk, egyben marad és szép vékony lesz.
2: Ha paprikás csirkét készítünk, előbb mindig főzzük ki a galuskát, majd annak főzőlevével kanalanként engedjük fel a fövésben lévő csirkét. A lisztes forró víz még sejmesebbé teszi a pörkölt levét.
0: A konyhafőnök ajánlata, a műsor, amivel még ön sem égeti oda.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Hát hölgyek és urak, ennyi fért bele mai főzőcskézésünkbe, és megint csak rettenetesen jó menüt tálaltunk. Hát a mi vendégeink legalábbis degeszrették magukat itt a stúdióban, reméljük, hogy önök is hasonló sikert fognak elérni a következő főzés alkalmával.
2: És ha még mindig szeretnék színesíteni főzőtudományukat, ne feledjék, egy hét múlva ugyanekkor, ugyanebben az időben Szomár Gábor László Vazul egészen biztosan jön a recepteivel, no meg főzőtipjeivel.
1: No meg aki minden munkafolyamatot felügyel, fog és kiadja a tanácsokat, az utasításokat, no meg eleve azt is megmondja, hogy mi jót fogunk főzni, az természetesen a konyhafőnöken Nacsa Móni. Ahogy ő is mondta, egy hét múlva ugyanitt is ugyanebben az időben reméljük, hogy önökkel is találkozunk. Addig pedig mindenkinek minden jót és vigyázzanak magukra. Köszönjük az elmúlt 60 perc figyelmét, viszont hallásra!
2: Viszont hallásra!
3: A konyhafőnök ajánlata ízekre hangolva.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 21 óra.
1: Megalakult az országgyűlés, megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert. Kedden tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei, marad a melegebb tavaszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Nem uralkodni fog, hanem szolgálni kívánja hazáját, jelentette ki Magyar Péter, akit a mai alakuló ülésén választott miniszterelnök ki az országgyűlés. A kormányfő eskütétele után hangsúlyozta, a választóktól nem csak kormány, hanem rendszerváltásra és egy új fejezet nyitására kaptak felhatalmazást, amihez elengedhetetlen a múlttal való szembenézés és az igazságtétel. Bejelentette, az első között nyújtják be a Nemzeti Vagyonvisszaszerzés és Védelmi Hivatalról szóló törvényt. A köztársasági elnököt ismét lemondásra szólította fel, valamint az általa korábban említett állami hivatalok vezetőit is arra kérte, hogy május végéig önként távozzanak, majd bocsánatot kért a Bicskei és Szőlő utcai áldozatoktól. Kedden délután az országgyűlés következő ülésén tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei, derül ki a parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslatból. Az ülés 16 órakor kezdődik a napirend elfogadásával, majd ismertetik Sólyog Tamás köztársasági elnök átiratát a miniszterek kinevezéséről. A minisztereket a miniszterelnök javaslatára nevezi ki az államfő. Az alaptörvény szerint a miniszterek kinevezésével megalakul a kormány. A parlamenti ülésen felszólal majd Magyar Péter miniszterelnök, bemutatja a minisztereket, akik ünnepélyes keretek között esküt tesznek. A kormánynak 16 minisztere lesz, őket hétfőn és kedden hallgatják meg a parlamenti bizottságok. Csak nem 1,7 millióan adták be eszi a bevallásukat. A Nemzeti Adó és Vámhivatal hangsúlyozta, a bevallási tervezetek az ESZIA-ban ügyfélkapu plusz vagy a DÁP regisztrációval érhetők el. Az ESZIA-ban május 5-ig már 1,9 millióan megtekintették, 1,1 millióan véglegesítették, közülük 717 ezeren módosítás nélkül fogadták el a NAV által kiajánlott tervezetet. Fontos változás lépett életbe az idei társasági adóbevallási időszakban. Módosultak a fejlesztési adókedvezménnyel kapcsolatos adatszolgáltatás szabályai, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Fontos, hogy már nem csak akkor kell adatot szolgáltatni, ha a vállalkozás az adott évben érvényesíteni kívánja a fejlesztési adókedvezményt, hanem minden olyan esetben, ha a cégnek volt 2010 óta benyújtott jóváhagyott bejelentések kérelme. A NAV többféleképpen is segíti az érintett vállalkozásokat. A cégek egy részének elektronikusan figyelemfelhívó levelet küld. A 2025-ös adóévre vonatkozó társasági adó bevallásának határideje május 31-e. Elindult az aktív közlekedés népszerűsítő Bringázz a suliba program. Ennek célja, hogy játékos és élményszerű módon hozza közelebb az általános iskolás diákokhoz az egészséges életmódot, az aktív közlekedés népszerűsítésével a mindennapi mozgást, valamint a környezetbarát fenntartható közlekedést. A május 29-ig tartó kampányhoz a tavasz folyamán 200 általános iskola csatlakozik. Vasárnap sok napsütés várható délnyugat felől lassú felhősödéssel, estig nem valószínű csapadék. Kicsit tovább melegszik az idő, délután már 23-28 fok valószínű. Hétfőn a több órás napsütés mellett délután délnyugat felől erősen megnövekszik a gomoly felhőzet, és egyre több felé alakul ki zápor-zivatar. Eleinte a délnyugati, majd az északnyugati szél erősödhet meg, 20-28 fok lesz. Kedden borongós idő várható sokfelé esővel, záporral, 15 és 24 fok közé esik vissza a hőmérséklet.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
0: Reklám.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak.
2: Hobbyradio.hu.
0: A rádiót.
4: Társadalmi célú közlemény következik.
5: Közeledik az adóbevallás ideje.
6: A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is.
5: 1% adófelajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába.
6: 18-12-99-82-1-41.
5: Nos, adód, vagy nem adód adód? A biztonság kedvéért megismétlem adószámunkat. 18-12-99-82-1-41. Hobby Rádió!
6: A jövedelemadó vevő.
4: Társadalmi célú közleményt hallottak.
0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
2: Média 1. A Média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel.
7: Üdvözlöm Önöket, ez a Média1. Itt vagyunk a választások után. Nagy mozgások indultak el a magyar médiaiparban. Magyar Péter rögtön a közmédiában kezdte a, mondjuk így, hogy a folyamatokat, és mindenkit az érdekel, hogy mi fog történni a közmédiával, meg egyáltalán az, hogy az elmúlt években mi történt ott, ez is ugye most nagy téma lett Magyarországon, illetve már egy ideje ez téma is. Itt van velem a vonal túlsó felén Szabó Stein Imre, kommunikációs szakember, aki több tévécsatornának is dolgozott, és erről fogunk beszélgetni, hogy éppen mi történt itt a közmédiában, és milyen irányba lehetne elmozdulni. Kezdjük először is szerintem a visszatekintéssel, hogy mennyire súlyos a probléma, és hol romlott el ez az egész a MTVA körül, hogy odáig jutottunk, hogy álhírek tömkelege kerül adásba. Hát végülis van egy médiatörvény például, tehát ez a médiatörvény, ez teljesen alkalmatlan, arra betöltse a funkcióját?
8: Üdvözlök mindenkit, szervusz! Rögtön a legnehezebb kérdést tetted föl, és ugye szakjogászként, én nem vagyok szakjogász, tehát azt tudom mondani, hogy az mindenképpen egyértelmű, hogy a közmédia és a köztelevízió folyamatos zuhanása, az pont az új médiatörvény megalkotásától kezdődően vezethető le, és ez egy szerintem egy bonyolult és de jól látható és összetett folyamat része volt. Ha onnan nézed, hogy ennek az új médiatörvénynek az alapján létrejött egy C20-C30-as speciális adalékanyagokkal megerősített betonkeménységű rendszer, ami gyakorlatilag látszólag demokratikus körülmények között, de alapvetően kontraszelektált emberekkel való föltöltés után egy egyértelmű lineális parancs uralom mentén kezdte működtetni a tévét, akkor ez nyilván a végkimenet az tragikusnak tekinthető. Azt gondolom, hogy talán sokkal érdekesebb irányba tudunk elmenni, ha azt nézzük, azt a páratlan helyzetet nézzük, vagy vesszük orcsa alá, hogy mondjuk ki, most nem fogok hajszálpontos számokat mondani, de te is tudod, én is tudom, a hallgatóid is tudják, hogy rendkívül alacsony a köztelevízió különböző csatornáinak egyesített nézettsége. Erről szeretném a végén tudnánk majd egy kis európai kitekintést adni, hogy mennyire alacsony is ez, de az, hogy főműsödő mondjuk egy átlagos napon 1% körül, kivéve, hogyha a négyes csatornán valami nagy EBU, tehát egy olyan szerzett alapjogon keresztül, ugye, amit nem tudtak elvenni az MTV-től a élemesebb kereskedelmi csatornák, megy valami nagy sportközvetítés, durván ez a hihetetlen alacsony 1%. Ról beszélünk.
7: Ugye ez az EBU, ez az Európai Broadcasting Unió gyakorlatilag.
8: Így van, és gyakorlatilag nyilván vannak bizonyos olyan sportközvetítési jogok, amik alapvetően a közszolgálatnak vannak fölkínálva első körben, ezeket elveszteni már tényleg nagyon nagy probléma lett volna nyilván, de lényegében egy én nem hiszem, hogy tehát, hogyha egy tágabb kontextusban nézzük a dolgot, és körülbelül azt nézzük, hogy mit várunk el, vagy mit várnak el nemzetközileg a közszolgálatiságtól, akkor tényalapú, kiegyensúlyozott és pártatlan tájékoztatást, a társadalom tájékoztatás, oktatás, a kulturális szolgálata, de azt mondanám neked, vágjunk így a lényegbe szerintem bele, hogy tulajdonképpen, hadd idézzem Habermast, aki nemrég hunyt el, és még ha egy kicsit megosztó is, azt gondolom a személyek körül nincsen vita abban, hogy milyen jelentős a társadalom filozófiai munkássága, ugye nagy német filozófus, szociológus, ő azt mondja, hogy a nyilvánosság tere nélkül nincs demokrácia, és a nyilvánosság minősége határozza meg a demokrácia minőségét. Na most lényegében egy médiarendszer az én felfogásom szerint ennek a középpontjában a közszolgálat áll. És ilyen értelemben nyugodtan, akár lakmuszpapírként is tekintjük, de ami történt az MTV-vel, az történt a magyar társadalomban, az történt velünk, ahogy békaként lassan fölmelegített levesben főttünk tizenvalahány évig. És tulajdonképpen erre a nyilvánosság terén rátekintünk, akkor ez tragikus állapotban van. A pártatlanságnak ugye nyoma se volt, én most nem szeretném azokat elmondani, amit minden nap különböző hírek formájában hallunk, ezekkel teljesen tiszta vagyunk, hogy nem volt pártatlan a hírszolgáltatás. Inkább olyan dolgokról beszélnék, hogy az én felfogásom szerint az előbb elmondottak alapján a közmédium az tulajdonképpen a teljes médiarendszer immunrendszereként működik. Ha úgy tetszik, a demokrácia motorja. Tehát, hogyha eljutottunk erre a szintre, hogy gyakorlatilag, és szerintem ezt a új médiatörvény megalkotói, vagy az uralkodó párt, nem hiszem, hogy azt a hülyeséget előre bekódolta, hogy levigyék egy hihetetlen magas 130, 140, 150 milliárdos most már büdzséből 1% környékére a csatornát, ami egy totális öngól, ugye? De hogyha hozzárakod, hogy ez a folyamat párhuzamosan zajlott a bulvárnak a lesilányításával, azzal a folyamattal tulajdonképpen, hogy szisztematikusan valamifajta morális szétcsúszatása folyt a társadalomnak szerintem, és a ellenségesnek tekintett társadalmi rétegeknek az ellehetetlenítése, és ebben az egyre szűkülő körben minden, aki kívül maradt, ugye, aki kívül került, az tulajdonképpen egy idő után nem vehetett részt az életnevű játékban, kisorsolták belőle, és valószínűleg a Fidesz ezt nem vette észre, hogy milyen szűk maradt a valódi bázisa, mert lényegében a társadalom nagy része kívül került ezen a játékon. Na most ott van egy egyre silányuló alapfeladatait ellátni nem képes és nem akaró köztévé, és ott van egy médiarendszer, ahol gyakorlatilag mondjuk Angliához vagy Németországhoz, akár Ausztriához képest, ahol egy erős közszolgálati standard van, megszűnik ez a mérce, lezuhan láthatatlan a pici szintre tulajdonképpen a televízió nézettsége, és akkor látjuk, hogy tulajdonképpen a kereskedelmi televíziózás is milyen irányt vett, és ez az irány főleg a TV2 esetében hát egyáltalán nem dicséretes. Tehát itt azért elég tudatosan zajlott szerintem egy lehűítési folyamat, megjelentek a kereskedelmi tévében azok a kreatív producerek, akik többször hallottam beszélgetésekben ezt, hogy az emberek egyre hülyébbek, tehát lejjebb kell vinni tulajdonképpen a műsorok szintjét. Itt jönnek aztán egy nem létező közmédia egyensúlyozó szerepének a hián, megjelennek ugye azok a sorban azok a műsorok, ahol a zsűriben már nem olyan figurákat látsz, akik bármilyen módon példaként a társadalomba odaállíthatók a teljesítmény alapján, hanem egész egyszerűen teljesítmény nélküli figurák, tömegét CDE kategóriás celebeket látsz. Tehát gyakorlatilag valahogy én egy nagy tér széles folyamatot látok a bulvárral, a nagy térnyeréssel, a közszolgálati alapfunkcióknak a kiirtásával, és tulajdonképpen, ha megnézed azt a négy fontos dolgot, ami a sikeres közszolgálati televíziók mögött van, független finanszírozás, intézményi védelem, pluralizmus, társadalmi kontroll, ezek lényegében zéró szinten teljesültek a magyar valóságban. Tehát tulajdonképpen, és hogyha hozzáteszem, hogy van ez az Európai Médiaszabadság rendelet, tudod, ami 25-26-tól folyamatosan, az ENFA, igen, ami azt mondja, hogy független, átlátható és kiszámítható finanszírozású legyen, akkor nyilvánvalóan a kérdésedhez visszatérve újra kell szabni a médiatörvényt, és még egy újra szabott médiatörvény is nagyon-nagyon figyelni kell azoknak, hogy újra szabják a médiatörvényt, hogy komolyan vegyük ezt a játékot, mert ami nem játék, az életnevű játék központjában a közmédia van, és akárki akármit mond, ez a következő egy-két évtizedben így marad, és hogyha nincs egy erős, izgalmas köztelevízió, közrádiókkal és korszerű online platformokkal, akkor az egész médiarendszer immunrendszer szinten beteg, nem fog tudni kilábalni a problémákból. Tehát én nekem fogalmam sincs, hogy pontosan például a Tisza párt hogyan gondolkodik erről, azt többször nyilatkozatban hallottuk, hogy nyilvánvalóan elhangzott ezt a hírszolgáltatás leállítása, hogy hozzá kell a kérdéshez nyúlni, de én nagyon-nagyon remélem, hogy ennek a másik oldalát még fontosabbnak fogják tekinteni, hogy mit építünk ebből föl. Ugyanis, hogyha ez itt marad és elhallgat, azzal csak a vadhajtások erősödnek tovább, és a társadalmi zűrzavar, az élet nevű játékból kizárt emberek széles tömege, az gyakorlatilag csapódik, verődik, és egy nagy káoszban utazunk ebben a pillanatban, szellemi káoszban. Tehát én azt gondolom, hogy a közmédiára elképesztően nagy szükség van.
7: Még itt a függetlenség kérdésénél, meg a finanszírozásnál pillanatra megállnék, hogy azért vannak olyan országok, ahol szintén tulajdonképpen az országgyűlés vagy a kormány adja a finanszírozást, és mégis tudnak normálisan működni ezek a közmédiumok. Itt viszont mint hogyha ez egy függőségi viszonyt alakított volna ki Magyarországon. Igen. Tehát az a megoldás akkor, hogy előfizetési díjat kell kérni a nézőktől?
8: Nem. Nézzük nagyon gyorsan, nem vagyok szuper felkészült, csak hogy mondjam, szakértője financiás oldalon, de nyilván meg tudom osztani az alapvető tudásomat. Tehát van az egyik modell, ugye a licenszdíj, például a BBC és az egyik német közszolgálati televízió így működik. Magyarországon is volt ilyen, de nyilvánvalóan jól sejthetjük azt, hogy egy ilyen utólag visszahozott licenszdíj, amilyen ostor csapásként érné a háztartásokat, joggal gondolhatja azt mondjuk az új kormányzó párt, hogy nem szeretne magának egy ilyen népszerűségvesztést, és mi sem biztos, hogy szeretnénk azt, hogy emiatt aztán tömegével, hogy mondjam, elkezdjék kiátszani ezt, vagy nem tévézni. Tehát ez most már szerintem ez a hajó itt elment. Uh-huh.

0: látni kell, mint hogy a politika is az.
1: Tehát, oké, csak mint hogyha a jogszabályban azért kéne valamilyen védelem, tehát hogy ez egy dolog, hogy, hogy azon is múlik, hogy ki van kormányon és mennyire él vissza a helyzettel, és mennyire próbál beleszólni, de hogyha egy olyan jogszabályi környezet kellene, ami akkor is megvédi ezt az intézményt, hogyha abszolút egyébként egy olyan vezető van, mint mondjuk az Orbán kormány.
0: Teljesen igazad van. Én azt gondolom, hogy ilyen értelemben gyakorlatilag eljuthatunk körülbelül oda így a gondolkodásban, hogy egy stabil, előre rögzített finanszírozásról kéne beszélni, ami politikai céloktól abszolút független. Több lábon tud állni, én ezt fontosnak tartom, hogy több bevételi forrás lábon tudjon állni a köztelevízió, és átkozottul átlátható legyen. Én megnézve a nemzetközi példákat, mert vannak itt ilyen szélsőségek is, hogy például tulajdonképpen charity adomány alapon működik, nem tudom, de a Public Broadcasting System részben ebből él. Uh-huh. Hát ezt szerintem 3 napig élnénk meg ebből, én látjuk, hogy az uralkodó, hogy a gazdag elit, ugye a hatalmas vizé, a Titanic tetején látjuk, hogy milyen nagy kedve szokott szponzorálni akár kultúrás eseményeket, tehát körülbelül azonnal le lehetne húzni a rolót. Ez nyilván nem működik. Úgyhogy én a következőt mondom, egy automatizált közalap létrehozását javasolnám. Egy automatizált közalap, ami nem a kormány aktuális döntésétől függ, ezt már közgazdasági kérdés, hogy ezt úgy automatizáljuk, hogy a GDP adott százalék, mondjuk azt mondja 0,25%-a, vagy az adófizetők befizetett adója utáni fix százalékú dolog, tehát mindenképp egy automatizált közalap, amit nem lehet évről évre minisztérium vagy kormánydöntéssel rángatni tulajdonképpen. Ez működhet, és meg kéne szavazni ezt a bizalmat, ha biztosítható gyakorlatilag a teljes átláthatóság, ami most 0 átláthatóság, mert bármilyen adatot kikérnél, bármilyen szerződésre nagyon hosszú ideig kéne kopogtatnod azon az ajtón, vagy perre kéne menned. És hát tulajdonképpen a független irányítás, amiben szakmai szervezetek, civil képviseletek, és akár akadémikusok is részt kéne, hogy vegyenek. Ami a lényeg, hogy ne évről évre könyörgő módon kelljen az állami költségvetésbe beégetett soron alkudozni, mint hogy az egész kultúrás szakma egyébként ebbe volt benne. Én nagy fesztiválok vagy zenekari dolgokban dolgoztam az elmúlt 8-10-12 évben, és mindig, minden évben ezen a pórázon lett rángatva mindenki, és lett az általam látott emberek egy része lojalitásra kényszerítve, mert nem kapja meg a pénzét. Tehát én azt gondolom, hogyha egy automatizált közalapot és ezt a nagy bizalmat meg tudja kapni, és ilyen értelemben lehet függetleníteni a napi vagy az éves szintű politikától, és a függetlenséget és az átláthatóságot a másik oldalon biztosítjuk, akkor tulajdonképpen ezek a jó irányok, amik alapján el lehet szerintem képzelni egy jó köztelevíziót. De gyakorlatilag nemzetközi, nézd, Németországban a két, a CDF és az ARD, együttesen erősebb, mint a Proziban és a Satánc és a többi kereskedelmi csatorna nézettségben. Ezt csak azért mondom, mert hallottam a Bolgár György műsorában, azt hiszem néhány napja volt pont szó, röviden az egyik téma, ez a kell-e köztévé, és egyáltalán hogy működik, és volt nagyon intelligens betelefonáló, aki nyilván az elmúlt 10 év tapasztalatai alapján effektív mondta, hogy szerintem már nem is nincs erre szükség. Az előbb elmondott alapján ez körülbelül olyan, mintha orvosság azt mondjuk, hogy az immunrendszert kivonjuk a forgalomból. Észre kéne venni, hogy milyen súlyú dologról beszélünk, és hogyha ehhez érveket keresünk, akkor tényleg, mit tudom én, egy pillanatra vessünk egy pillantást, mondjuk a BBC, durván olyan 20-24%-os közönség arányt hoz el. Összességében mondjuk a Channel 4 5-6-ot, az ITV 14-16-ot. Tehát Angliában tulajdonképpen egy kiegyenlített. De most gondolj bele, hogy egy darab sok csatornából álló, sok platformmal rendelkező BBC, az egész kereskedelmi televíziós világot tulajdonképpen, és abban nem hiszem, hogy vitatkoznak, hogy a BBC standardeket diktál. Érted? Tehát minőséget, hozzáállás, nem tökéletes a BBC, de alapvetően független a politikától.
1: Ott volt is ugye balhé, ott ez az álhír balhé, amiben bele is bukott a vezérigazgató egyébként, hogy ez nagy különbség, hogy ott van következménye.
0: Van következménye, olyan esetről is tudunk, hogy bement balhézni egy aktuális, ez régebben volt sok éve, valamelyik miniszter, és utána miniszter röpült egyébként, mert üvöltözött a BBC-en vezérigazgatójával, hogy már pedig ezt így még egyszer nem, vagy be akar többször, kész. Azt gondolom, hogy amit a BBC-nél látsz, ez egy bonyolultabb kérdés, azt gondolom, hogy ott a saját ideológiai udvarukban témfereknek egy picit, tehát túl sokan gondolkoznak túl hasonlóan a világ dolgairól, de nem kívülről van rájuk oktrojálva valami fajta világnézet, hogy ezt kell mondani, vagy azt kell mondani, meggyőződéssel időnként rosszat mondanak, de hát ez belefér. De Németországban például hihetetlen bizalom van a közszolgálati tévék irányában. Most próbálok adatot mondani neked. Lényegében egészen konkrétan a CDF az 10

0: 3-15%, most egy 24-25-ös adatsort nézek, az ARD 10-12, a 2-együtt 27%, és akkor mondjuk egy RTL-nek 9-10%, tehát hogy lényegében a két közveti csatorna Németországban erősebb a piacon, mint az összes egyébként nálunk, a mieinknél jobb minőségű programminggal rendelkező kereskedelmi csatorna. Tehát véletlenül a németek, meg az angolok, meg a svédek, meg az osztrákok nem teljesen hülyék, hogy nem építették le a közszolgálati rendszert. Hogyan tudott talpon maradni egyébként a BBC, azt nem tudom mennyire tudod, én se néhány éve bukkantam rá így a titokra, hogy ők baromira pionírok voltak, tehát 2004 körül tulajdonképpen beindították ezt az iPlayer nevű szolgáltatás platform rendszer tulajdonképpen, ami video on demand, streaming, stb. Utána kezdte a kereskedelmi szektor ugyanezt. Tehát olyan előnyre tettek szert időben, és annyira is sikeresen jó minőségbe tudtak kilépni a lineáris televíziózás mellett tulajdonképpen az online térbe, hogy ez lényegében egy kikerületetlen játékosként, tehát határozhatjuk meg őket. Tehát magyarul szerintem egy baromira átgondolt új médiatörvény, az szükséges, szerintem a finanszírozása nagyon nehéz az automatizált közalapnál jobbján, így hívom, rendszerénél jobbat kitalálni, és nagyon fontosnak tartom, hogy a legnagyobb challenge nem ez, hanem hogy hogyan lett ebből az 1%-os deklasszált dologból fölépíteni egy ilyen mondjuk CDF-szerű dolgot, úgyhogy ez izgalmas legyen, korszerű legyen. Nem lesz annyira nehéz, mert nagyon sok hibát követnek el Magyarországon kereskedelmi tévék. Nagyon hasonló problémákkal küzdenek egyébként, bár nyilván stilálisan a két tévé különbözik. A hírszolgáltatásban meg masszívan különbözik, ebben nem hiszem, hogy vita lenne köztünk. De azt gondolom, hogy óriási lehetőségei vannak a programfronton egyébként a köztévének, és ne felejtsd el, hogy akár a filmcsomagok beszerzésén, akár a sportjogoknál egy csomó dologban egy köztelevízió még mindig a világon előnnyel indul a pályán. Tehát én odamész a Gomonhoz, vagy a Babelsberg stúdióhoz, vagy akár a Warnerhez tárgyalni, az első kettőnél tuti előnyöd van, és olyan filmeket tudsz leakasztani, ami odaillik, de nézet lesz. Úgyhogy megoldható a dolog, csak azt szeretném szerintem a szakmából még jó páran ezt szeretnék, hogy ne álljon meg ott a gondolkodás, hogy szűnjön meg ez 1-2% fülébe hamis szózatot zsolozsmázó kontrollált tudatáram, ami most a magyar tévé, hanem építsünk belőle egy olyan dolgot, ami egy egészséges ország kialakulásához elengedhetetlenül szükséges. Ilyet mentálisan ennek a társadalomnak gyógyulnia kell. Hát le lettünk betegítve, nem igaz?
1: Hát hogyne, persze. Hát a rengeteg álhír meg a rengeteg propaganda ehhez nagy mértékben járult hozzá, és a közmédiai riogatással, tehát a választás napján is én voltam egy vidéki asszonynál, egy idős hölgynél, aki hát már nem nagyon megy ki az utcára, és a szavazó urnát is vitték neki. Őnek nincs internete, ő nem néz más, csak a közmédiát. Hát nyilvánvaló, hogy hogyan lehetett őt befolyásolni, és rettegésben tartani embereket éveken át.
0: Igen, igen, igen. És nyilván ezt teljes joggal akarja, hogy mondjam, átfordítani normalitás irányába a Tiszapárt. Csak én azt mondom, hogy ez a történet eleje. És itt most azt is értem, hogy sokkal nagyobb tétek vannak, akár az EU-s források visszaszerzése valahogy, mert azt körülbelül kimondhatjuk, hogy a most esetleg bejövő pénznél nagyobb összegű pénz, hogy körülbelül akkora fellendülés lehetett volna Magyarországon, mint a millennium idején volt, amikor nagyon rövid ideig, de emlékezz vissza, talán az volt az utolsó szakasz a magyar történelemben, amikor teljesen különböző társadalmi osztályok, az középpolgárság, felsőpolgárság, németek, magyarok, zsidók is, nem tudom, összetudtak fogni, és fölépült a város. Aha. Tehát, hogy és valahogy most, amit a választáson lezajlott, számomra két óriási bizalommal eltöltött tapasztalatom van. Az egyik az, hogy tényleg egy nagyon széles társadalmi konszenzus van a Tisza győzelme mögött, a másik meg a fiatalok. És hogyha a fiatalokról beszélsz, pont mindenki azt mondja, hogy a tévézésre lehetetlen őket visszahozni. Nem, mert ha izgalmas műsorokat tudsz készíteni, és utolérelőd őket versenyképes platformokon, ami nem lesz olyan nagyon nehéz, mert nagyon fontos, hogy kialakultak a youtuberek, vagy vannak a influencerek.
1: A Partizán, ugye a Partizánra azt mondják, hogy ő az új közmédia, tulajdonképpen a Gulyás Marci csatornája. Mit gondolsz erről?
0: De hát azt gondolom erről, hogy teljes belelépett nagyon tehetségesen egy olyan funkcióba, hogy a megtartott. Tehát, hogy mondjam, ezt nyilván a köztévia, közmédia kellett volna, ha valami hasonlót csináljon, nem csinált, meglátta a lehetőséget, a szükséget, és megoldották. hogy mondjam, elég keményen tolták, de egyébként én azt gondolom, hogy egy megerősödő közmédia nem fogja ezeknek a platformoknak a pusztulását okozni, hát nyilván ki lehet alakítani együttműködéseket. Ez egy nagyon, tudod, ha irodalmi hasonlatot hoznék, akkor ez szerintem az üveggyöngyjáték. Nem tudom, ki emlékszik még erre a könyvre, ugye Hermann Hesse, ha jól nem, igen, Hesse. Tehát, hogy nagyon sok hangszeren kell tudnod játszani, tudnod kell azt is, hogy kell fölépíteni egy tévét. Mik azok a műsorelemek, meg kell érezned. Van az a jogi része, erről kezdtél beszélni rögtön az elején. Van egy financiális része, és van egy speciális szakmai tudás, ami valószínűleg vissza kell nyúlni a kertévés profikhoz, hogy kell átkozott ügyesen a platformokat gyorsan kiépíteni. Hogyan tudsz bevételi forrásokat. Egyébként még egy mondat, én nem biztos, hogy jó ötletnek tartanám a reklámtalanítását a közszereg. Tudom, hogy a médiapiac ennek örül, újra lehet osztani azt a néhány millis, stb. De szerintem az, hogy a köztévé több lábon tudjon állni, és mondok egy másik példát. Behozunk egy nagy műsor folyamat. Nincs jogom, hogy ilyen több eszemesőszerű beszéljük. Behoz a csodálatosan visszanőtt amputációból fölélet köztévé behoz egy fantasztikus adás folyamot, és szponzoráció lenne hozzá. Mondjon le a szponzorációról teljesen tiszta piaci körülmények között. Hülyeség, nyilvánvalóan.
1: Ugye az is kérdésként adódik egyébként, ha már itt a reklámoknál tartunk. Ugye eddig Mészáros Lőrinc cége, az Etmédia szállította a reklámokat, tehát ők értékesítették az MTVL reklám idejét, illetve az online média felületeit is, akkor például ezt hogyan, miképpen lehet megoldani, hogy ne egy kormányközeli céghez vándoroljanak a milliárdok évente, hiszen ők jelentős profitra tettek szert ennek révén. Tehát magyarán hogyan lehet ezt jól megcsinálni, hogy akkor most ezt föl kéne bontani, ezt a szerződést, gondolom, hogyha zavarja itt az új rendszert, hogy az előző rendszernek a cégéhez vándorolnak a milliárdok, és akkor hogyan tovább?
0: Hát nyilván ez aligha lesz elkerülhető, nyilván ezek erős anomáliák, mert az Etmédia tulajdonképpen, és ebben nem akarnék így nagyon ilyen belemászni, és ez megint egy másik terület, de az Etmédia egyébként sok szempontból tényleg piacilag is működik abszolút, tehát ezt tudjuk, más szempontból, meg az ilyen konferenciákon járkálva mindenki hát kegyes elengedéssel kezelte azt az alapvető egyszerű tényt, hogy Mészáros Lőrinc tulajdonában álló hát média ügynökség, óriás média ügynökségről beszélünk, amely például a TV2 esetében nem csak média ügynökségként szerepel, hanem tulajdonképpen, jól tudom, akkor a sales house is, tehát rendel magát. Tehát, hogy itt csak anomáliák vannak, és gyakorlatilag nyilván itt ebbe valahogy piacilag tisztán rendet kell tenni, nem felejtve mondjuk azt, hogy azért mégis a normális piaci működéshez esetleg megadni a jogot mindenkinek, aki piacilag bizonyítani tudja, hogy tisztességesen is, vagy tisztességesen működik. Nyilvánvalóan ez nem lesz egy működőképes modell, hogy egy felkent, nem ismert szerződés alapján egyetlen egy monopól helyzetben lévő média, de hát ez a mostani, a most létrejövő kormány se fog egyetlen médiaügynökségnek pénzt adni, hogy pénzt tömjön a MTV zsebébe, bár tegyük hozzá, igazából nem a reklám büdzséből vagy a bevételből élt igazán, tehát ez a 100, de jobban tudod, 140-150 milliárdnál tartunk.
1: Hát több is, én, ha jól emlékszem, ilyen 170-180-nál is jó, jártunk már, úgyhogy nagyon magas.
0: Én 2003-2004-ben ugye főigazgató a film és szórakoztató terület, az a legnagyobb, annak voltam a főigazgató, a kvázi alelnökként mentem vissza a műsorkészítőből az RTL-es igazgatóságom után, és nem akarok hülyeséget mondani, de talán ilyen 30 milliárd volt, óriási állománnyal együtt, annoknak a bér tömegével együtt 30 milliárd, tehát azt gondolom, hogy ebből a pénzből, vagy ennek a 85%-ából csodát lehet művelni.
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: hány csatornával, hiszen most ott van a, nem tudom én, a Petőfi, a Kossuth, a Bartók, a Dankó, akkor van parlament, akkor...
1: Nyilván ezt össze kéne... Én most ezért milyen nem gondolkoztam el. Biztos, hogyha most így hirtelen kérdezed, akkor egyrészt racionálisan összerántanám a dolgot, tehát hogyha fő tévéről beszélünk. Most annak mi értelme van őszintén, hogy az M5-ön, mint egy gulágra száműzve, tényleg néhány ezer ember által megnézve ott hevernek mondjuk koncertfilmek, vagy esetleg színházi előadások. Van ebben valami mérhetetlen cinikus, mint ahogy az elmúlt 10 évben is mérhetetlen erős cinizmus kísérte ezt az életnevű játékból való kizárását mindenkinek, aki nem körönbelüli. Valószínűleg sokkal esélyesebb és sikeresebb lehet egy akár egy főcsatornán egy-egy kulturális elem, ha nézett műsorsávokra van. Tehát, hogyha számít, azt akarjuk mondani, hogy na ezt is fölvettük, megnézte 3400 vagy 7800 ember, lement, kész, goodbye, ahelyett azt mondjuk, hogy a tényleg a prémium kategóriás kulturális dolgokat, de mondok neked mást, hát tévéjátékokat újra el kell kezdeni csinálni. Hát ezek olyan műfajok, gondolj bele, hogy amikor azt mondom, hogy a immunrendszer tulajdonképpen a motor is egyben, hát a tévéjátékok, a dokumentumfilmek, és aztán egy csomó olyan műsortípus, amit szintén visszagnézetté lehet tenni, és hold biztos, hogy soha egy kereskedelmi tévé nem fog lefoglalkozni, kisebbségi témák, maga kultúra, amit izgalmasan ki kell. Tehát hogyan tehetséggel nézett formátumokat lehet létrehozni, és akkor ráülteted egy olyan műsorsávra, ami egy hírműsor, egy barom izgalmas, szórakoztató jellegű műsorra, ráültetsz egy kultúrát, nyilván sokkal magasabb nézettsége lesz. Tehát az M5-öt nem tartom érteni, mert cinikus döntésnek gondoltam. Nyilván a sportcsatorna az jó, tehát az hülyeség lenne, azt is valahogy át kéne formálni. A rádiókról beszéltél.
0: Már van, aki a sportra is azt mondja, hogy miért nem a sportcsatornák veszik meg azokat a jogokat? Nyilván van olyan sport, ami nem éri meg nekik. Nyilván van, ami nem éri meg nekik, de van olyan, ami, ami nekik is megérni.
1: Én megértem, hogy a kereskedelmi csatornák így ebben a szétkapott állapotban boldogan és röhögve tudtak elhozni rengeteg jogot, például a foci dolgok közvetítések egy jelentős részét, amiben előnyt élvezhetett volna a köztévé. Biztos, ők nagyon örülnek ennek, és hogyha nem is konkrétan egy lukratív dolog, mert általában baromi drágák ezek a jogok, de image-ben nagyon erős, meg nézettségépítésben erős, de én azt gondolom, hogyha igaz az állítás, hogy a nyilvánosság tereinek egy központi eleme a közmédia, és a közmédia egyfajta immunrendszerként működik valóban az egész médiarendszerben, akkor én nem hiszem, hogy ez egy egészséges hozzáállás, hogy ennek nagy teret kéne engedni, hogy valaki zokog, hogy nem tud ezen nyerészkedni. Föl kell építeni a közmédiát, mert az képviseli az emberek érdekeit. És nekünk az a dolgunk, hogy ezt jól csináljuk, izgalmasan csináljuk, legyen belőle egy BBC vagy CDF-szerű, még izgalmasabb cucc, mert ők is küzdenek a maguk gondjaival. Azt akarom mondani, hogy megvan az előnye is annak, hogy majdnem a zöldmezős beruházásként lehet szellemileg ezt fölépíteni, hogy tulajdonképpen baromi sokat lehet tanulni a nagy sikeres európai köztévéknek a hányattatásai vagy hányódásaiból. Tehát ha ezek teljesülnek, hogy előrerőzített stabil finanszírozás, függetlenség, és ugyanakkor biztosítja a köztévé az átláthatóságot, akkor tulajdonképpen azt gondolom, hogy ez egy össznemzeti játék tud lenni, és én szerintem még a fiatalokat is el lehet bizonyos százalékban érni majd, ne temessük ezt a televíziózást, mert azért arról is érdemes beszélni, beszéltünk egy pillanat a YouTube-ról, hogy baromi klassz influencerek nőttek ki, meg minden, de alapvetően igazán színvonalas, összetett műsorformátumot nagyon-nagyon ritkán, ha egyáltalán láthatsz mondjuk ilyen privát kezdeményezés vagy fenntartású YouTube csatornákra, ezt soha nem fogják gyakorlatilag átvenni, mert nem éri meg, nem tud akkora bevételt, hogy azt gondolom, hogy vannak dolgok, amiket csak egy tévé tud létrehozni, és ez egy szellemi közösség. Én, amikor ott dolgoztam, műsorkészítőként, aztán főnökként, még mindig egy kicsit omladozó, de szellemi közösség volt. És gyakorlatilag ez nyomokban még létezik, ott vannak a fiatalok. Ezek a fiatalok most, akik elmentek szavazni, az a 10-15% plusz ott az urnáknál. Ezek szerintem a, a Z generáció meg a Y generáció, szerintem a fiatalok nagyon nagy mértékben mondhatjuk, hogy végül is döntötték el a választás kimenetelét. Én azt gondolom, hogy beléjük égett valahogy, a genomjukba égett a szabadságnak valami olyan ismerete, amiből mi kimaradtunk, mert 89-et csak távolról láttuk. Emlékezz vissza, kerekasztal volt, már megvoltak ugye a fórumai a később kialakuló pártoknak, hogy nálunk idősebb, nagynevű emberek adták hozzá nevüket, tehát mi nézőként ezt átéltük, de most itt a fiatalok alakították a történelmet. Én azt gondolom, hogy ez ki fogja őket lökni egy olyan irányba, sokkal-sokkal izgalmasabb és megbízhatóbb munkaerő is lehet, nem beszélve a szellemességről, meg az egyszerre való többfelé koncentrációs képességből. Én baromi bizakodó vagyok. Visszajött valahogy a remény, ami teljesen hihetetlen.
0: Beszéljünk egy kicsit arról, hogy a Orbán kormány alatt ugye tulajdonképpen két intézmény lett ebből az egész közmédiából, ugye ott van a Duna Média Szolgáltató, és ott van az MTVA, és egy nagyon furcsa állapot alakult ki, hiszen a Duna Média Szolgáltató a megrendelő, és az MTVA pedig tulajdonképpen a gyártó, de közben a pénz meg az MTVA-nál van, tehát ez nagyon furcsa állapot, hogy a megrendelő rendelkezik a pénzzel, és ő rendelkezik a vagyonnal. Hát ezt te hogyan oldanád föl? Egyesítenéd a kettőt, vagy mit csinálnál ezzel az egész?
1: Teljesen értelmetlen, és csak azért nem mondom ki, hogy valószínűleg miért kellett ezt a szisztémát létrehozni, mert nem szeretnék bíróságra járni.
0: De nyugodtan mondod, véleményként elmondhatod. Hát ez a véleményed.
1: Ugyanaz a véleményem, mint neked, tehát, hogy azért, ha látod a teljesítményét, az outputját ennek a tévének, tehát milyen műsorok, hány darab, és mi jött létre ekkora hihetetlen pénzből, érdekes lenne látni a különböző, hát a kimutatásokat, vagy a könyvelést, vagy a beszállítói szerződéseket. Azt gondolom, akkor elméletben mondom, hogy ez a fajta modell sokkal inkább könnyűvé teheti adott esetben azt, hogy hát kontraszelektív, kicsit manipulált módon lehessen így vagy úgy elkölteni azt a pénzt. Egyébként meg még egy dupla rétege a cinizmusnak, azt gondolom, hogy azok, akik végül a munkát elvégzik, azok pedig egy totálisan ilyen lógó, kiszolgáltatott helyzetben is vannak, mert lényegében nem nálad van a büdzsé, nem te döntesz róla, de valami felelősséged mégis a tartok, tehát ez egy teljesen lehetetlen helyzet. Erről nem is érdemes beszélni, hát ez egy beteg konstrukció. Valamilyen rossz célra jött létre, a célt elérték, bár nem, mert hogyha ez volt valakinek a célja, hogy mindezt 1%-os, 2%-os nézettséget tegyék, az nem lehetett túl okos ember, érted?
0: Tehát hát 16 évig azért fönnmaradt ez a rendszer, és azért is tudott talán fönnmaradni, mert ez volt, nem, ez hogy ilyen propaganda ömlött az emberek fejébe.
1: Számomra ez totálisan, ez a része a történetnek teljesen érthetetlen, hogy mégis mi stabilizálta ezt a dolgot. Azon kívül mondom, hogy egy hihetetlen a megvalósult műsor tömeghez minőségben, mennyiségben méred az összeget, a büdzsét, akkor valami hihetetlen aránytalanság van a kettő között. Ez lehetett valakiknek valami fajta érdeke, én se látok ebbe bele, de az a feltevés, hogy akik ott benn dolgoztak, azok ne lettek volna ezzel tisztában, azért az mármint nem a gazdasági részletekkel, hanem hogy az egész, figyelj, hát listák voltak, nem tudom, most sokan sírnak.
0: Kitiltott szokognak. Emberek, igen.
1: És hát néhány éve executive producere voltam egy, csak az MTV egyik stúdiójában gyártódott a műsor, tehát hogy és egyik megyek be, és lényegében megállítanak a több ilyen biztonsági szolgáltatót, hogy hát nem mertek be, és akkor kiderült, hogy rajta vagyok én is valami listán. Ez elég gáz, mert hogyha executive producer, ez nem a pénzes bácsi, aki ott ül a sarokba, aha, és szívja a szivart, hanem effektív az a nyomorult, aki a rendezéstől kezdve a fényen át mindent. Tehát, hogy az ugye egy elég fontos szereplője egy felvételi sornak. Aztán lett ebből cirkusz, és akkor másnap már bemehettem. De hát azért ez nem volt kísérmény, főleg úgy, hogy tizenvalány évet lehúztam életemből a köztévében, meg egyéb tévékben még jó párat, az egy elég szar élmény. Tehát, hogy az ember kis szerencse találkozik maga ezzel a helyzettel, szembe találkozik, hogy és nem kell neked feltétlenül kínálni egy transzparenssel, hogy rákerülj a listára ezek szerint, elég, hogyha megbízhatatlan vagy körön kívüli, vagy gyanús a kurzus számára, untig elég volt, hogy egy nemzetközi társaság előtt, hát, hogy mondjam, rohadt megalázó helyzetbe hozzanak egy pillanat alatt. Úgyhogy Úgyhogy figyelj, én azt gondolom, hogy nagyon sok tennivaló van, én őszintén remélem, hogy látja majd a Tisza az új lehetőséget ebben, mint ahogy látok ilyen erőket bizonyos kinevezésekben is, hogy független pályáról, tehát hogy látok jó tendenciákat, nem tudom, bonyolult kérdés, én csak azt akarom, hogy megoldható, és életbevágóan ő szükséges szerintem, és távolról sem csak a tévés szakmáról beszélünk, az emberekről beszélünk, a társadalomról beszélünk, a filmes szakmáról beszélünk, az írókról beszélünk, a művészek, tehát hogy nem, mondj még egy erőt, ami ezt, ha működik, egybe tudja tartani. Kreatív módon kiszolgálni, úgyhogy vannak saját gondolatai, és izgalmasan tálalja a dolgot, nem tudsz még egy médiumot mondani, mert nincs. És senki nem fogja ezt a feladatot magára vállalni, mert még egy nagyon jó kereskedelmi tévé is rohadtul a profitra fog mindig csak menni. Mindig. Mindig. Kizárólag, hiszen ez érthető. De még egyszer mondom, hogy erős köztévé gyökeresen más szemléletű kereskedelmi tévéket fog létrehozni Magyarországon, mert hirtelen átkozott ki lesz az a zsűri abban az adott szórakoztató műsorban, ami egy szégyen. Maga a gagyiság, a cikiség. Nem mindegy, hogy kitült ez be, és figyelj, ennek még súlya van, én úgy gondolom. Tehát annak súlya van, hogy ki beszél a tévébe, és mit. Nem menjünk mellett, mert ez nagyon lényeges.
0: Helyesen gondolom el, hogy ha megkeresnének téged, hogy legyél a közmédia vezetője, akkor vállalnád? Hogyan látod most ezt a kérdést?
1: Most ez
0: ha jól emlékszem, volt annak idén olyan elnöki pályázat, amin elindultál, ugye? Régen,
1: elindultam,
0: régen.
1: És igen, 2 szavazattal maradtam le, ez végülis azért is jöttem aztán el, mert ugye már így azért, mint főigazgató elindulok, és utána nem én leszek, akkor az nem egy szerencsés helyzet, hogyha egy munkatársad lesz az elnök, akivel nem feltétlenül értesz a legtöbb dologban egyet. Utána mentem át, ugye volt egy elég érdekes megbízásom a újra formálni az ATV-t 2005-ben, talán emlékszel rá, ott szakmai vezérigazgató helyettesként, lényegében teljes egy új tévét hoztam létre, amíg engedték, ami nem volt egy hosszú idő, 1 év, kicsit túl jól sikerült. Erről még igazából részletesen soha sehol nem beszéltem, és nem is biztos, hogy nagyon akarok, de...
0: Kár, pedig meghallgatnám, hogy miért, mi volt
1: de,
0: azért.
1: De maga az tényszerűen, hogy 10-valahány műsort létre, egy teljesen új stúdiórendszer, news and talk műsorokba kellett gondolkodnom, mert mindig azt bombáztak, hogy nincs pénz. Figyelj, olyan stúdió díszletrendszert kellett kitalálni, amit 10 perc alatt átrendezhető egy másik sarokba, egy darab stúdióba, más fényekkel, tök más műsornak látod. Egy nagyon izgalmas dolog volt, és fölment egy középtévére egy kis kábeltelevízióból, és hát igyekeztem kirángatni az akkor korábbi egyértelműen egy irányba, politikailag egy irányba húzó csatornát egy közép mesdjére. Ez nyilván nem a legkönnyebb, és nem a leghálásabb feladat, hogy úgy mondjam. De hogy válaszolva a kérdésedre, amiről most beszélünk, elsősorban azért beszélünk, mert átkozott fontosnak tartom. Nyilván, aki ebben a témában megszólal, és van konkrét tévés múltja, tehát tévé építő múltja, azért tegyük hozzá, hogy szerintem itt az nem fog elhassalni, aki épített már tévét. És nekem... Aha. Pont nem az MTV-be, de az RTL-ben, vagy az első döntő időszakban voltam ott abban a nagyon erős 3,5 évben, és az ATV, tehát 2 olyan tapasztalatom van, aztán később, amikor átmentem az utóbbi 10 évben, ugye a klasszikus zenei dologba, ott mint producer, vagy ott is indítottam tévéműsorsávokat, tehát tulajdonképpen, ha építésben van tapasztalatod, ami nemzetközi szintű, akkor van esélyed ebbe valamilyen módon beleszállni. És tök mindegy, hogy ki a vezérigazgató. Az egy sokkal érdekes kérdés, hogy ki az a vezető, az a néhány nagy agy, aki ebbe bekerült. Tehát ha engem kérdezel, lehet, hogy szívesen vennék ebbe részt. Hülyének is tűnnék, ha azt mondom, beszélünk erről, és jaj, én nem. Igen, de nem pozíciókról van szó, feladatról van szó. Meg azt érzem, hogy ez egy óriási felelősség, és hogy mondjam, mivel nem 23 éves vagyok, ezért azt gondolom, hogy van még annyi erő, fiatalos erő belem, hogy még egy nagy körben ezt meg lehet csinálni, kitűnő kollégákkal, tök mindegy, hogy ki milyen pozíciót kap. Ebbe a kalandba szívesen részt vennék, és azt hiszem, hogy részt is tudnék venni, de mi most nem azért beszélgetünk, hogy ezt így bármilyen módon elérjük. Az, hogy talán mondtunk jó gondolatokat, az talán segít, vagy számít valamit. Úgyhogy most próbáltam őszintén válaszolni. Nyilván mindenki magát is képviseli valahogy, amikor egy interjúba beszélget, ezt azért ne tagadjuk le, de nem az önös érdek vezérel alapvetően.
0: Jelezted-e, vagy kerestek-e téged esetleg, erről mondhatsz-e valamit, hogy kérdezték-e a véleményedet, kikérték-e, vagy esetleg te jelezted-e, hogy nyitott lennél rá, vagy ez nem került ilyesmire sor?
1: Folytattam rövidebb diskurzusokat egy-két háttéremberrel, ezek inkább szakmai beszélgetések voltak, konkrét felkérés nem érkezett, de tudomásom szerint egyébként most tényleg csak így logikusan is megvan némi információ is talán erre, ugye valószínűleg nem ez tekinti most a Tisza a súlyponti kérdésnek ebben a pillanatban, élet-halál futás van szerintem időben az EU-s pénzek miatt, áll fel a kormány. Nyilván hamarosan ez is terítékre kell, hogy kerüljön, mert az probléma lesz, hogyha nem kerül terítékre. Az első beszélgetésünk elején elmondottak, ha csak félig igaz, ahogy mondtam, és nem túloztam el, akkor ezek nagyon lényeges dolgok. Szerintem most még nem tartott a dolog, hogy itt konkrétan X-ben vagy Y-ban gondolkodjanak. Jó lenne, ha el tudunk indítani egy közös gondolkodást több, és megértődik az, hogy itt nem az a feladat, hogy eddig a károsan működő közmédia ártóhatását semlegesíteni, hanem hogy mekkora felelősség és lehetősége van ennek a dolognak, meg szerepe. Ezt kell nézni, ehhez kell a megfelelő embert vagy embereket megtalálni. Ez egy nagyon nagy kaland lehet, és egy nagyon tiszta, kemény játék ugyanakkor. De hát szerintem ez mostanában indul majd el az igazi gondolkodás erről az egészről, úgy sejtem.
0: Nagyon fontos kérdés lehet, hogy hogyan kellene kiválasztani a közmédia elnökét, vezetőjét, legyen pályázat és egy pályázati bizottság, vagy egyszerűen jelölje ki a illetékes miniszter, vagy a kormány, vagy a párt, ugye, vagy nem tudom. Tehát hogyan történjen a kiválasztás, hiszen ez utána meghatározza azt, hogy mennyire lesz független, hogyha rámutat valakire a miniszterelnök, akkor nyilván azt lehet rámondani, hogy ő a kormányembere, tehát mi lenne a helyes út?
1: Megint azt mondom, egy egészséges demokráciában az sem ördögtől való, hogy rámutat a nyilván egy, hogy mondjam, több rétegű szűrés után végül is a miniszterelnök rámutat. Éppen a kancellária miniszter kiválasztásánál azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem első ránézése teli találat volt, és ott sem az volt a mondás, hogy hát megszavaztatták, és ő lett. Azt gondolom, hogy akit kineveztek, az egy kitűnő. Néztem a műsorait, nagyon rendben van, nagyon okos, nagyon árnyaltan gondolkodik, ha ezt viszi tovább a funkciójába, akkor itt főnyeremény. Tehát megint az, hogy milyen állapotban a demokrácia, ne az intézményekben, mint az emberekbe bízzunk, az emberek milyen rendszereket hoznak létre, és mennyire tisztességesen tudnak abba részt venni. Úgyhogy ez önmagában nem feltétlenül rossz, de hozzáteszem, hogy egyébként egy pályázat az mindig egy nagyon tiszta és tisztességes ügy. Tehát, hogyha egy pályázat van, és az nem úgy történik, mint mondjuk 2004-ben, 2006, stb., amit én egyszer átéltem, hogy van egy kontraszelektált kuratóriumi elnökség, akinek megmondják fentről, hogy kire szavazzon, mondjuk adott esetben, van mellé rakva álcának egy civilekből álló civil kuratórium, ahol folyosói pletykák és viccek szintjén pontosan lehetett tudni, hát ott olyan civil szervezetek is föltűntek, amik hát igazából nem léteznek valós társadalom is, de valaki létrehozta, hogy akkor ott ő is képviselve legyen, vagy az erő. Tehát, hogyha ez nem megy át bohózatba, és rendes grémium...
0: Jól emlékszem, akkor volt ilyen, hogy macska, valamilyen macska egyesület, vagy macska rajongók.
1: Abszolút, abszolút, de voltak ennél sokkal abszurdabb dolgok is, és egyébként, amikor odamentél jelöltként is beszélgettél velük, akkor ez teljesen ki is derült, hogy ez valami bohózati szinten megy, és tök mindegy, hogy mit mondasz, mert alapvetően őket is valaki valahogyan mozgatta. Na most arra ugye a civileknél már végképpen ez nem történhet meg. Szóval én azt gondolom, hogy egy pályázat, hogyha föl van állítva az elbírás rendszere, akkor az baromi jó, és az se feltétlenül rossz, hogyha rámutatnak valakire, ha az a valaki, az tényleg jó, és az a valaki jó embereket, megfelelő embereket tud odavinni. Még egyszer mondom, szerintem a legfontosabb, az szerintem az, hogy amit én biztos néznék, hogy nézd, a média az egy olyan szakma, ugye, hogy tehát tegyük fel, hogy te miniszterelnök vagy, tehát, hogy mit tudom, az üzleti életből akarsz valakit, az elég világos markerek vannak, hogy ki milyen sikerre jutott. És van is ilyen megnevezett kormánytag már, ugye, aki cáfolhatatlanul hatalmas, nemzetközileg is hatalmasnak tekintető pozícióba jutott, és ott sikerrel végezte a munkáját. Elég világos. A média az tök más szakma, ezt neked nem kell mondanom. Nagyon sokan belekóstoltak, nagyon sokan csináltak ezt-azt. Nagyon sok embernek óriási egója van, nagyon sok ember az egójából él. Alapszinten mindenki baromira a lobbizásban rutinos. Tehát nagyon ember legyen a talpán az a kormányzat, vagy az a szűrő rendszer, aki mondjuk így a besétáló embereknek a valódi tudását, értékét, hasznosíthatóságát föl tudja mérni. Én ezért egy-két markert beraknék ebbe. Tehát például van-e konkrét rutinja nagyobb formátumú televíziók létrehozásában? Mert ha nincs, akkor hiába vagy te mondjuk egy tök jó rutinos, mit tudom én, szélszes, vagy nagyon rutinos hírember, vagy nagyon, érted, vagy népszerű előadó, lényegében úgy fogsz pörögni, mint a búgó csiga, csak időbe telik, amíg rétre, vagy észre vevődik, hogy nem volt jó a döntés. Tehát szerintem ez egy nagyon fontos tényező, én ezt biztos nézném, azt, hogy a nemzetközi kapcsolatrendszer is fontos lesz, szerintem. Ne felejtsd el, hogy tudatos elszigeteltségben voltunk, jellemző és beszédes, hogy nem nagyon tud szerintem igazán igényes, specializált külpolitikai, a világ történéséről szóló külön nagy formátum műsort a magyar televíziós piacon mondani. Alkalmazkodtunk ehhez békákként a fazékba, bezárva élünk. Nem is nagyon látsz olyan televíziókat, akik igazán sikerrel vagy nagy mennyiségben nagy nemzetközi tévés fesztiválokra neveznének munkákat, a saját versenyeket létrehozzuk, megjutalmazzuk, lezsűrizzük egymást, de azért az Emmy Awards az egy kicsit komoly. Tehát, hogy azt gondolom, hogy kifele kell nyitni, és egyébként egy új köztévének a külföldi médiával, a sajtóval, mindenkivel el kell hitetni azt, hogy itt valami nagyszerű, nagyformátumú dolog jön létre, vissza kell nyerni a hitelét. Tehát ez nem lehet csak itt egy darás, egy kis fészekben, zárt közösségben megcsinálni. Tehát ezek nagyon fontos tényezők, és az is fontos, hogy ez nem egy one-man show.
0: Itt a vége a mai műsorunknak, mert hogy már kicsit túl is csúsztunk a tervezett időn, de azt hiszem, hogy erről a témáról még rengeteget fogunk úgyis beszélgetni, és nagyon szépen köszönöm neked, Imre Szabolcsnén Imre, hogy itt voltál velünk a Média 1-ben.
1: Köszönöm szépen.
0: Ez volt a Média 1 mára, egy hét múlva jelentkezünk ismét. Visszahallgatható a műsorunk a Média1.hu-ról, Spotify-ról, iTunes-ról, és 14 rádiós partnerünk is terjeszti a műsorainkat hétről hétre. Hírlevelünket pedig megtalálják a media1.hu/hírlevél címen keresztül, amire érdemes feliratkozni, vagy az RSS-ünkre a media1.hu/RSS címen, és akkor biztosan nem maradnak le a legújabb tartalmainkról. Köszöni a megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Szalai Dániel, várjuk Önöket a media1.hu-n is, viszont hallásra egy hét múlva tehát jövünk.
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban.
3: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: műsorajánló.
1: Megalakult az országgyűlés, megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert. Kedden tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei, marad a melegebb tavaszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Nem uralkodni fog, hanem szolgálni kívánja hazáját, jelentette ki Magyar Péter, akit a mai alakuló ülésén választott miniszterelnök ki az országgyűlés. A kormányfő eskütétele után hangsúlyozta, a választóktól nem csak kormány, hanem rendszerváltást és egy új fejezet nyitására kaptak felhatalmazást, amihez elengedhetetlen a múlttal való szembenézés és az igazságtétel. Bejelentette, az első között nyújtják be a Nemzeti Vagyon Visszaszerzés és Védelmi Hivatalról szóló törvényt. A köztársasági elnököt ismét lemondásra szólította fel, valamint az általa korábban említett állami hivatalok vezetőit is arra kérte, hogy május végéig önként távozzanak, majd bocsánatot kért a Bicskei és Szőlő utcai áldozatoktól. Kedden délután az országgyűlés következő ülésén tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei, derül ki a parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslatból. Az ülés 16 órakor kezdődik a napirend elfogadásával, majd ismertetik Sólyog Tamás köztársasági elnök átiratát a miniszterek kinevezéséről. A minisztereket a miniszterelnök javaslatára nevezi ki az államfő. Az alaptörvény szerint a miniszterek kinevezésével megalakul a kormány. A parlamenti ülésen felszólal majd Magyar Péter miniszterelnök, bemutatja a minisztereket, akik ünnepélyes keretek között esküt tesznek. A kormánynak 16 minisztere lesz, őket hétfőn és kedden hallgatják meg a parlamenti bizottságok. Lemondott az Országos Kórházi Főigazgatóság főigazgatója. Révész János ezt a szervezet honlapján jelentette be. A főigazgató május 8-ával nyújtotta be lemondását, munkaviszonya június végén szűnik meg. A főigazgató kiemelte, az elmúlt közel 30 hónapban munkájuk kereteit az államigazgatás felső vezetése határozta meg. Feladataikat, ezen kereteket mindvégig feszegetve, az orvosi hivatás etikai szabályainak megfelelően a betegek és az ágazat érdekeit szem előtt tartva végezték. Májusban a főszabály szerinti időpontban érkeznek a nyugdíjak. A banki jóváírások is május 12-én kedden várhatók, így a kártyatulajdonosok már aznap használhatják a pénzüket. Aki továbbra is a készpénzes postai kifizetést részesíti előnyben, annak a Magyar Posta által korábban kiosztott úgynevezett nyugdíjkifizetési naptár az irányadó. Jelentős fagykárok érték a gyümölcsösöket. Az áprilisi hidegbetörések elsősorban az északi és északkeleti országrészben okoztak komolyabb károkat, ott, ahol a gyümölcstermő területek többsége található. A kedvezőtlen időjárást a virágkárok után a megmaradt termés is megszenvedte. A Fruitweb a fagyvédelem és a kárenyhítési rendszer átalakítását sürgeti, mert ilyen mértékű és gyakoriságú károk kezelésére már alkalmatlanok. Az érdekképviselet ennek érdekében szakértői csoportokat alakít, és támogatást ígér a szabályozó környezet átalakításához. Vasárnap az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de délután délnyugat felül a Dunántúl és az Alföld déli tájai fölé több felhő érkezik. Számottevő csapadék sehol sem várható, csak elvétve alakulhat ki átmeneti futó zápor. A Dunántúlon több felé megélénkül a délire délkeletire forduló szél, északnyugaton egy-egy erős széllökés is előfordulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet 6 és 13 fok között alakul, napközben kellemes májusi időben lesz részünk, 23-28 fok közé melegszik a levegő.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió.
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus esküszöm.
5: Hobby Rádió. A hangadó.
6: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
0: Társadalmi célú közlemény következik. Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adófelajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41. Nos, adód vagy nem adód adód? A biztonság kedvéért megismétlem adószámunkat. 18 12 99 82 kötőjel 1, kötőjel 41. Hobby Rádió, a jövedelemadó vevő. Társadalmi célú közleményt hallottak.
2: Hobby Rádió, a www.hobbyradio.hu weboldalon.
0: Műsorajánló.
7: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
8: UK Fever Show.
9: UK Fever Show.
7: Ez a UK Fever Show.
2: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
9: UK Fever Show.
7: Világjáró.
6: A Hobby Rádióban.
7: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től
9: a Hobby Rádióban.
7: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
7: Hungary Live.
10: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
2: Névzenei kavalkád, a Hobby Rádió névzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Névzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban. Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
11: A következő órában kéréseteknek megfelelően a duplájú műsorának egy korábbi adását hallhatjátok újra, melyhez jó szórakozást kívánunk.
12: Hallottad már? Csak nem tudod, honnan ismerős.
13: Jaj!
12: Vagy nem is gondoltad volna, hogy már eleve feldolgozás. Mi most összegyűjtöttük a legnagyobb slágereket és azok feldolgozásait, hogy bemutassuk, mennyire lopás, újragondolás vagy híd a generációk között. Duplájó, a feldolgozások műsora.

Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a duplájó, a mikrofonnál Csák Attila. Ez az a műsor, ahol hétről hétre két korszak találkozik egyetlen dallal, vagy éppen egy dallam több életével. Eredeti felvételek és későbbi átdolgozások kerülnek egymás mellé, miközben megnézzük, hogyan változik a hangzás, a közeg is, néha még a jelentés is. A mai adásban is nagy slágerek, ismert előadók és érdekes zenei átkötések várnak ránk. Olyan dalpárokat hoztunk, ahol nem egyszerűen újra felhangzik egy ismert dallam, hanem új környezetbe kerül, új közeget talál és sokszor egészen más korszakot szólít meg. Az imént a 80-as évek egyik meghatározó popslágerével nyitottuk ezt az órát, ő nem volt más, mint Whitney Houston, és ez volt a How Will I Know. A dal 1986 végén jelent meg, és gyorsan világslágerré vált. A szerzőpáros George Merrill és Shannon Rubiken eredetileg Janet Jackson számára írta a számot, végül azonban Whitney Houston kapta meg, és ez lett az egyik első igazán nagy sikere. A felvételt Narada Michael Walden producer készítette, aki akkoriban több jelentős amerikai pop és soul előadóval is dolgozott. A How Will I Know 1986-ban az amerikai Billboard Hot 100 lista első helyéig jutott, és ezzel Whitney Houston pályájának egyik korai mérföldköve lett. A dal lendületes, könnyen felismerhető hangzása jól illeszkedett abba az időszakba, amikor a popzene egyre inkább a táncolható, rádióbarát irányba mozdult el. A szöveg egy bizonytalan, de mégis reménykedő élethelyzetet ragad meg. Azt a pillanatot, amikor valaki még nem tudja biztosan, viszonozzák-e az érzéseit. Na és itt jön a nagy fordulat, mert ez a dallam közel 20 évvel később egy teljesen más közegbe kapott új életet. A következő változat LMC és U2 nevéhez kötődik, akik Take Me to the Clouds About címmel dolgozták fel. 2004-ben jelent meg, és érdekes módon két világhírű dal elemeit kapcsolta össze. A felvétel Whitney Houston How Will I Know című slágerének dallamát ötvözi a U2 With or Without You című számának hangulati és zenei motivumaival. A dal az Egyesült Királyság hivatalos slágerlista

de a felismerhetőség megmarad. Most pedig hallgassuk meg már is ezt a különleges feldolgozást itt a Duplájóban. Jön már is az LMC és YouTube közös produkciója, ez már a Take Me to the Clouds About.

Az imént egy igazi 2000-es évekbeli latin popsláger szólt itt a duplájóban, ez volt Juanes és a La Camisa Negra. A dal 2004-ben jelent meg a Mi Sangre albumon, és ez hozta meg Juanes számára az igazi nemzetközi áttörést. Latin Amerikában már ismert előadó volt, de ezzel a felvétellel Európába is széles közönséghez jutott el, több ország sláger listáján az első helyig jutott, különösen Spanyolországban, Olaszországban és Németországban aratott nagy sikert. A címben szereplő Fekete Ing egy szakítás utáni lelki állapot jelképe. A dal főszereplője csalódott, kiábrándult, és ezt az érzelmi állapotot a fekete színnel fejezi ki, mintha a ruházata is tükrözni a belső hangulatát. A különbség abban rejlik, hogy mindezt Juanes nem drámai módon adta elő, hanem egy könnyedebb, szinte mosolygós zenei környezetbe helyezi, így a dal egyszerre szól a fájdalomról és az elfogadásról. És nézzük meg, mi történik akkor, amikor egy nemzetközi sláger magyar humoros átiratba kap új jelentést. A következő változat már az Irigy Hunajmirigy nevéhez kötődik, akik a hazai könnyű zenei paródia egyik legismertebb képviselői. A zenekar különlegessége nem csak a humoros szövegekben rejlik, hanem abban is, ahogyan működtek. Pályájuk során többször előfordult, hogy egyszerre több helyszínen is felléptek, ilyenkor a csapat ketté osztva vállalt koncerteket, ami a magyar zenei életben meglehetősen ritka megoldás volt. Az Irigy Hunajmirigy munkásságára jellemző, hogy nem pusztán kifigurázzák az eredeti dalokat, hanem egy új történetet építenek rájuk. A Negro című átirat esetében is ez történt. Az eredeti dallam megmarad, de a szöveg teljesen más irányba viszi el a történetet, hétköznapi humoros helyzeteket felidézve. A zenekar sokszor saját televíziós jeleneteibe is tovább gondolta ezeket a dalokat, így a zenei paródia náluk gyakran vizuális poénokkal is kiegészült. Kevésbé ismert érdekesség róluk, hogy a stúdió felvételeknél kifejezetten törekedtek arra, hogy az eredeti dal hangszerelését minél pontosabban visszaadják, mielőtt ráépítették volna a humoros szöveget. Ezért sok feldolgozásuk zeneileg szinte megtévesztésig hasonlít az eredetire, a poén így nem a zenén, hanem a szövegen és az előadásmódon érvényesül. Ha egymás után halljuk a két verziót, jól érzékelhető a különbség. Juanes eredeti egy nemzetközi latin popsláger, még az Irigy Hunajmirigy változata ugyanarra a dallamra építve teljesen más hangulatot teremt, ahol a humor és a nyelvi játék kerül előtérbe. Most pedig jöjjön ennek a nagy nemzetközi slágernek egy magyar humoros átirata az Irigy Hunajmirigy jó voltából, ez már a Negro itt nálunk a

Az imént a 70-es évek végének egyik legismertebb popslágere szólt itt a duplájóban, ez volt a The Buggers és a Video Killed the Radio Star. A dal 1979-ben jelent meg, és már a címével is egy korszakváltás hangulatát ragadta meg. A The Buggers Duo, azaz Trevor Horn és Jeff Downs akkoriban úttörőként számítottak az elektronikus hangzás és a stúdió technika használatában. A dal mögött egy nagyon is valós félelem húzódott meg. Az az érzés, hogy a televízió térnyerésével a rádiózás szerepe háttérbe szorulhat. A 70-es évek végén a zenehallgatás addig elsősorban hangélmény volt. A rádióban a hallgató csak a dalra figyelt, a képzelete egészítette ki az előadót. A televízió megjelenésével azonban egyre inkább az lett a benyomás, hogy a puszta hang már nem lesz elég, szükség lesz látványra, megjelenésre, vizuális élményre is. A dal ezt az átmenetet ragadta meg. Azt a bizonytalanságot, amikor egy új technológia nem csak lehetőséget, hanem kiszorítottság érzést is hoz a korábbi médiumok számára. Fontos, hogy a dal nem szó szerinti oslat volt a rádió eltűnéséről, inkább egy hangulatkép a változásról. Benne van a nosztalgia a rádió aranykora iránt, amikor a hang önmagában elég volt, és benne van az aggodalom is, hogy a jövőben a látvány határozza meg, kimarad a reflektorfényben. Éppen ezért különösen érdekes, hogy a dalhoz videóklip is készült, mint egy önreflexióként elismerve, hogy a zene már belépett a vizuális korszakba. A felvétel több ország slágerlistáján is az élre került, az Egyesült Királyságban például első helyezett lett, és máig a korszak egyik meghatározó dalaként tartják számon. Külön érdekesség, hogy ez volt az első videóklip, amelyet az MTV 1981-es indulásakor műsorra tűztek, ezzel jelképesen is összekapcsolva a dalt a zenei televíziózás elindulásával. És akkor nézzük meg, mi történt akkor, amikor egy klasszikus dal a évtizedekkel később új előadói környezetbe tért vissza. A következő változat a The Presidents of the United States America nevéhez kötődik, akik a 90-es évek alternatív rock színterének egyik jellegzetes zenekara voltak. A feldolgozásuk a 2000-es évek elején készült, és az eredeti dal hangulatát egy gitárközpontú, lendületesebb stílusba helyezte át. Ez a változat nem kívánta lecserélni az eredetit, inkább tisztelgésként értelmezhető. Megtartotta a jól ismert dallamot és szerkezetet, miközben a zenekar saját stílusához igazította a hangszerelést. Így a dal új közönséghez jutott el, miközben az eredeti üzenete, a zene és a technológia kapcsolatának változása továbbra is érvényes maradt. Ha egymás után halljuk a két felvételt, szépen kirajzolódik a különbség. A The Buggers eredetije a 70-es évek végének elektronikus pop hangzását képviseli, míg a Presidents of the United States feldolgozása egy energikusabb, gitárvezérelt megközelítést hoz. Ugyanaz a dal, két korszak, két eltérő zenei világ. Most pedig jön a feldolgozás, csak is itt nálunk a duplájóban, ez már a The Presidents of the United States of America és a Video Killed Radio Star.

0: Az imént egy igazán szokatlan című és hangulatú felvétel szólt itt a duplájóban. Ez volt a Mascarvel és a Venájva, azaz Perm. Ez a 90-es évek közepén született dal az Eurodance korszak egyik különleges humoros oldalát képviseli. A műfaj akkoriban arról volt ismert, hogy könnyen megjegyezhető dallamokat, egyszerű refréneket és játékos témákat párosított a klubokban is jól működő zenei alapokkal. A dal címe már önmagában is jelzi, hogy a dal nem komoly mondani valóra, hanem inkább a figyelemfelkeltésre és a könnyed szórakoztatásra épített. A korszakban az ilyen típusú felvételek elsősorban klubokban és tematikus válogatás lemezeken terjedtek, és bár nem tartoztak a legnagyobb slágerlistás sikerek közé, a táncközösségek körében gyorsan ismerté váltak. A dal hangulata jól tükrözi a 90-es évek zenei szabadságát, amikor a humor és az önirónia gyakran jelent meg a popzenében is. És ez a humoros elképzelés tovább folytatódott magyar környezetben is, ugyanis a következő változat már a Jazz meg az nevéhez kötődik, amely a 90-es évek végének egyik legegyedibb hazai projektje volt. A formáció Geszti Péter kezdeményezésére jött létre, és a jazz, a pop, valamint a rap elemeit ötvözte egy könnyen befogadható, mégis zeneileg igényes hangzással. A csapat három énekesnője, Kozma Orsolya, Váci Eszter és Bahumi Dorottya különböző karakterű hangjaikkal különleges szint adtak a daloknak, miközben a zeneszerzői munkákban Dés László is meghatározó szerepet játszott. A jazz meg az eredetileg filmzenei projektként indult, de hamar önálló életre kelt. Albumaik, köztük a Kalózok és az Egynek Jó, a korszak rádióiban is gyakran hallhatók voltak, és a közönség gyorsan megkedvelte a játékos szellemes szövegvilágot. A Mit tehet a sejt című dalok különösen jól példázza ezt a stílust. A biológiai képekre épülő szófordulatok és a könnyed jazzes hangzás együttesen egyedi hangulatot teremtett, miközben a dal megőrzi azt a játékosságot, ami az eredeti felvételben is jelen volt, csak éppen magyar nyelvi környezetbe új humorral. Ha egymás után halljuk a két felvételt, szépen kirajzolódik a különbség. Az eredeti dal a 90-es évek dance világát idézi, még a jazz meg az változat egy szövegcentrikusabb, zeneileg árnyaltabb megközelítést hoz, ahol a humor és a nyelvi játék kerül előtérbe. Most pedig jöjjön egy újabb Geszti produkció szójátékokkal teletűzdelt dallama, ez pedig nem más, mint a jazz meg az féle, Mit tehet a sejt itt nálunk a duplájóban.
1: Nem zörög a vivar, ha nincs vihar, de jön a sors meg a bors. Az orrom alá, ez ugye bezavar? Akit a kutya sem kérdez, vajon az miért lesz, ha nem akar? Ma délután

0: most múlik pontosan.
1: Duplájó.
2: Engedem, hadd menjen.
1: Ahol néha egy feldolgozás többet mond, mint az eredeti.

Az imént a 80-as évek egyik legsikeresebb filmslágere szólt itt a duplájóba, ez volt Irene Cara és What a Feeling. A dal az 1983-as Flashdance betét dalaként vált világslágerré. A történet egy fiatal nőről szól, aki nappal gyárba dolgozik, este pedig táncosként lép fel, miközben arról álmodik, hogy egyszer hivatalos balerina lesz. A film üzenete az önbizalomról, a kitartásról és az álmok követéséről szól, és ezt az érzést ragadta meg a dal is. A dal hatalmas nemzetközi sikert aratott. Az Egyesült Államokban a Billboard 600 lista élére került, és több ország sláger listáján is az első helyen szerepelt. A felvétel Oscar-díjat és Golden Globe-díjat is nyert a legjobb eredeti dal kategóriájában. Irene Cara-ról azt érdemes tudni, hogy nem csak előadóként, hanem dalszerzőként is részt vett a dal megszületésében. A 80-as évek elején már ismert volt a filmzenei világban, hiszen a Hírnév című filmhez kapcsolódó dalával is komoly sikert aratott, a Flashdance What a Feeling pedig végleg nemzetközi sztárrá tette. És itt jön az a pillanat, amikor egy klasszikus dallam évekkel később új zenei környezetbe születik újjá. A következő változat a svájci Eurodance előadó DJ Bobo nevéhez kötődik. DJ Bobo polgári nevén Peter René Baumann nem pusztán előadó, hanem dalszerző és producer is volt. Saját dalainak jelentős részét maga írta vagy társszerzőként jegyezte, és aktívan részt vett a produceri munkákba is, ami az Eurodance korszakban nem volt minden előadónál megszokott. Pályafutása során több mint 15 millió eladott hanghordozót tudhat magáénak, számos arany és platina lemez szerzett Európában, és különösen erős rajongó tábora alakult ki Svájcban, Németországban, Ausztriában és Kelet-Európában. DJ Bobo feldolgozása a 2000-es évek elején jelent meg, és az eredeti dal motivumát egy modernebb elektronikus hangzásba helyezte át. Ez a változat megőrizte az eredeti refrén hangulatát, miközben a hangszerelés és a tempó már a klubközönség igényeihez igazodott. Ha egymás után hallgatjuk a két verziót, szépen értelmezhető a különbség. Irene Cara eredeti egy inspiráló filmhez kötődő popdal, még DJ Bobo feldolgozása a tánczene irányába mozdul el, miközben megőrzi az eredeti dallam érzelmi erejét. Most pedig akkor jöjjön az a feldolgozás, amely már a 90-es években aratott nagy sikert. Itt van már is DJ Bobo, What a Feeling című felvétele újból, csak is itt nálunk a

Az imént a 90-es évek egyik legnagyobb R&B slágere szólt itt a duplájóba, ez volt a Boyz II Men és az End of the Road. A dal 1992-ben jelent meg, és a korszak egyik legnagyobb hatású lassú száma lett. Eredetileg a Boomerang című film betét dalaként készült, de gyorsan önálló életre kelt. Az Egyesült Államokban a Billboard 600 lista élén összesen 13 héten át szerepelt, ami akkoriban rekordnak számított. Ez a siker nem csak a dal népszerűségét mutatta, hanem azt is, hogy a Boyz II Men milyen erős vokális jelenléttel bírt a 90-es évek elején. A csapat különlegessége a több szólamú éneklésben rejlett. Dalaikban a romantikus hangvétel és a precíz vokál harmóniák együtt teremtettek érzelmi hatást. Az End of the Road egy szakítás történetét dolgozza fel, és sok rajongó számára éppen az őszinte hangvétele miatt vált emlékezetessé. És megint eljött az a pillanat, amikor egy világsláger magyar nyelven kap új értelmezést. A következő változat a Manhattan nevéhez kötődik, akik a 90-es évek hazai pop életének ismert szereplői voltak. A Hosszú az út az eredeti dallam érzelmi világát megőrizve magyar szöveggel szólal meg, és a hazai közönség számára is könnyen kapcsolódható történetet mesél el. A filmslágerek magyarul válogatás albumokról az elmúlt adásokban már számos ismert dalt hallhattunk itt a műsorban, és most egy újabb ilyen felvétel érkezik. A Hosszú az út ugyanis helyet kapott a Filmslágerek magyarul 3 kiadványon is, ami jól mutatja, hogy a dal mennyire szorosan kapcsolódott a korszakfilmes hangulatához. Ha egymás után halljuk a két verziót, jól érzékelhető a különbség. A Boyz II Men eredetije egy amerikai R&B klasszikus, még a Manhattan változat egy magyar pop közegben helyezett szövegcentrikus feldolgozás. Ugyanaz a dallam két eltérő kulturális környezetben. Mielőtt azonban felcsendülne ez a dal, ismét közölnöm kell, hogy már is az óra végéhez érkeztünk, ami azt jelenti, hogy lassan híreket kell mondani, na de aztán folytatjuk ám a második órával, szóval ne menjetek messzire, de mindenek előtt addig is jöjjön a Manhattan és a Hosszú az út itt nálunk a duplában.

Érezheted azt, hogy már csak könnyebb lesz.

0: csak a slágereket duplázzuk, hanem a műsoridőt is. Dupláljó! Azonnal folytatjuk.
1: Ubi Rádió.
2: Szolgálni fog, nem uralkodni, erről beszélt miniszterelnöki eskije után Magyar Péter. Kedden alakul meg az új kormány, hétfőtől kezdődnek a miniszterek bizottsági meghallgatásai, marad a melegebb tavasz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Nem uralkodni, hanem szolgálni fog, hangsúlyozta az országgyűlésben első miniszterelnöki beszédében Magyar Péter. Bejelentette, hogy a rendszerváltás és az igazságtétel jegyében elsőként a vagyon visszaszerzési hivatalról szóló törvényt nyújtják be. Lemondásra szólította fel a köztársasági elnököt és a főállami vezetőket. Ezt követően bocsánatot kért a bicskei és a Szőlő utcai áldozatoktól és mindenkitől, aki korábban azt érezte, hogy az állam nem tiszteli egyenlően az állampolgárait. Civilektől, tanároktól, újságíróktól, egészségügyi dolgozóktól és közéleti szereplőktől is bocsánatot kért, majd kijelentette, hogy a Tisza kormány minden magyar kormánya lesz határon innen és túl. Egyúttal azt kérte az emberektől, hogy kritizálják őket, ne hagyják magukra a politikusokat a politikában. Kedden délután az országgyűlés következő ülésén tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei, derül ki a parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslatból. Az ülés 16 órakor kezdődik, a minisztereket a miniszterelnök javaslatára nevezi majd ki az államfő, ezzel megalakul a kormány. A parlamenti ülésen felszólal Magyar Péter miniszterelnök, bemutatja a minisztereket, akik ünnepélyes keretek között tesznek esküt. A kormánynak 16 minisztere lesz, őket hétfőn és kedden hallgatják meg a parlamenti bizottságok. Idén több mint 89 ezer tanuló felvételizett középfokú nevelési oktatási intézményben, közölte az oktatási hivatal. Mint írják, a 9. évfolyamra több mint 76 ezeren, 6 évfolyamos gimnáziumba mintegy 8 ezeren, 8 évfolyamos gimnáziumba valamivel több mint 5 ezeren felvételiztek. A középfokú iskolák május 8-áig jogszabály szerint értesítették a tanulókat a jelentkezésük elfogadásáról vagy elutasításáról. Azoknak, akik esetleg nem jutottak be egyik középfokú iskolába sem, vagy olyan tanulmányi területre nyertek felvételt, ahol mégsem kívánják megkezdeni tanulmányaikat, május 11-én rendkívüli felvételi eljárás kezdődik. Magyarországon a legmagasabb a fogvatartottak aránya az EU-ban. Az Eurostat jelentése szerint 113 volt az uniós átlag 2024-ben, míg Magyarországon a fogvatartottak száma 100 ezer főre vetítve elérte a 193-at. Ezzel Magyarország megelőzte Lengyelországot, Lettországot és Csehországot is. Finnországban és Hollandiában a legalacsonyabb a bebörtönözöttek aránya. Megkezdődtek az idei határszemle ellenőrzések, amelyek során a kormányhivatalok elsősorban a termőföld védelméről szóló törvényben előírt hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és mellékhasznosítási kötelezettségek teljesítését vizsgálják, közölte az Agrárminisztérium. Az ingatlan tulajdonosok és a földhasználók figyelmét arra is felhívták, hogy az ellenőrzések kiterjednek a termőföldek engedély nélküli igénybevételének feltárására, valamint a művelési ágak természetbeni és ingatlan nyilvántartási egyezőségének vizsgálatára is. Vasárnap sok napsütés várható, délnyugat felől lassú felhősödéssel, estig nem valószínű csapadék. Kissé tovább melegszik az idő, délután már 23-28 fok valószínű. Hétfőn a több órás napsütés mellett délután délnyugat felől erősen megnövekszik a gomoly felhőzet, és egyre több felé alakul ki záporzivatar. Eleinte a délnyugati, majd az északnyugati szél erősödhet meg, 20-28 fok lesz. Kedden borongós idő várható, sok felé esővel, záporral, 15 és 24 fok közé esik vissza a hőmérséklet.
3: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
3: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
4: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbyradio.hu e-mail címen.
4: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
1: Hobby Rádió.
4: Társadalmi célú közlemény következik.
5: Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adó felajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18-12-99-82 kötőjel 1 kötőjel 41.
6: Nos, adó vagy nem adó, adó.
5: A biztonság kedvéért megismétlem. Adószámunk 18-12-99-82 kötőjel 1 kötőjel 41. Hobby Rádió. A jövedelem adó. Edő.
4: Társadalmi célú közleményt hallottak.
1: Hobby Rádió. ahol a jó zene tovább él.
4: Műsorajánló.
7: Nem bírod már elviselni.
8: Always look on the bright side of life.
0: A régi ismerős dallam új köntösben.
9: Nézd az élet jó oldalát.
0: Duplájó a feldolgozások műsor. Minden szombaton.
10: Engem ez így jó.
0: 15 órától. Sárk Attilával. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.
3: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
4: Műsorajánlót hallottak.
3: Hobby Rádió.
11: A következő órában kéréseteknek megfelelően a Duplájó műsorának egy korábbi adását hallhatjátok újra, melyhez jó szórakozást kívánunk.
0: Hallottad már? Csak nem tudod, honnan ismerős.
12: Jaj!
0: Vagy nem is gondoltad volna, hogy már eleve feldolgozás? Mi most összegyűjtöttük a legnagyobb slágereket és azok feldolgozásait, hogy bemutassuk, mennyire lopás, újragondolás vagy híd a generációk között. Duplájó, a feldolgozások műsora.

jellemezte. A dal központi gondolata az elköteleződésről és az őszinte érzelmekről szól, és már a megjelenése idején is sok rádió játszotta Európában. Külön érdekesség, hogy évekkel később a Queen tagjai újraértelmezték a felvételt, és egy zenekari változatba is ismertté tették, ami tovább erősítette a dal helyét a pop történelemben. És itt jön megint a pillanat, amikor egy jól ismert dallam egy másik előadói közegben kapott új hangzást. A következő változat a Words Apart nevéhez kötődik, akik a 90-es évek közepén Európa szerte népszerűek voltak. Feldolgozásuk az eredeti dal érzelmi világát megőrizve egy könnyedebb, vokálközpontú pop hangzásba helyezik át a jól ismert dallamot, így a fiatalabb közönség számára is könnyen befogadható formába szólalt meg. Ha egymás után halljuk a két verziót, szépen kirajzolódik a különbség. Freddie Mercury eredetije egy személyes hangvételű, érzelmes pop felvétel, míg a Words Apart változata egy 90-es évekbeli fiú együttes stílusához igazított átdolgozás, ahol a vokálharmóniák kerülnek előtérbe. Most pedig jöjjön a feldolgozás, csak is itt nálunk a duplájóban, ez már itt a Words Apart és az I Was Born to Love You.

Az imént egy igazi magyar rock klasszikus szólt itt a duplájóban, ez volt a Beatrice és a 8 óra munka. A Beatrice az egyik legismertebb és legmeghatározóbb magyar rock együttes, amelyet Budapesten alapítottak 1969-ben. A zenekar hosszú pályafutása során több zenei korszakon ment keresztül. A kezdetben könnyedebb diszkóihletésű hangzást is kipróbáltak, majd később egy erőteljesebb punk rock stílus felé fordultak, amelyben Nagy Farió az együttes frontembere vezette őket a 90-es évek elejéig. A Beatrice neve a magyar zenei életben sokak számára egyet jelentett a szókimondó, őszinte gyakran társadalmi kérdéseket is feszegető rockzenével. A csapat 1987-ben a rendszerváltás körüli években újra összeállt, és ekkor érte el egyik legsikeresebb korszakát. Az album, amelyen a 8 óra munka is szerepel, a megjelenése idején széles körben ismertté tette a zenekart. A 8 óra munka című száma mindennapi élet nehézségeit és az egyszerű ember napi rutinját ábrázolja a magyar szókimondó munkásvilág stílusában, és a hazai rock közönség egyik legkedveltebb klasszikusává vált. És akkor most nézzük meg, hogy mi történt akkor, amikor egy jól ismert dallam egy egészen más hangvételű feldolgozásban tért vissza. A következő változat a Füstifecskék nevéhez kötődik, akik a humoros, karakteres előadásmódjukról váltak ismerté. A produkcióban közreműködött Forgás Gábor, valamint a háttérmunkákban szerepet vállalt Rácz László is. A Nagy Frigó esetében az eredeti dal társadalmi hangvételű szövegével szemben egy könnyedebb, játékosabb téma kerül előtérbe. Míg a Beatrice változata a munka és a hétköznapi élet terheit mutatja be, addig a Füstifecskék átdolgozása inkább egy ironikus, hétköznapi helyzetre épít, ahol a humor és a szófordulatok viszik előre a történetet. Ha egymás után halljuk a két verziót, jól érzékelhető a különbség. Az eredeti dal a társadalmi valóságot ragadja meg, míg a feldolgozás a szórakoztatás irányába mozdul el. Ugyanaz a dallam két eltérő nézőpontból. Most pedig akkor jöjjön egy kis vidámság itt a duplájóban, következik már is a Füstivecskék, és ez már itt nem más, mint a Nagy Frigó.

Az imént egy kevésbé ismert, de poptörténet szempontjából annál fontosabb felvétel szólt itt a duplájóban. Ez volt Edna Swap és a dal. Ők egy Los Angeles-i alternatív rock zenekar voltak, akik a 90-es évek közepén működtek. Zenéjükre a visszafogottabb gitárközpontú hangzás volt jellemző, amely inkább klubokban és kisebb közösségek előtt talált rajongókra. A dal egy érzelmi csalódás történetét meséli el. Egy kapcsolat utáni felismerést, amikor valaki rádöbben, hogy amit korábban igaznak hitt, az valójában csak illúzió volt. A tarnazó előadásukban egy letisztult hangszerelésű felvétel volt, amely ugyan nem hozott áttörést a zenekarnak, de zenei körökben felfigyeltek rá. És itt jön a már oly sokszor előforduló, szinte már klasszikusnak mondható fordulat, amikor egy dal más előadó tolmácsolásában válik világsikerré. A következő változat az ausztrál énekesnő Natalie Imbruglia előadásában jelent meg 1997-ben, és rövid idő alatt nemzetközi sláger lett. Az ő verziója már egy letisztultabb rádióbarát pop hangzást képviselt, amely széles közönséghez jutott el. A dal az Egyesült Királyság sláger listáján a második helyig jutott, és több európai országban is listavezető lett, és az Egyesült Államokba is bekerült a Billboard Hot 100 mezőnyébe. A rádiók hónapokon át játszották, és ezzel Natalie Imbruglia pályájának egyik legfontosabb állomásává vált. Ha egymás után halljuk a két verziót, jól érzékelhető a különbség. Az Edna Swapú eredetie inkább alternatív rock hangzású, még Natalie Imbruglia feldolgozása egy könnyedebb, poposabb megszólalást hoz. Ugyanaz a dal két eltérő zenei környezetben. Most pedig következzen akkor az a verzió, amely világszerte ismerős lett, és ami talán mindenki számára ismerős, ez pedig már nem más, mint Natalie Imbruglia nagyon híres felvétele. A dal most itt nálunk a

Ez mint egy igazi 80-as évekbeli pop klasszikus szólt itt a duplájóban, ez volt az Alphaville és a Forever Young. A dalt 1984-ben mutatta be a német együttes, és azóta a korszak egyik legismertebb felvételévé vált. Az Alphaville a 80-as évek európai elektronikus pop zenéjének egyik meghatározó zenekara volt, amelyet Marianne Gold, Bernhard Lloyd és Frank Mentens alapított. Már a bemutatkozó albumukkal nemzetközi sikereket értek el, olyan slágerekkel, mint a Begin Japan vagy a Sounds Like a Melody, amelyek több ország slágerlistáján is előkelő helyen szerepeltek. A Forever Young az idő múlásáról és az emberi élet törékenységéről szól. A dal központi gondolata az a vágy, hogy a fontos pillanatokat és a kapcsolatokat szeretnénk megőrizni, miközben tudjuk, hogy az idő megállíthatatlanul halad előre. Ez az egyszerű, mégis mindenki számára átélhető gondolat tette a felvételt időtállóvá. A dal elsősorban Észak- és Nyugat-Európa bizonyos részein aratott nagy sikert, ahol a slágerlisták élmezőnyébe szerepelt, és az évek során számos filmben és sorozatban is felhangzott, ami tovább erősítette a népszerűségét. És itt jön az a pillanat, amikor egy jól ismert dal évtizedekkel később új hangzással születik újjá. A következő változat David Guetta az Alphaville közreműködésével és Yves Max hangjával készült el. A modern feldolgozás a mai elektronikus pop irányába mozdította el a dalt, miközben megőrizte az eredeti dallamot és hangulatot. A felvétel több ország digitális zenei listáin is megjelent, és a fiatalabb közönség számára is újra reflektorfénybe helyezte a dalt. David Guetta pályafutására jellemző, hogy klasszikus slágereket emel át a modern elektronikus zenei világba, miközben tiszteletbe tartja az eredeti mű hangulatát. Ha egymás után halljuk a két verziót, jól érzékelhető a különbség. Az Alphaville eredeti egy érzelmes 80-as évekbeli elektronikus pop felvétel, még David Guetta Yves Max változata frissebb, lendületesebb hangszerelést kapott. Ugyanaz a dal két korszak zenei nyelvén. Most pedig akkor következzen az a verzió, ami napjainkban is igazán nagy sláger, és a mostani fiatalok kedvence akár. Ez pedig nem más, mint David Guetta, Alphaville és Yves Max közös dala Forever Young újra itt.

Az imént egy olyan dal szólt itt a duplájúban, amelyről már egy korábbi adásban is beszéltünk. Az I Will Survive története több feldolgozással együtt már megmutatta, hogyan él tovább egy erős üzenet különböző korszakokban. Most azonban egy másik irányból közelítünk ugyanahhoz a gondolathoz. Az előbb Shanti Savage feldolgozását hallhattuk, az amerikai R&B énekesnő 1996-ban készítette saját verzióját, amely az eredeti diszkó hangzást modernebb, lágyabb, rúvosabb irányba vitte el. Ez a változat az amerikai Billboard listán is szerepelt, és különösen az R&B közönség körében aratott sikert, miközben megőrizte a dal legfontosabb üzenetét, a talpraállás és az önbecsülés visszaszerzéséről szóló gondolatot. Ennek a dalnak készült egy magyar változata is, amely a Digital Scream nevéhez fűződik. Az együttes egy magyar Eurodance formáció volt, amely a 90-es évek elején működött aktívan. A csapat munkájában meghatározó szerepet játszott DJ Janó, azaz Hovadzsák János, valamint Undi Attila, akik producerként és előadóként is részt vettek a felvételek elkészítésében. A zenekar 1992 és 1994 között több kiadvánnyal jelentkezett, és a hazai dance közönség körében ismert névnek számítottak. A túlélemén 1993-ban jelent meg a Digital Scream második albumán, és a korszak magyar tánczenei világában jól ismert darab lett. Ez a változat nem egyszerű fordítás, hanem a dal alapgondolatának magyar nyelvű klubokra hangolt átirata, amely az akkori hazai dance hangzást tükrözi. Ha egymás után halljuk a két felvételt, jól érződik az iránykülönbség. Még Shanti Savage változata az amerikai R&B felől közelít, addig a Digital Scream verziója 90-es évek elejének magyar Eurodance világát idézi meg. Ugyanaz az üzenet két különböző zenei közegben. Most pedig akkor jöjjön a 90-es évek közepének egyik talán legnagyobb magyar klub sikere, ez pedig nem más, mint a Digital Scream féle túlélemén, már is itt nálunk a duplán.

Az imént egy 70-es években is sokak számára ismerős dallam szólt itt a duplájóban, ez volt Terry Jacks és a Season in the Sun. A dal 1974-ben jelent meg, és szinte azonnal világsikerré vált. Több ország sláger listáján is az első helyig jutott, köztük az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban is. Érdekesség, hogy a dal eredetileg egy francia chansonból indult, amelyet Jacques Brel írt az 1960-as évek elején, és az eredeti címe Le Moribond volt. Az angol szöveg később született meg, és már egy letisztultabb, személyesebb búcsú történetet mesél el, amelyben a főszereplő barátaitól és szeretteitől köszön el. A történet egy búcsú gondolatára épül. Valaki végigtekint az életén, felidézi a fontos kapcsolatokat, az emlékeket, és megköszöni mindazt, amit kapott. Terry Jacks eredetileg producerként dolgozott a felvételen, és csak később döntött úgy, hogy saját maga énekli fel a dalt. A választás kiváló ötlet volt, ugyanis a kislemez 1974-ben az Egyesült Államokban és több európai országban is listavezető lett, és világszerte milliós példányszámba kelt el. Ez lett Terry Jacks pályájának legismertebb felvétele, amely máig rendszeresen felbukkan rádiókban és válogatáslemezeken. És ki gondolta volna, hogy ugyanez a dal egészen más közegben is új életre kelt. A következő felvétel a legendás amerikai rockzenekar a Nirvana nevéhez kötődik. A zenekar pályája elején még a világhír előtt készített egy feldolgozást a dalból, amely jól mutatja, hogy a 70-es évek slágerei a későbbi generációkra is hatással voltak. Ebben a változatban a hangszerelés letisztultabb, kissé nyersebb hangulatú, ami jól illeszkedik a Nirvana korai korszakához. Itt a dal inkább egy személyes hangulatú átdolgozásként hat, nem a slágerességre, hanem az érzelmi tartalomra helyezve a hangsúlyt. Ha egymás után halljuk a két verziót, szépen kirajzolódik a különbség. Terry Jacks előadása a 70-es évek rádiós világát idézi meg, míg a Nirvana feldolgozása egy későbbi generáció nyersebb, közvetlenebb hangját hozza közelebb ugyanahoz a történethez. Mielőtt meghallgatnánk ezt a verziót is, én gyorsan elköszönök, ugyanis ismét a műsor végéhez értünk, de aggodalomra semmi ok, mert a jövő héten ugyanitt ugyanebben az időben újra 12 dalról bizonyítom be, hogy alkalmasak voltak arra, hogy egy újabb verzió is szülessen belőlük. Remélem, hogy majd akkor is találkozunk, addig is azonban jöjjön a Nirvana és a Seasons in the Sun, én pedig megyek. Az elmúlt két órában Csák Attilát hallottátok, továbbra is vigyázzatok magatokra és maradjatok velünk.

0: Ez volt a Duplán Jó, ahol a slágerek tovább élnek a jövő héten is.
1: Hobbyrádió.hu.
2: A rádiót.
3: Szolgálni fog, nem uralkodni, erről beszélt miniszterelnök Jeskie után Magyar Péter. Kedden alakul meg az új kormány, hétfőtől kezdődnek a miniszterek bizottsági meghallgatásai, marad a melegebb tavasz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Nem uralkodni, hanem szolgálni fog, hangsúlyozta az országgyűlésben első miniszterelnöki beszédében Magyar Péter. Bejelentette, hogy a rendszerváltás és az igazságtétel jegyében elsőként a vagyon visszaszerzési hivatalról szóló törvényt nyújtják be. Lemondásra szólította fel a köztársasági elnököt és a főbb állami vezetőket. Ezt követően bocsánatot kért a bicskei és a Szőlő utcai áldozatoktól és mindenkitől, aki korábban azt érezte, hogy az állam nem tiszteli egyenlően az állampolgárait. Civilektől, tanároktól, újságíróktól, egészségügyi dolgozóktól és közéleti szereplőktől is bocsánatot kért, majd kijelentette, hogy a Tisza kormány minden magyar kormánya lesz határon innen és túl. Egyúttal azt kérte az emberektől, hogy kritizálják őket, ne hagyják magukra a politikusokat a politikában. Kedden délután az országgyűlés következő ülésén tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei, derül ki a parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslatból. Az ülés 16 órakor kezdődik, a minisztereket a miniszterelnök javaslatára nevezi majd ki az államfő, ezzel megalakul a kormány. A parlamenti ülésen felszólal Magyar Péter miniszterelnök, bemutatja a minisztereket, akik ünnepélyes keretek között tesznek esküt. A kormánynak 16 minisztere lesz, őket hétfőn és kedden hallgatják meg a parlamenti bizottságok. Idén több mint 89 ezer tanuló felvételizett középfokú nevelési oktatási intézményben, közölt az Oktatási Hivatal. Mint írják, a 9. évfolyamra több mint 76 ezeren, 6 évfolyamos gimnáziumba mintegy 8 ezeren, 8 évfolyamos gimnáziumba valamivel több mint 5 ezeren felvételiztek. A középfokú iskolák május 8-áig jogszabály szerint értesítették a tanulókat a jelentkezésük elfogadásáról vagy elutasításáról. Azoknak, akik esetleg nem jutottak be egyik középfokú iskolába sem, vagy olyan tanulmányi területre nyertek felvételt, ahol mégsem kívánják megkezdeni tanulmányaikat, május 11-én rendkívüli felvételi eljárás kezdődik. Magyarországon a legmagasabb a fogvatartottak aránya az EU-ban. Az Eurostat jelentése szerint 113 volt az uniós átlag 2024-ben, míg Magyarországon a fogvatartottak száma 100 ezer főre vetítve elérte a 193-at. Ezzel Magyarország megelőzte Lengyelországot, Lettországot és Csehországot is. Finnországban és Hollandiában a legalacsonyabb a bebörtönözöttek aránya. Megkezdődtek az idei határszemle ellenőrzések, amelyek során a kormányhivatalok elsősorban a termőföld védelméről szóló törvényben előírt hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és mellékhasznosítási kötelezettségek teljesítését vizsgálják, közölte az Agrárminisztérium. Az ingatlan tulajdonosok és a földhasználók figyelmét arra is felhívták, hogy az ellenőrzések kiterjednek a termőföldek engedély nélküli igénybevételének feltárására, valamint a művelési ágak természetbeni és ingatlan nyilvántartási egyezőségének vizsgálatára is. Vasárnap sok napsütés várható, délnyugat felől lassú felhősödéssel, estig nem valószínű csapadék. Kissé tovább melegszik az idő, délután már 23-28 fok valószínű. Hétfőn a több órás napsütés mellett délután délnyugat felől erősen megnövekszik a gomoly felhőzet, és egyre több felé alakul ki zápor, zivatar. Eleinte a délnyugati, majd az északnyugati szél erősödhet meg, 20-28 fok lesz. Kedden borongós idő várható, sok felé esővel, záporral, 15 és 24 fok közé esik vissza a hőmérséklet.
2: Hobbirádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Május 10-én a Pálma, valamint Ármin nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A Pálma magyar eredetű név, a trópusi pálmafa nevéből származik. Ünnepelnek a pálmák még augusztus 1-én, valamint október 5-én is. A név becézése pálmácska, pálmus, pálmuska, palmi, palmika, palmira. Jeles viselői a névnek: Balogh Pálma, világbajnok sportlövő, Gyimesi Pálma, színésznő, valamint ön, kedves Pálma. Ezen a napon ünnepelnek Ármin nevű kedves hallgatóink is, a germán latin eredetű férfinév, az Arminus névből ered, aki a Keruszk törzs vezére volt, jelentése hadiférfi. Ünnepelnek még az árminok április 7-én, június 2-án és december 28-án is. A név becézése Ármika, Ármi, Ármus. Jeles viselői a névnek: Vámbéri Ármin, az MTA tagja, a Budapesti Tudományegyetem keleti nyelvének tanára, valamint ön, kedves Ármin. Ezen a napon köszöntjük még Aina, Aino, Alda, Antónia, Ármánd, Blandina, Cserne, Csikó, Csörsz, Philadelphia, Gardénia, Gordana, Gordon, Jávorka, Jázmin, Jób, Koridon, Mira, Miranda, Palmira, valamint Solange nevű kedves hallgatóinkat is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: A mai nap is különleges. Ön tudta, hogy... Május 10-én a Madarak és Fák napját ünnepeljük. 1902. március 19-én Párizsban az európai államok egyezményt kötöttek a mezőgazdaságban hasznos madarak védelme érdekében. Az egyezmény aláírói között volt Magyarország is, majd 1902-ben Kernel István ornitológus szervezte meg először az országban a Madarak és Fák napját, amelyek megünneplését az 1906. évi első törvénycikk írta elő. Eszerint minden év májusában az iskolákban egy napot arra szentelnek, hogy a tanulók megismertessék

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával május 10-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak ma, milyen érdekességekkel készültem Önöknek! 1649. május 10-ével kezdünk, ekkor született Désen Pápai Páris Ferenc orvosdoktor, az első magyar nyelvű orvosi könyvek összeállítója. Első orvosi könyvét az 1600

0: 90-ben megjelent a Testbékessége című művét a köznépnek szánta, ebben felelhető volt minden akkoriban ismert betegség összes tünete és lehetséges gyógymódja. A 19. századdal folytatjuk. 1843. május 10-én először mutatták be Egressy Béni által megzenésített szózatot, Vörösmarty Mihály művét a Nemzeti Színházban. Még mindig a 19. században járunk. 1887. május 10-e a mentők napja Magyarországon. 1887-ben ezen a napon alakult meg ugyanis az Önkéntes Mentőegyesület Kressz Géza fővárosi orvos kezdeményezésére. Csak nem 10 évet ugrunk előre, 1896. május 10-e Budapesten a Royal Szállóban megrendezték az első filmvetítést. Az akció, amelyet a Lumière fivére kezdeményeztek, csak nem egy éven keresztül tartott, naponta többször félórás műsort vetítettek az akkor újdonságnak számító moziban. Ezzel a mozgalommal kezdődött el a rendszeres filmvetítés korszaka Magyarországon. 1899. május 10-ével folytatjuk, ekkor született meg Fred Astaire, amerikai színész, steptáncos. Emlékezetes alakítást nyújtott a következő filmekben: Húsvéti parádé, Dalol a flotta, Broadway Melody és a Pokoli torony. A 20. századdal folytatjuk. 1919. május 10-én megszületett Ella Grasso, amerikai politikus, az első nő volt, akit kormányzóvá választottak. 1974 és 1980 között volt Connecticut kormányzója. Még mindig a 20. században járunk. 1947. május 10-én hazatért Magyarországra a Szépművészeti Múzeum műkincseinek legnagyobb hányada, amelyet a II. Világháború alatt hurcoltak ki az országból. Még mindig a 20. század. 1986. május 10-én Jean-Louis Étienne francia orvos gyalog és egyedül érte el az északi sarkot. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
1: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: Üzenet János apostol első levele első részéből.
1: Ha pedig a világosságban járunk, ahogyan ő maga a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől.
2: Hobbi Rádió.

0: 2026. május 10-e, húsvét 6. vasárnapja. Az igazság lelke örökre veletek marad. Evangélium Szent János könyvéből, 14. fejezet 15-től a 21. versig. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz. Ha szerettek engem, tartsátok meg parancsaimat. Én pedig kérni fogom az atyát, és ő más vigasztalót ad majd nektek, az igazság lelkét, aki örökre veletek marad. A világ nem kaphatja meg, mert nem látja és nem ismeri. De ti ismeritek őt, mert veletek marad és bennem lakik. Nem hagylak árván titeket, visszajövök hozzátok. Rövid idő, és már nem lát engem a világ. Ti azonban láttok, mert én élek, és ti is élni fogtok. Azon a napon megtudjátok majd, hogy én atyámban vagyok, ti én bennem, én pedig ti bennetek. Aki ismeri és teljesíti parancsaimat, az szeret engem. Aki pedig szeret engem, azt atyám is szereti. Én is szeretni fogom, és én megmutatom neki magamat. Emélkedés. A keresztény élet alapja. Ha szerettek engem, megtartjátok parancsaimat. Olvassuk Jézus szavait az evangéliumban. Se szavak a húsvéti öröm lényegéhez vezetnek bennünket. Jézus a búcsú beszédében mondja ezt, amikor tanítványait felkészíti saját távozására. Nem a fájdalomról beszél, nem a szenvedésről, hanem a szeretetről, az engedelmességről, az igazságról és a Szentlélek ajándékáról. Az Úr szavai a húsvét fényében ragyognak fel, amikor már nem a sötétség, hanem az élet uralkodik. A szeretet nem pusztán érzelem, nem hangulat vagy múló lelkesedés, hanem döntés és hűség. A Jézus iránti szeretet tettekben nyilvánul meg. Aki szereti Jézust, az nem keresi a kiskapukat, nem válogat a parancsok között, hanem igyekszik teljes szívvel élni Isten akarata szerint. Az igazság lelke belülről tanít meg bennünket a szeretetre. Nem külső tanítást ad, hanem belülről formál minket. Ő teszi élővé számunkra Jézus szavait, ő emlékeztet bennünket arra, amit Jézus mondott és tett. Ő teszi lehetővé, hogy ne csak hallgatói, hanem megvalósítói legyünk a krisztusi tanításnak. A világ, Jézus szavai szerint, nem ismeri a Szent Lelket. Nem látja, nem érzékeli, nem fogadja be. Ez ismerős tapasztalat számunkra is. A Szentlélek nem hangos jelenség, nem látványos külsőség, hanem csendesen munkálkodik az engedelmességben, a megbocsátásban, az igazság szeretetében, a lélek világosságában. A világ sokszor elutasítja mindezt, de a tanítvány felismeri. Az evangéliumot átragyogja az a bizonyosság, hogy nem vagyunk egyedül. Jézus megígéri, nem hagylak árván benneteket, visszajövök hozzátok. Az Atya küldi a Szent Lelket, a Fiú visszajön, nem csak az idők végén, hanem jelenvalóvá válik minden szent misében, minden imában, minden irgalmas cselekedetben. Amikor Jézus szeretetével szeretünk, amikor az ő nevében cselekszünk, akkor ő jelen van. Az evangélium végén Jézus újra megerősíti, a szeretet és az engedelmesség egymást feltételezik. Aki ismeri és teljesíti parancsaimat, az szeret engem. A keresztény élet az engedelmességben mutatkozik meg. A hívő embert nem a félelem irányítja, hanem a szeretet, amely a válasz arra a mérhetetlen isteni szeretetre, amely Jézus Krisztusban öltött testet. A szeretet Jézus iránt és az emberek iránt megnyitja a szívet, hogy egyre mélyebben és egyre bensőségesebben ismerjük Jézust. A keresztény ember szíve egyre inkább érzékenyé válik Jézus jelenlétére, tanítására, akaratára. Ez a személyes kapcsolat a legnagyobb ajándék. Ismerni és egyé válni Jézussal a szeretetben. Három ígéret hangzik el felénk. Az első a Szentlélek ajándéka, aki nem hagy bennünket magunkra, hanem vezet, bátorít, vigasztal. A második Jézus jelenléte, aki nem hagy árván, hanem mindig jelen van köztünk, különösen az Eukarisztiában. A harmadik pedig a szeretet, amely nem csak erkölcsi kötelesség, hanem Isten megismerésének forrása. Ez a három ígéret a keresztény élet alappillére. Ezek vezetik az egyházat és minden tanítványt az örök élet felé. Uram Jézus Krisztus, köszönöm, hogy nem hagytál bennünket árván. Elküldted a Szent Lelket, hogy bennünk éljen, vezessen, bátorítson minket. Taníts meg szeretni téged, ne csak szóval, hanem tettekkel is, hogy megtartsam parancsaidat. Adj nekem nyitott szívet, hogy felismerjem jelenlétedet a mindennapokban, a csendben, az imában, az embertársban, a szentmisében. Segíts, hogy mindig rád figyeljek, és engedelmesen válaszoljak hívásodra. Ne engedd, hogy elfelejtsem. Az Atya szeret engem, és te magad is szeretsz. Árazd rám szent lelkedet, hogy növekedjek hitben, reményben és szeretetben. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
1: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.
2: Hello, sziasztok, Szikora Róbert vagyok. Mindenkit üdvözlök, elsősorban a Hobbi Rádió hallgatói. Csiki Dámai, sziasztok!

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a WHO adatai szerint napjainkban a világon évente 600 ezer nő hal meg a terhességgel szüléssel kapcsolatos okok miatt, valamint a 15-19 éves másodszor szülők majdnem háromszor gyakrabban szülnek korán és halott a magzatot, mint a 20-29 évesek. Azoknál a nőknél, akik 30 éves kor felett szülnek, a merrák esélye 63%-kal nagyobb, mint azoknál, akik 30 éves koruk előtt hozzák világra első gyermeküket. A gyermekágyas időszak alatt az 1 kg-os méh fokozatosan visszanyeri eredeti formáját, és megint 60-70 g súlyú, átlagosan 7,5 cm hosszú szervé válik.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobby Rádió.
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fántanám esküszöm.
5: Hobby Rádió. A hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: A nyúlcombot fogok készíteni kakukkfűves mártásban és szalvétagombóccal. Hozzávalók 4 darab nyúlcomb, 2 dl tejszín, 1 evőkanál mustár, 3 száraz zsemle, 3 tojás, 5 dl liszt, 1 csomó petrezselyem és 1 fej vöröshagyma. A nyúlcombokat elkészítés előtt 3 nappal bepácoljuk. Az se baj, hogy csak 1 nappal előbb pácoljuk be, az is bőven elég. Ezt követően a nyúlcombokat felhevített serpenyőben elősütjük. A pácléhez a következő nyersanyagokat ajánlom: 1 szál sárgarépa, 1 szál fehérrépa, 1 csomó stidlin, 2 darab babérlevél, 2 és fél dl olajban, egész borssal, kakukkfűvel ízesítve. Mellé helyezzük a pácolás után visszamelegedett zöldségeket, illetve fűszereket. Hozzáadjuk a még felszeletelt vörös hagymát és együtt pirítjuk. Sózzuk és kakukkfűvel megszórjuk. A szeletelt citromot és a mustárt adunk hozzá. Ezzel is jól átpirítjuk, majd rozmaringgal megszórjuk. Felöntjük száraz fehérborral és fedő alatt puhára pároljuk. A párolás ideje körülbelül 50-60 perc. Párolás közben a bort folyamatosan pótoljuk, nehogy elpárologjon. Amíg a nyúlcomb puhul, elkészítjük a szalvétagombócot, ami onnan kapta nevét, hogy zsemlegombócot régen textiliában csavarták, és így főzték ki húslevesben. A megpirított kockára vágott zsemlét összekeverjük finomra vágott petrezselyemmel, vöröshagymával. Hozzáadjuk az egész tojásokat, sózzuk, borsózzuk és megszórjuk liszttel. Figyelni kell, hogy liszttel ne nagyon szórjuk meg, mert nagyon kemény lesz a szalvétagombócunk. Rúd alakúra formázva, olajozott alufóliába tekerjük, a két végét ellentétes irányba elcsavarjuk, majd forró húslevesben fedő alatt 20 perc alatt készre főzzük, kicsomagoljuk és felszeleteljük. Közben, ha a nyúl megpárolódott, a párolólevét tejszínnel felöntjük, felforraljuk és kézi mixer segítségével pürésítjük. Leszűrjük, újból felforraljuk és kitálalt nyúlcombokra öntjük. Köretként a szalvétagombócot adjuk.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!
2: Társadalmi célú közlemény következik.
3: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
2: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Hobby Rádió.
1: Rádió.
2: Story. Loca.

0: Műsorajánló. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 1 óra.
1: Oroszország és Ukrajna is elfogadta az amerikai elnök háromnapos tűzszüneti javaslatát. Csak nem 2.300.000 beteget látnak el évente a mentők, marad a melegebb tavaszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Oroszország és Ukrajna is elfogadta az amerikai elnök háromnapos tűzszüneti javaslatát. A felhívás értelmében hétfő estig fegyvernyugvás lépett életbe a szembenállók között. A harcok beszüntetése mellett az újabb hadifogoly cserére irányuló javaslatot is elfogadta a két ország, így összesen 2000 katona térhet haza hamarosan. Csak nem 2,3 millió beteget látnak el évente a mentők, közölte az Országos Mentőszolgálat kommunikációs osztálya a mentők napja alkalmából. A szervezet vasárnap ünnepli megalakulásának 78. a magyarországi szervezet életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. A mentőszolgálat pénteken a Nemzeti Színházban tartott ünnepséget, amelyen több mint 200 magasabb szintű elismerést adtak át a szolgálat munkatársainak. Más elismerést országszerte 1700 mentőszolgálati és ügyeleti dolgozó vehetett át. Rendkívül súlyosnak tartja Budapest pénzügyi helyzetét a főpolgármester. Karácsony Gergely az Indexnek arról beszélt, a főváros idén nem tudja befizetni az állam által előírt szolidaritási hozzájárulást, mert már a napi működést is nagyon nehezen tudják biztosítani. A főpolgármester szorosan együttműködne az új kormánnyal, ugyanakkor kijelentette, súlyosan sérteni a választók demokratikus jogait és az európai alapelveket, ha őt és a többi önkormányzati vezetőt mandátumuk lejárata előtt megpróbálnák eltávolítani. Javában tart a Magyar Élelmiszerbank Egyesület tavaszi tartós élelmiszergyűjtő akciója. Estig országszerte 240 település több mint 400 áruházában várják a felajánlásokat. Elsősorban tésztát, konzervet, rizst, kekszet, lekvárokat és édességeket lehet leadni a kijelölt gyűjtőpontokon. Országszerte csaknem 50 helyszínen interaktív programokkal, színi előadásokkal, koncertekkel és tematikus tárlatvezetésekkel várják a látogatókat ma az emlékhelyek napján. A Budapesti Műegyetemen az 1956. október 22-23-ai eseményeket feldolgozó szabaduló szobaszerű élményfizzel, Eger, Siklós és Szigetvár várában interaktív fegyver és viselet bemutatóval, a Gyulai várban pedig solymáz bemutatóval készültek a szervezők. Több városban és temetőben tematikus sétákat szerveznek, egyes templomokban pedig koncerteket tartanak. Változik a közlekedés vasárnap Budapesten az EU félmaraton futóverseny miatt. A 2-es, a 2B és a 23-as villamosok reggel 6-tól délután 2 óráig rövidített útvonalon a Jászai-Mari tér helyett csak a Kossuth térig közlekednek. A 15-ös busz pedig a Boráros tér felé terelve a Bajcsy-Zrinszky út érintésével jár, több megállót nem érint. A futóverseny érinti a rakpartnyitás helyszínét is, ezért a Budapesti Közlekedési Központ fokozott figyelmet kér a gyalogosoktól. Vasárnap sok napsütés várható délnyugat felől lassú felhősödéssel. Estig nem valószínű csapadék. Kissé tovább melegszik az idő, délután már 23-28 fok valószínű. Hétfőn a több órás napsütés mellett délután délnyugat felől erősen megnövekszik a gomoly felhőzet, és egyre több felé alakul ki záporzivatar. Eleinte a délnyugati, majd az északnyugati szél erősödhet meg, 20-28 fok lesz. Kedden borongós idő várható sok felé esővel, záporral, 15 és 24 fok közé esik vissza a hőmérséklet.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
2: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től. Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.

0: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
0: A legnagyobb hazai előadó koncertjei hétfőn 5-től.
1: Hungary Live.
0: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
2: Nagy generáció! Illés!
3: Ne gondold, ne, hogy tiéd a világ.
2: Omega!
4: Oh,
2: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
5: I want to break free.
2: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
6: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
0: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
7: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében, hétfőn délután 4-től.
8: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
0: Műsorajánlót hallottak.
9: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt,
0: a Hobby Rádióban.

0: Műsorajánló.
1: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
2: Hagyományaink, értékeink Európában.
3: Ahol az érték a mérték.
4: A DR Studio műsora szombaton 10 órától.
5: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
6: UK Fever Show.
7: UK Fever Show.
5: Ez a UK Fever Show.
8: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
7: UK Fever Show.
9: Minden tudás egyeteme, válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme, válogatás. A rádióban is.
8: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Rádió. Műsorajánló.
1: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
2: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
3: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
4: Egészségedre.
5: Egészségedre.
4: Egészségedre.
5: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
4: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
6: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
3: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban. Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
4: Műsorajánlót hallottak.